0: A miniszterelnök bejelentéseit nem lehet komolyan venni, állításainak nincs semmilyen súlya, jelentősége. 16 év után először tartották meg a Köcsei polgári pikniket úgy, hogy a Fidesz ellenzékben van. A párt és Holdudvarának rendezvénye zárt körű volt, de Orbán Viktor volt miniszterelnök, érkezésekor nyilatkozott a sajtónak. Azt mondta, az a dolguk, hogy készen álljanak, ha az országnak szüksége van rájuk. A korábbi miniszterelnök politikai propagandának nevezte az előző kormánnyal kapcsolatban tett feljelentéseket. A túlárazott buszbeszerzésekről azt mondta, hogy ebben az ügyben a belső ellenőrzést éppen az előző kormány indított. Meg. A dízelautók tulajdonosainak támogatásáról a Fidesz elnöke úgy vélekedett, hogy a védett üzemanyagárat kellene visszavezetni, amire megvan a fedezet a költségvetésben. Több tízezren tüntettek Németországban az Alternatíva Németországnak párt ellen. A Berlinben és több német nagyvárosban tartott demonstráción a szélsőjobboldali politikai erő betiltását követelték. A párt a múlt héten a szavazatok 44%-ával megnyerte a helyi választást a kelet-németországi Sachsen-Anhalt tartományban.
1: Az időjárásról.
0: Holnap a naposabb időszakot követően délutántól megnövekszik a felhőzet. Eleinte a Dunántúlon és északkeleten fordulhat elő kisebb eső, zápor, majd este északnyugaton lesz csapadék. A hőmérséklet éjszaka 8-13, napközben 20-25 fok között alakul.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ölelni bilincsben, bezár a négy fal, nem vigasztal össze, épp nem engem ér baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyek. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél, vagy bármi lesz végül én, miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszépül, ölelni szavakkal, érintés nélkül.

Még itt van, vagy már rég veled? Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

Mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Elkezdődött a miniszterelnök őszi országjárása, megtartották a 6. Pécs Pride felvonulást, folytatódik a napos felhős idő elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Büszke a kormány eddigi intézkedéseire, Magyar Péter. Erről a Tiszapárt őszi országjárásának első állomásán Veszprémben beszélt a miniszterelnök. Példaként említette a szociális tűzifa keret megduplázását, a vényköteles gyógyszerek áfamentessé tételét, és azt, hogy dolgoznak a bérrendezésen a többi közt a szociális szférában, az egészségügyi és a rendvédelmi területeken. A kormányfő nagy eredménynek tartja az uniós pénzek hazahozatalát, a KEKVÁ-tól az államhoz visszakerült vagyont, valamint a rendeleti kormányzás megszüntetését is. Hozzátette, hogy a határidőig körülbelül 1000-en jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira. Az elmúlt időszak legnagyobb eredménye nem elfogadott törvény vagy döntés, hanem az, hogy a magyar emberek hangja szabad és hallatszik. Erről az országgyűlés elnöke beszélt a miniszterelnök országjárásának állomásán Veszprémben. Forsthoffer Ágnes hangsúlyozta, a demokrácia nem azt jelenti, hogy a véleményét bárki bárhogyan közé teheti, meg kell találni azt a hangot, amelynek segítségével valóban előre lehet lépni. A gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomagot készített elő a kormány, amelyet a jövő héten benyújtanak az országgyűlésnek, közölte a miniszterelnök a gyermekvédelmi jelentésről tartott sajtótájékoztatón. A többi között szigorítják a hozzáférhetőségi szabályokat a szexualitást és erőszakot tartalmazó anyagokra, valamint a közterületi reklámokra és a politikai hirdetésekre vonatkozóan. Szigorítás várható a kórházakban maradt csecsemők ügyében is, hogy sokkal gyorsabban és hatékonyabban lehessen megfelelő ellátást biztosítani számukra. A gyermekvédelmi rendszer megújítása nélkül nem oldható meg a droghelyzet és az ezzel összefüggő közbiztonsági problémák sem, írta a főpolgármester. Karácsony Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy az utcai szerhasználók, valamint a fiatalabb hajléktalanok nagy része a gyermekvédelmi intézményrendszer áldozata. A főpolgármester szerint a probléma megoldásához a kormánynak, a fővárosnak és az önkormányzatoknak együtt kell működni. Megtartották a 6. Pécs Pride felvonulást. Az 5 kilométeres sétán több százan vettek részt. A belvárosban felszólalók fogadták a menetet. A rendezvény szervezői korábban hangsúlyozták, hogy a közelmúlt eseményei különösen fontossá teszik a sokszínűség és az európai értékek melletti kiállást és a láthatóságot.
0: Az időjárásról.
1: Holnap a naposabb időszakot követően délutántól megnövekszik a felhőzet. Eleinte a Dunántúlon és északkeleten fordulhat elő kisebb eső, zápor, majd este északnyugaton lesz csapadék. A hőmérséklet éjszaka 8 és 13, holnap napközben 20 és 25 fok között alakul.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

engem 4 évesen megszólított az Isten. Egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám. Többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja. Vele sírhatok, de az utat mutatja. Egy olyan szövetség, ami marad örökké, felem áldozható.

0: Nem szép felállni.
1: Hírek a Ceglin Rádióban.
2: Elkezdődött a miniszterelnök őszi országjárása. Több tízezren tüntettek az Alternatíva Németországnak párt ellen Németországban. Folytatódik a napos felhős idő elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Büszke a kormány eddigi intézkedéseire, Magyar Péter. Erről a Tisza párt őszi országjárásának első állomásán Veszprémben beszélt a miniszterelnök. Példaként említette a szociális tűzifa keret megduplázását, a vényköteles gyógyszerek áfamentessé tételét és azt, hogy dolgoznak a bérrendezésen a többi közt a szociális szférában, az egészségügyi és a rendvédelmi területeken. A kormányfő nagy eredménynek tartja az uniós pénzek hazahozatalát, a KEKVÁ-tól az államhoz visszakerült vagyont, valamint a rendeleti kormányzás megszüntetését is. Hozzátette, hogy a határidőig körülbelül 1000-en jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira. Az Orbán kormány tudott a gyermekvédelmi rendszerben zajló bántalmazásokról, mégsem tett semmit, fogalmazott a miniszterelnök azon a tájékoztatón, amelyen bemutatták a rendszerről készített átfogó jelentést. Magyar Péter közölte, a Pintér Sándor vezette belügyminisztériumban megvoltak az adatok arról, hogy az állami fenntartású intézményekben az elmúlt két évben összesen 3700 esetet rögzítettek, ezeknek több mint a felében rendőrségi feljelentés is történt. A Fidesz szerint Magyar Péter politikai célok használja a gyermekvédelem ügyét, ezért időzítette a közzétételt a Kötsei találkozó napjára. Bóka János frakcióvezető azt mondta, a miniszterelnök bejelentéseit nem lehet komolyan venni, állításainak nincs semmilyen súlya, jelentősége. 16 év után először tartották meg a Kötsei polgári pikniket úgy, hogy a Fidesz ellenzékben van. A párt és Holdudvarának rendezvénye zárt körű volt, de Orbán Viktor volt miniszterelnök, érkezésekor nyilatkozott a sajtónak. Azt mondta, az a dolguk, hogy készen álljanak, ha az országnak szüksége van rájuk. A korábbi miniszterelnök politikai propagandának nevezte az előző kormánnyal kapcsolatban tett feljelentéseket. A túlárazott buszbeszerzésekről azt mondta, hogy ebben az ügyben a belső ellenőrzést éppen az előző kormány indított. A dízelautók tulajdonosainak támogatásáról a Fidesz elnöke úgy vélekedett, hogy a védett üzemanyagárat kellene visszavezetni, amire megvan a fedezet a költségvetésben. Több tízezren tüntettek Németországban az Alternatíva Németországnak párt ellen. A Berlinben és több német nagyvárosban tartott demonstráción a szélsőjobboldali politikai erő betiltását követelték. A párt a múlt héten a szavazatok 44%-ával megnyerte a helyi választást a kelet-németországi Sachsen-Anhalt tartományban.
1: Az időjárásról.
2: Holnap a naposabb időszakot követően délutántól megnövekszik a felhőzet. Eleinte a Dunántúlon és északkeleten fordulhat elő kisebb eső, zápor, majd este északnyugaton lesz csapadék. A hőmérséklet éjszaka 8-13, napközben 20-25 fok között alakul.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Minden turista.
1: Kedves hallgatók, köszöntöm Önöket, Vörös Nádi a mikrofon mögött, és ez itt a Cegnét hangja. A műsor, amelyre én kérdezek, Önök pedig válaszolhatnak, legalábbis, hogyha van kedvük, ezt megtehetik a 0635-925-925-ös SMS számon, illetve e-mailezhetnek is a kívánság@ceglidradio.hu e-mail címre. Ezt már Önök döntik el, melyik a szimpatikusabb, sőt, elmondom, hogy a Facebookon is írhatnak nekünk, facebook.com/ceglidradio, itt azért kevesebb válasz szokott jönni, minden esetre ez is egy lehetőség, elsősorban e-mailek és persze SMS-ek szoktak jönni. A kérdésünk pedig nem más a mai napon, egy jól ismert téma, mi a legundorítóbb, amit valaha ettek? Itt mindenféle dologra gondolunk, olyanokra is, amit szándékosan kóstoltak meg, nem azért, mert valami az ételbe került, hanem azért, mert mondjuk egy más kultúrában egy érdekesebb ételt fogyasztanak. Ezt megkóstolták, és nem feltétlenül volt annyira kedvük levaló. Az előző adásban ugye, amikor ezzel foglalkoztunk először, rengetegen írtak nekünk szerencsére, és jó pár bent maradt válaszunk is van, úgyhogy mindenképpen ezekkel kezdjük a műsort. És már itt is vannak sorba szedve előttem. Egy olyan blokkot csináltam, hogy az elején gondoltam, hogy tulajdonképpen akik nem írtak nevet a válasz mellé, azoknak az üzeneteit fogom beolvasni, és már itt is van az első. Egy japán kaja, erjesztett szójabab, ragacsos, nyúlós állag,

0: sütemény jellegű péksüteményt tettem, és tulajdonképpen abban volt benne egy Szent János, nem Szent János, hanem cserebogár a meggyes részben, és hát így sikerült ketté harapnom a bogarat. Nem volt egy kellemes élmény, mondjuk, hogy utána már nem is voltam éhes. Azt írja egy másik hallgató, hogy a legtöbb undorító dologról fogalmam sincs, hogy mi volt, amit kóstoltam. Egyébként azt hiszem, ez a jó módszer, hogyha valami undorítót kóstolunk, akkor ne is tanuljuk meg, hogy mi az. Maximum jegyezzük meg, hogy ezt többet nem, de a nevét nem kell megtanulnunk. És még egy üzenet itt a végére. Kisrác koromban megettem egy sajtkrémes rudat, csak az utolsó falatnál vettem észre, hogy tele van hangyákkal a belseje. A másik sztori, amikor a Népliget aluljáróban vettem egy szendvicset, és volt benne egy fél emberi fog. Nem az enyém. Ezt még azért odaírta a kedves hallgató. Hát igen, ezek azért ijesztő dolgok. Valószínűleg az embernek egy életre elmegy a kedve az ilyen termékektől, meg mondjuk az aluljáróban vásárlástól. Hogyha önnek is van olyan étel, amit megkóstolt, és nem volt annyira kedvére való, küldje el nekünk legalábbis a sztorit, ne az ételt, a 0635-92-92-5-ös SMS számra, vagy e-mailben a kívánság@ceglidradio.hu-ra. Hamarosan folytatódik a Cegléd hangja.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Az ízleléssel és azon belül is az undorító ételekkel foglalkozunk ma a Ceglét hangjában, kedves hallgatók. Föltettük már ezt a kérdést korábban, mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek, és rengeteg válasz érkezett az első adásban, ezekből még maradt, úgyhogy ezekkel kezdünk, de addig is küldhetnek új válaszokat a 0635 92 95-ös SMS számra, illetve e-mailezhetnek is a kívánság@ceglidradio.hu címre. Jönnek a válaszok egyébként, de még mindig vannak bent maradtak, tehát ezekkel megyünk tovább. Mákfagyi, ki akartam próbálni, nem kellett volna, írja nekünk Andi. Én ettem már finom mákfagyit, de egyébként ez mind olyan szerintem, ami ízek népszerűek lesznek, vagy ilyen divatosak, vagy trendik, azoknál én mindig úgy voltam bele, hogy csak óvatosan. Gyerekkoromban jött be az édes savanyú, és nem értettem, hogy miért jó az, hogyha valami édes és savanyú egyszerre, tehát a mártásról beszélek, de nem olyan rég a sós karamellmánia, miért kéne egy karamellnek sósnak lennie, és most arra megszerettem. És hát vannak ilyenek, most a mák is nagyon divatos, italban is, ételben is megjelenik, sőt mák krémet is láttam már. Én nem vagyok egy nagy mákrajongó, de a mákfagyi az mondjuk egyébként speciál nekem ízlet, szerintem attól is függ nagyban, hogy hol veszi az ember. Kapszulás kávéfőző faházban, téliesítés után beindítottam, felcsatlakoztatom a tejegységet, iszom a cappuccinót, mikor veszem le a tejhabosítót, akkor láttam meg, hogy a csatlakozó részre be volt dögölve egy poloska, úgy volt összedugva, majdnem behánytam. A poloska visszatérő elem volt az első adásban is, hát ugye sokan, mit tudom én, málnát falatoztak, persze természetesen bokorról rendesen, és hát összefogtak egy poloskát a málnával. Ilyen például meg sok gyümölcs közé keveredett poloska, és hát igen, az úgy az a szag és ízélmény egyben az nagyon durva tud lenni, meg a pici ízelt lábakat, mikor az ember megérzi, hogyha a szájába is bekerül a poloska, szörnyű, úgyhogy nagyon adom, amit a kedves üzenetküldő írt. Csináltam egy kis tál műzlit, zappelyhes mix, azzal a gyümölcsökkel felöntöttem tejjel. Már megettem a felét, mikor egy keverés után feltűnt, hogy meg volt bogarasodva. Ez akár egy kifejezés is lehetne a mai adásunkra, minden étel, ami be bogár került, az meg van bogarasodva, és mi is meg vagyunk egy kicsit. Vettem egy pulyka Gordon Bleu-t, na azt se veszek többet, volt benne egy centis toll maradék, az utolsó falatot kiköptem. Szóval ez a lehető legrosszabb, amikor például toll, vagy mikor nincs megperzselve rendesen a disznóbőr, és még a szőrszálak látszanak rajta, vagy ilyesmi, és valaki boldogan eszi, én meg egyszerűen kifordulnék a világból, meg a gyomrom is kifordulna onnan, ahol van. Minden esetre ezektől én nagyon rosszul vagyok, úgyhogy igen, toll maradék. Jó, hát akkor ez tanulság. Mi egyszer még óviban ettünk be valami kék bogyókból, anyám mondása szerint voltak minden, sőt, az óvónő, aki még él, ahányszor találkozunk, mindig reszketve beszél róla, így 40 év után is. De akkor tehát ti is rosszul lettetek ezekből a bogyóktól. Lehet, hogy mikor ettétek nem tűnt föl, de annak lehet, hogy valami rossz hatása volt, úgyhogy óvatosan kell, meg hát arra is figyelni kell azért ovik környékén, hogy ilyen bogyókat ne érhessen el a gyerek, de valószínűleg ebből tanultak. Hát, ahogy látszik, egy életre megjegyezte az óvónő is. Nézzünk még egy utolsót, bár nem ettem, hanem ittam, de egy buliban kellemesen szürcsöltem az energiaitalom. Aztán nagy beszélgetések közben valószínűleg félre nyúltam, és nem abból ittam, hanem a mellette lévőből, amiben néhány cigicsik volt. Azaz íz a mai napig kísért, írja nekünk Dominik, és ezt elhiszem, nekem nagy félelmem volt mindig ez, hogy egyszer eltéveztem azt, hogy melyik a csikkes, és véletlenül beleiszok, szerencsére nem történt meg, de láttam olyat, aki igen, hát nem volt boldog. Kedves hallgatók, mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek? 0635 92 95-ös.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: poloskás menzás teja életre szóló élmény, írja nekünk Anikó, és hát igaza van. Nem véletlenül küldte ezt nekünk. Mi a legundorítóbb, amit valaha ettek? Ez a Ceglét hangja mai kérdése. Másodszorra foglalkozunk ezzel a témával. Már új üzenetek is vannak, ezekből is érkezik mindjárt néhány, de még bent maradtak is, hiszen az előző adásból megmaradt üzenetekkel kezdtünk. Ezekkel folytatjuk, de ön is elküldené, ezt megteheti a 0635-92-92-ös SMS számra, vagy e-mailben a kívánság kukac@ceglidradio.hu-ra. Kínai halleves, pedig szeretem a halat, de ez... és három pont a végén, ezt Orsi küldte nekünk, nem kóstoltam még, és lehet, hogy nem is fogom, köszönöm szépen a tanácsot. Chipsben volt egy megsütött fülbemászó, sajnos későn vettem észre. Van még egy chipses történetünk, beleesett egy töltet, egy cigi töltet, csak nem mondom a márkát, a chipses zacskóba, csak akkor vettem észre, mikor már szétrágtam. Ez Dominik küldte nekünk, hát ez kellemetlen. Az első is, a megsütött fülbemászó is nekem nagyon kellemetlen, minden esetre csak óvatosan a chipszekkel. És egyébként igen, megvan az esély, hogy belekerülhet, ráírják, hogy mogyorót, esetleg mókuskát, ilyesmit tartalmazhat, de azért egy fülbemászóra kiszámít. Az meg másmikor tejtett bele a dolgokat. Én Kínában ettem mindent. Bambuszpatkány, sem, hernyó, skorpió, büdös tofu, durián, az utóbbi kettőt amúgy kifejezetten szerettem is. Igen, ezt mondtuk az elején, hogyha az ízélményt a szaglástól el lehet különíteni, akkor a tofuval sincs baj, még ha büdös is, vagy a pálpusztai sajttal, de ilyen a durián főleg, ami hát úgy védekezik a környezetében lévő állatoktól, hogy büdös, ezért hát, ha nem eszik meg, de vagyunk mi emberek, akik úgy döntöttek, hogy bármilyen büdös is, akkor is megesszük, és így felfedeztük, hogy a durián egyébként finom, hogyha a szagélménytől el tudunk vonatkoztatni. Egy névtelen üzenetben csak annyi, hogy gyerekkoromban bogarat ettem a kertben, elég sokszor. Hát akkor még valószínűleg nem undorodtál tőle, de ez szerintem az évek alatt megváltozhatott, már hogyha elküldted nekünk ezt az üzenetet, mert azért a bogárevés. Szerintem ma már legalábbis nem a hobbid. Citromnádas csilis, sült csótány. Szép nagy, előtte beetették ropogósra sütött szöcskével, tücsökkel. Na, ez szaftos volt, írja nekünk Nóri. Hát, egészségedre, én most nem vagyok éhes. Köszönöm. Egyszer ittam kakaót ilyen Nesquik porból, nem annyira figyeltem oda, mikor csináltam, és mikor ittam, elkezdtem benne darabkákat érezni. Egy idő után elmentem leszűrni, hogy mi az Isten lehet ez. Tele volt lisztkukaccal, picikkel és nagyokkal is, utána szerintem évekig nem ittam kakaót. Igen, és az olyan rossz pedig nem a kakaó hibás, hanem valószínűleg mi néztük be ezt a dolgot, jobban is figyelhettünk volna, vagy ilyesmi, és akkor megmaradna ez az élmény. Bár lehet, hogy akkor sem ittál volna, ha nem iszol bele, csak meglátod őket, ki tudja. Kedves hallgatók, hogyha önnek is van ilyen, hát mondjuk úgy undi élménye étellel vagy itallal kapcsolatban, azt elküldheti nekünk a 0635-92-92-5-ös SMS számra, esetleg e-mailezhet a kívánság kukac@ceglidradio.hu-ra. Köszönjük!
1: Információk első kézből! Ceglid Rádió, a közös ismerős!

szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos, minden úr szereti a nőket. Hát szeres, te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult,

ezért lesz. Neved magad komolyan okosítás, hiába van az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet fél egészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy segítsőrt.

0: Szárnyat repülj el, rabmadár!
1: Kedves hallgatók, folytatjuk adásunkat, amelyben undorító ételekről beszélgetünk. Márhogy annak a kérdésnek a kapcsán, hogy mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek. Nem feltétlen azokra gondolunk, amikor valamit összefogtak valamivel, vagy belepottyant a kajába valami, hanem kulturális érdekességekre is, mint a rántott angolna. Ezt egyébként Márk írta nekünk, ennyi szerepel csak az üzenetben. Igen, nem ettem még rántott angolnát, és ezek szerint neked sem volt a kedvenced. Egy másik üzenet, általános és is barátnőmmel, és a szüleivel nyaraltam Horvátba, az anyja Holt komolyan gondolta, hogy ketchupos tésztát főzött, és azt kellett enni a tengerparton. Én azt a 10 éves fejemmel nem akartam elhinni, hogy ilyen van. Anyám mindig tudott főzni szerencsére. Egyébként én is hallottam már olyan családokról, akiknél bevett szokás a ketchupos tészta. Tulajdonképpen egy ilyen low budget bolonyai, vagy nem is tudom, Arábiát a tészta, és hát nem a kedvencem, megmondom őszintén, de ezek szerint van ilyen, és valakinek szerencsés, hogyha ez volt a legundorítóbb étel, amit valaha evett, de azért köszönjük az üzenetet. Tatár bifsztek, ezt írja nekem valaki, nem derült ki, hogy úr vagy hölgy, vagy hogy miért pont ezt írta, én nagyon szeretem, hogyha van lehetőség, akkor mindig eszek belőle, de azt megértem, hogy a nyers marha hús az nem feltétlenül jó mindenkinek, de szerintem nagyon jó kaja. Brazíliában armadillót, a kisfaluban ez nagy megtiszteltetésnek számít, ha a vendég ilyet kap. Lehetett kapni a boltban, mint a kopasztott csirkét. Ennek utána kell nézni, hogy mi is. Márpedig nekem van brazil ismerősöm, majd meg fogom kérdezni tőle, hogy mi ez pontosan, és hogyha ő magyarázza, az biztos autentikusabb lesz egy kicsivel, mint hogyha utána keresek, de azt is meg fogom tenni azért. Gyerekkoromban anyukám minden reggel főzött le teát. Azt vittük suliba öcsémmel, kis flakonban. Egyszer pont esi előtt kortyoltam egy nagyot, éreztem, valami darabok vannak benne, gondoltam biztos gyümölcs darabka, vagy mit tudom én. Elkezdtem kicsit rácságatni, de olyan hihetetlenül borzalmas volt, hogy egyből kiköptem. Akkor láttam, hogy néhány légy úszkál benne, egy ideig nem is mertem teát inni. Hát igen, ezek a kellemetlen élmények egy életre el tudják venni az ember kedvét attól a valamitől. Engem egyszer egy ismerősöm kínált meg teával, és nem tudom mióta lehetett ott, de már penészes volt a tea teteje, és ahogy láttam, hogy így is ki akarná önteni, hát lehet, hogy nem vette észre, volt egy ilyen fedő a kancsom. Mondtam, hogy nem is vagyok szomjas, inkább majd később iszok valamit. Úgyhogy nem, hát az is rossz lett volna egy penészes teát megkóstolni. Két sztorit ír nekünk a következő hallgató. Egy, azt hiszem, hogy avas csoki lehetett, kb. 15 éves volt, és olyan picikét, nem nagyon túlpörkölt, földi mogyorós csokis íze volt, pedig nem is volt benne mogyoró. Ez kellemetlen. És a második húsos keksz, a dobozra az is rá volt írva, hogy emberi fogyasztása nem alkalmas, meg hogy kutya eledel, de azért fogyott belőle, írja nekünk Máté. Én csak azt tudom mondani, hogy egészségetekre, és aki még bírja, azt tartson velük a második órában is, folytatjuk majd ugyanezt a témát. Ugyanis a következő órában is visszatér a ceglét hangja, és a hírek, valamint a zenék után újra itt vagyunk.

0: Hírek a Ceglédás Show-ban.
1: Elkezdődött a miniszterelnök őszi országjárása, megtartották a 6. Pécs Pride felvonulást, folytatódik a napos, felhős idő, elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Büszke a kormány eddigi intézkedéseire Magyar Péter, erről a Tisza párt őszi országjárásának első állomásán Veszprémben beszélt a miniszterelnök. Példaként említette a szociális tűzifa keret megduplázását, a vényköteles gyógyszerek áfamentessé tételét és azt, hogy dolgoznak a bérrendezésen a többi közt a szociális szférában, az egészségügyi és a rendvédelmi területeken. A kormányfő nagy eredménynek tartja az uniós pénzek hazahozatalát, a KEKVÁ-tól az államhoz visszakerült vagyont, valamint a rendeleti kormányzás megszüntetését is. Hozzátette, hogy a határidőig körülbelül 1000-en jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira. Az elmúlt időszak legnagyobb eredménye nem elfogadott törvény vagy döntés, hanem az, hogy a magyar emberek hangja szabad és hallatszik. Erről az országgyűlés elnöke beszélt a miniszterelnök országjárásának állomásán Veszprémben. Forsthoffer Ágnes hangsúlyozta, a demokrácia nem azt jelenti, hogy a véleményét bárki bárhogyan közzé teheti, meg kell találni azt a hangot, amelynek segítségével valóban előre lehet lépni. A gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomagot készített elő a kormány, amelyet a jövő héten benyújtanak az országgyűlésnek, közölte a miniszterelnök a gyermekvédelmi jelentésről tartott sajtótájékoztatón. A többi között szigorítják a hozzáférhetőségi szabályokat a szexualitást és erőszakot tartalmazó anyagokra, valamint a közterületi reklámokra és a politikai hirdetésekre vonatkozóan. Szigorítás várható a kórházakban maradt csecsemők ügyében is, hogy sokkal gyorsabban és hatékonyabban lehessen megfelelő ellátást biztosítani számukra. A gyermekvédelmi rendszer megújítása nélkül nem oldható meg a droghelyzet és az ezzel összefüggő közbiztonsági problémák sem, írta a főpolgármester. Karácsony Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy az utcai szerhasználók, valamint a fiatalabb hajléktalanok nagy része a gyermekvédelmi intézményrendszer áldozata. A főpolgármester szerint a probléma megoldásához a kormánynak, a fővárosnak és az önkormányzatoknak együtt kell működni. Megtartották a 6. Pécs Pride felvonulást. Az 5 kilométeres sétán több százan vettek részt. A belvárosban felszólalók fogadták a menetet. A rendezvény szervezői korábban hangsúlyozták, hogy a közelmúlt eseményei különösen fontossá teszik a sokszínűség és az európai értékek melletti kiállást és a láthatóságot.
0: Az időjárásról.
1: Holnap a naposabb időszakot követően délutántól megnövekszik a felhőzet. Eleinte a Dunántúlon és északkeleten fordulhat elő kisebb eső, zápor, majd este északnyugaton lesz csapadék. A hőmérséklet éjszaka 8 és 13, holnap napközben 20 és 25 fok között alakul.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Ceklét hangja is, annak is a második órája, kedves hallgatók, amelyben ugyanaz a téma, ami már egyébként is ismerős lehet. Mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek? 0635952925-ös, ez egy SMS szám, vagy van az e-mail címünk is, a kívánság@cegliradio.hu. Itt is megírhatják nekünk azokat az ételeket, amit vagy nem akartak megkóstolni, vagy nagyon is kíváncsiak voltak, de kár volt, hogy megtették. Bármi ilyen sztori jöhet, és még mindig vannak üzeneteink a legelső adásból, meg rengeteg új, úgyhogy most egy újjal megyünk tovább. Azt írja nekünk a kedves hallgató, hogy valaki hozott sült lisztkukacot, leginkább olyan állaga volt, mintha a pisztácia belseje lenne, puha héjat etted volna, csak talán még ropogósabb, nem is volt annyira rossz, de igazából jó se, küldte nekünk Viktória. Egy másik hallgató azt írja, hogy bármilyen halhüllő, egyéb csúszomászó kétéltű, mondjuk én csak a halat kóstoltam kétszer, mindkétszer kihánytam 5 percen belül, a többi meg nekem egy kutya, ezt Nati küldte. Hát igen, hogyha már a haltól is rosszul vagy, akkor azt hiszem, hogy tényleg ne kóstolj hüllőt és csúszomászót, nem lesz a te világod semmiképpen. És igen, mondjuk apukám is olyan, aki így a halat sem igazán eszi meg, valamiért embereknek vagy embertípusoknak ez nem jön át. Engem kifejezetten érdekelne, hogy a halban mi az, ami nem ízlik, vagy kifejezetten undorító. Nincs erős szaga, sem pikáns íze, talán az lehet idegen, hogy réteges a húsa. Én imádom, bármikor meg tudnám enni, persze nem minden formában, nem is igazán ismerek olyat, hogy valaki ne szeretné. Mindig meglepő, ha olyat olvasok, vagy hallok, hogy valakinek ennyire nem jön be. Hát ez azért érdekes, mert nem csak apukám, a párom is ilyen. És igen, korábban már volt szó a halról, valószínűleg erre reagált a kedves hallgató. Nem tudom, hogy miért nem jön be az embereknek, de igen, amúgy szerintem van szaga, sőt, főleg, hogyha a folyami halakkal találkozik először az ember, annak igencsak erős szaga van, még olyankor is, amikor még csak kifogtad a vízből, és szerintem feldolgozás után is érezni a szagát, úgyhogy nem mondanám, hogy nincs. Minden esetre most nem erről van szó, hanem az undi ételekről, úgyhogy megyünk is tovább egy másik üzenettel. Téli szalámival töltött palacsinta. Saját ötlet volt,

0: szalonnát meg nem. Úgyhogy nekem bárki adhat szalonnát, én azt nem fogom elfogadni, vagy nem fogom szeretni, és sokan mondhatják azt, hogy én vagyok a fura, de nekem akkor is undorító a szalonna állaga, még talán a császár szalonnát úgy, hogy meg tudom enni, vagy a békönt, de semmi mást, sajnos. Ez van, a szüleim sem értik, de így alakult. Kedves hallgatók, undorító ételeket várunk a folytatásban is, ha volt valami undorító, amit ettek, kóstoltak, bárhol a világon, küldjék el nekünk, nem az ételt, hanem az üzenetet 0635 92 92 5-ös.
1: Zeglét Rádió, friss zenék és egykori kedvencek.

0: Mi a legundorítóbb, amit valaha ettek, ezzel foglalkozik a mai Ceglit hangja is. Azért mondom, hogy ismereti korábbi adásban már foglalkoztunk ezzel a témával, de most már csak új üzeneteink vannak, és hát elég szép számmal érkeznek szerencsére. Az is elképzelhető, hogy ha nem is egy harmadik adást, de még valamikor egy folytatást majd valamilyen szempontból kaphat ez a téma, mert elég népszerűnek tűnik. Kisgyerekként mamáiknál megkóstoltam a disznónak szánt ízesített, talán epres tápot, úgy emlékszem finom volt, ez Kristóf küldte nekünk. Egészségedre, az előző adásban meg sokan kóstoltak cica és kutya tápokat, ott is azt mondom, hogy egészségükre. Gyerekként kukacos cseresznye, felnőttként sült kukacos hek és fáradt olajízű kebab. Fincsi Robert üzenetét olvastam fel. Valami fura kagylót a beleivel együtt egy kínai vacsorán, ropogott a homok a fogam alatt. Na igen, az a rossz, amikor megkóstolok, mondjuk én kaviárt ettem már, de nem vagyok egy nagy rajongója, valamiért például a sushit, azzal úgy vagyok, hogy néha tökre megkívánom, és akkor jól esik, de valamikor meg egyáltalán nem. Minden esetre, amikor nem tudom, hogy milyen ízre kell számítanom, és lehet, hogy azért, mert éppen egy kis homok van benne, ropog valami a fogam alatt, nekem az élményt el tudja rontani. Mindegy, milyen az íze, hogyha van olyan dolog, ami a számban nem működik jól, nem úgy reagál, nem tudom úgy rágni, akkor sajnos az onnantól nekem veszett fejsze. Friderikusz bogárevős epizód után haverommal 12-13 évesek lehettük, végigkóstoltuk az étlapot a határban. Szöcske, sáska, cserebogár. Miből lesz a cserebogár? Vagy hát miből nem lesz, hogyha ti föleszitek őket? Nem emlékszem erre az adásra, de azt viszont tudom, hogy többen emlegették már ezt, és a környezetemben is, tehát valamiért nagyon mély nyomot hagyott ez az adás sokakban, és ezért, hát valószínűleg ők nem így ették meg, hogy kimentünk a határba, és akkor ott eszegettük ezeket, azért valamilyen szinten hőkezelik meg, elkészítik, nem? Mindegy, nem tudom. Egy éjszaka folyamán felkeltem, hogy rohadszomjas vagyok, benyúltam a matracom alá a kulacsomért, ittam és visszaludtam. Másnap mentem edzésre, és valami bevillant, hogy a hetek óta elveszett kulacsot, mintha láttam volna valahol az ágynál. Amikor kimentem a konyhába, láttam, hogy valami nem oké, öntöttem volna bele a friss vizet, és konkrétan fekete penész darabos löty jött ki belőle. 20 percig öklendeztem utána, írja nekünk Emese. Na igen, hát ez még tud olyan lenni, mint amikor a nyári szünet elején bent marad a szendvics a táskában, és szeptemberben kivesszük belőle. Na, az tud még hasonló lenni, de igen, velem is megtörtént már, hogy kicsit túl sokáig maradt egy víz, és azt hiszem, az átlátszó is volt a kulacs, és szépen látszott, hogy megvan már algásodva így az egész. Úgyhogy igen, hát ezek kellemetlen dolgok, vagy a penész is ilyen. Főleg, hogyha üdítő, vagy ilyesmi is volt benne, amiben van cukor, na, az kellemetlen tud lenni. Citromos fagyi. Egyszer ettem életemben, de többet biztos soha nem fogok. Na azért, hogyha valamire nem számítottam ebben az adásban, az a citromos fagyi, de azért nagyon köszönjük Hangának, hogy elküldte. Én minden esetre szeretem a citromos fagyit, szerintem nagyon sokan szeretik. Anyukám, ha fagyit vesz, szinte biztos, hogy citromosat fog venni. Úgyhogy ez nagyon érdekes, hogy valakinek ennyire nem ízlik, de teljesen meg tudom érteni, mert miért is kéne, hogy ízlődjön, hogy finom legyen bárkinek ugyanaz, ami másnak finom. Úgyhogy az undorító ételekkel megyünk tovább néhány zene után. Tartsanak velünk.
1: Ceglét Rádió. Sok magyar zenével.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Elkezdődött a miniszterelnök őszi országjárása. Több tízezren tüntettek az Alternatíva Németországnak párt ellen Németországban. Folytatódik a napos felhős idő elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Büszke a kormány eddigi intézkedéseire Magyar Péter, erről a Tisza párt őszi országjárásának első állomásán Veszprémben beszélt a miniszterelnök. Példaként említette a szociális tűzifa keret megduplázását, a vényköteles gyógyszerek áfamentessé tételét és azt, hogy dolgoznak a bérrendezésen a többi közt a szociális szférában, az egészségügyi és a rendvédelmi területeken. A kormányfő nagy eredménynek tartja az uniós pénzek hazahozatalát, a KEKVÁ-tól az államhoz visszakerült vagyont, valamint a rendeleti kormányzás megszüntetését is. Hozzátette, hogy a határidőig körülbelül 1000-en jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira. Az Orbán kormány tudott a gyermekvédelmi rendszerben zajló bántalmazásokról, mégsem tett semmit, fogalmazott a miniszterelnök azon a tájékoztatón, amelyen bemutatták a rendszerről készített átfogó jelentést. Magyar Péter közölte, a Pintér Sándor vezette belügyminisztériumban megvoltak az adatok arról, hogy az állami fenntartású intézményekben az elmúlt két évben összesen 3700 esetet rögzítettek, ezeknek több mint a felében rendőrségi feljelentés is történt. A Fidesz szerint Magyar Péter politikai célok használja a gyermekvédelem ügyét, ezért időzítette a közzétételt a Kötsei találkozó napjára. Bóka János frakcióvezető azt mondta, a miniszterelnök bejelentéseit nem lehet komolyan venni, állításainak nincs semmilyen súlya, jelentősége. 16 év után először tartották meg a Kötsei polgári pikniket úgy, hogy a Fidesz ellenzékben van. A párt és Holdudvarának rendezvénye zárt körű volt, de Orbán Viktor volt miniszterelnök érkezésekor nyilatkozott a sajtónak. Azt mondta, az a dolguk, hogy készen álljanak, ha az országnak szüksége van rájuk. A korábbi miniszterelnök politikai propagandának nevezte az előző kormánnyal kapcsolatban tett feljelentéseket. A túlárazott buszbeszerzésekről azt mondta, hogy ebben az ügyben a belső ellenőrzést éppen az előző kormány indított. Meg. A dízelautók tulajdonosainak támogatásáról a Fidesz elnöke úgy vélekedett, hogy a védett üzemanyagárat kellene visszavezetni, amire megvan a fedezet a költségvetésben. Több tízezren tüntettek Németországban az Alternatíva Németországnak párt ellen. A Berlinben és több német nagyvárosban tartott demonstráción a szélsőjobboldali politikai erő betiltását követelték. A párt a múlt héten a szavazatok 44%-ával megnyerte a helyi választást a kelet-németországi Sachsen-Anhalt tartományban.
0: Az időjárásról.
1: Holnap a naposabb időszakot követően délutántól megnövekszik a felhőzet. Eleinte a Dunántúlon és északkeleten fordulhat elő kisebb eső, zápor, majd este északnyugaton lesz csapadék. A hőmérséklet éjszaka 8-13, napközben 20-25 fok között alakul.
0: Ceglin Rádió, sok magyar zenével, változatosan!

Mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek? Ez a kérdésünk, bár egy kicsit más választ adott a kedves hallgató, Peti küldte a következőt. Szerencsére pont nem kóstoltam meg. Viszont éppen sötétedett, és bementem a szobámba, majd pedig leültem. Csak úgy néztem magam elé a sötétben, később pedig éreztem, hogy van valami kemény a takaróban. Mondom, biztosan amerikai keksz, a tesóm ott hagyta, véletlenül. Elkezdtem fogdasni és megszagoltam, nem érzek semmit, majd pedig arra gondoltam, megkóstolom, de akkor jöttem rá, hogy lehet, hogy inkább fel kéne kapcsolni a lámpát. Hát, jól is tettem, mert a macska kőkemény kakiát csócsáltam volna meg. Péter, köszönjük az élmény beszámolót, és köszönjük, hogy nem kóstoltad meg végül. Többet észre, mint erővel. Nem tudom, hogy ez ide illik, de most inkább próbálok másra gondolni, úgyhogy hát ez van. Kb. Az összes édesvízi hal és a tepertő, ja, meg ettem fiskéket, is undorító volt. A fiskék az akkor halból készült süti lehet, vagy ilyen torta. Édesvízi hal és tepertő, most a hal tepertőre gondolsz? Egyébként, vagy a bármilyen tepertő, csak azért, mert annyira halas témájú az üzenetet, hogy lehet, hogy csak a hal tepertőt nem szereted, és a simát meg igen, mindegy. Nem tudom mi az, de így írja a kedves hallgató, hogy tokiyaki. Mindenképpen meg akartam kóstolni Oszakában, de nem számítottam arra, hogy ennyire szar lesz. Bár lehet, hogy nem a legjobb helyen sikerült venni, de nagyon szenvedtem utána, 100 napos tojás, igen, pontosan olyan rossz ötlet, mint amilyennek nyugati szemmel tűnik. Nagyon jó megfogalmazás, na talán azt én is kihagynám a 100 napos tojást, de és valamiért mégis imádják. Sjöströmming, norvég erjesztett hal, aki nem ismeri, talál rengeteg videót róla, konkrét vegyi biológiai fegyver, már a szaga is az, de az ízlese sokkal jobb, szerintem biztos vallattak vele terroristákat Guantánamóban, írja a kedves hallgató, hát nem tudom, mi lehet a története, de ha létezik, akkor valószínűleg valaki valamiért mégiscsak szereti. Egyszer emlékszem, én nem tudtam még mi az a ruszli, de egyszer venni kellett nagyapámnak, és a boltban én egyszer nem találtam sehol, megkérdeztem, hogy van-e ruszli, mondták, hogy van, odaadták a kezembe, és láttam, hogy ezek a halacskák benne az üvegbe így néznek fölfelé, és citromos lében ott áznak, és fú, nagyon rossz érzés volt, hogy ilyet valaki önként meg akar enni, ráadásul ő pont az én nagyapám. Minden esetre megvettük neki, és nagyon örült. Hát most próbálom úgy kimondani, ahogy a kedves hallgató X-el leírta, de nagyon nehéz lesz. Tyúkszart. A Baromfi udvaron felszedegettem és megnyalogattam. Ez rengeteg gyermek eredett története. Nekem ugyan nem, de volt olyan párom, aki gyerekkorában boldogan falta az ilyesmit, aztán persze rászóltak, hogy nem szabad. Azt mondják, hogy a mi gyerekkorunk, akik még mindent összeettünk, meg koszosak voltunk, meg mindent, az immunrendszerünket nagyon megerősítette. Aztán, hogy tényleg így van-e, azt nem tudom, de van egy ilyen mondás. Homokot. Imádtam, hogy ropog a fogam alatt, írja nekünk Szabolcs. Hát én nem imádom. Én, hogyha valami olyan van a számban, ami nem jó, akkor egyből rosszul tudok lenni. A kis unokaöcsém, Viktorka, öcsémnek a fia, ő csinálja azt, hogyha új íz vagy új állag kerül a szájába, most 2 éves, akkor így, ami egyből vagy kikapja a kezével, vagy egyből kiköpi maga elé, és kérdez, hogy ez mi, hogy hát csak úgy nem veredjük át, hogy bármit a szájába juttatunk, úgyhogy okos a gyerek, de nagyon sok mindent utána már második kóstolásra megszeret. Viszont homokot nem teszünk a szájába, és önök se tegyenek. Még egy blokkra visszajövünk, tartsanak velünk akkor is. Cegléd Rádió FM 92.5.

Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Elérkeztünk a mai utolsó üzeneteinkhez, kedves hallgatók. A Ceglét hangja hamarosan véget ér. A témánk nem volt más, mint hogy mi a legundorítóbb, amit valaha ettek, és menjenek tovább az üzenetek. Gyerekkoromban éjszaka kimentem meginni a szörpöt, amit már előzőleg kitöltöttem, de nem kapcsoltam fel a villanyt, és éreztem, hogy ilyen fura íze van, meg mintha valami kis darabok lennének benne. Hát nem belefulladtak a hangyák. Ez rossz, Laci üzenetét kaptuk meg. Igen, kikészítetted, felkészült voltál, csak arra nem, hogy a hangyák is megérzik, és belemásztak, aztán meg ott maradtak. És igen, eléggé el tudja rontani a hangya íz a málna szörpöt. Avabi, valami kagyló vagy csiga élve grillezve, szerencsétlen még forgolódik, ahogy fő a páncéljában. Az ilyeneket nagyon nem szeretem, és nem is tudom, hogy miért akarnak emberek ilyet megenni. Jó, azt tudom, ugye, ha belegondolunk abba, hogy miért így dolgozzuk fel a sertést disznóvágáskor, igazából az éhség meg a hiány miatt mindig minden részét meg kellett tanulni, megsütni a disznónak, és ez tulajdonképpen a magyar szerintem tökéletesen kísérletezte, hogy milyen részéből mit lehet csinálni, és tök finom ételek lettek belőle. Szóval igen, van az az éhínség, amikor kénytelenek vagyunk mindent megenni, de ez nekem akkor sem fér bele, mikor egy élő állatot, vagy mikor mi választhatjuk ki azt a homárt, amit kiemelnek ott a szemünk láttára. Kinek jó az, hogy az a szegény homár ott aztán, na mindegy, én nem szeretem az ilyesmit, de sokan mégis, sajnos. Mongol barátnőm járt otthon és hozott kumiszt, ami már édességnek volt elkészítve, drazsészerű volt és borzalmas, Kínában többször akart meggyőzni, hogy az ottani partner, hogy egyek mindenféle kövér kukacot, mert nagyon élvezték, hogy szó szerint zöldre vált a fejem. Egyébként ez vicces szerintem. Tengeri sün. Tudni kell, ha egy ázsiai annyit mond egy kajára, hogy egészséges, az az egyik legundorítóbb dolog lesz, amit valaha eszel, mivel semmi jót, de tényleg semmi jót nem tud róla mondani, az egészségesben is kételkedek. Egyébként ezt Anett küldte nekünk, és végig is valahol értem. Nem tudom, hogy néhány dolgot miért fogyasztanak, de tulajdonképpen ezért készült el a műsor, hogy ilyen dolgokat olvassunk, és most végül is örülnöm kéne, hogy ennyi jó üzenetet kaptunk. Minden esetre menjünk még tovább. Vettem egy iced tea-t, amiben egy nagy karika penész volt. Miután megittam az egészet és belenéztem az üres üvegbe, esett le, hogy van benne valami szokatlan, amúgy nem is vettem volna észre. Jászmin küldte ezt nekünk, és végül egy rövid üzenet Zoltántól. Fermentált cápahús Izlandom. Hát akkor azt hiszem, hogy fejezzük be a mai adást, kedves hallgatók. Hogyha még van üzenet, vagy elküldték, vagy valamit, de nem került be az adásba, akkor ne lepődjenek meg, majd még egy olyan adást csinálunk ezzel kapcsolatban, amikor ilyen megmaradt kérdések óráját tartunk, és ott mindenki sorra kerül, de egy biztos, hogy ez nem a holnapi napon lesz, úgyhogy holnap mindenképpen valamilyen más adással készülünk, és tartsanak akkor is a Ceglét hangjával, Vörös Nándi pedig megköszöni megtisztelő figyelmüket. Jövök holnap is egy másik témával, de önök is tartsanak velünk, és maradjanak a Cegléd Rádióval. Viszont hallásra!
1: Következzen egy friss dal! Itt a Cegléd Rádióban!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres, Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30-549-2262-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Elkezdődött a miniszterelnök őszi országjárása. Több tízezren tüntettek az Alternatíva Németországnak párt ellen Németországban. Folytatódik a napos felhős idő elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Büszke a kormány eddigi intézkedéseire, Magyar Péter. Erről a Tisza párt őszi országjárásának első állomásán Veszprémben beszélt a miniszterelnök. Példaként említette a szociális tűzifa keret megduplázását, a vényköteles gyógyszerek áfamentes sététét és azt, hogy dolgoznak a bérrendezésen a többi közt a szociális szférában, az egészségügyi és a rendvédelmi területeken. A kormányfő nagy eredménynek tartja az uniós pénzek hazahozatalát, a KEKVÁ-tól az államhoz visszakerült vagyont, valamint a rendeleti kormányzás megszüntetését is. Hozzátette, hogy a határidőig körülbelül 1000-en jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira. Az Orbán kormány tudott a gyermekvédelmi rendszerben zajló bántalmazásokról, mégsem tett semmit, fogalmazott a miniszterelnök azon a tájékoztatón, amelyen bemutatták a rendszerről készített átfogó jelentést. Magyar Péter közölte, a Pintér Sándor vezette belügyminisztériumban megvoltak az adatok arról, hogy az állami fenntartású intézményekben az elmúlt két évben összesen 3700 esetet rögzítettek, ezeknek több mint a felében rendőrségi feljelentés is történt. A Fidesz szerint Magyar Péter politikai célok használja a gyermekvédelem ügyét, ezért időzítette a közzétételt a Kötsei találkozó napjára. Bóka János frakcióvezető azt mondta, a miniszterelnök bejelentéseit nem lehet komolyan venni, állításainak nincs semmilyen súlya, jelentősége. 16 év után először tartották meg a kötsei polgári pikniket úgy, hogy a Fidesz ellenzékben van. A párt és Holdudvarának rendezvénye zárt körű volt, de Orbán Viktor volt miniszterelnök, érkezésekor nyilatkozott a sajtónak. Azt mondta, az a dolguk, hogy készen álljanak, ha az országnak szüksége van rájuk. A korábbi miniszterelnök politikai propagandának nevezte az előző kormánnyal kapcsolatban tett feljelentéseket. A túlárazott buszbeszerzésekről azt mondta, hogy ebben az ügyben a belső ellenőrzést éppen az előző kormány indított. A dízelautók tulajdonosainak támogatásáról a Fidesz elnöke úgy vélekedett, hogy a védett üzemanyagárat kellene visszavezetni, amire megvan a fedezet a költségvetésben. Több tízezren tüntettek Németországban az Alternatíva Németországnak párt ellen. A Berlinben és több német nagyvárosban tartott demonstráción a szélsőjobboldali politikai erő betiltását követelték. A párt a múlt héten a szavazatok 44%-ával megnyerte a helyi választást a kelet-németországi Sachsen-Anhalt tartományban.
1: Az időjárásról.
5: Holnap a naposabb időszakot követően délutántól megnövekszik a felhőzet. Eleinte a Dunántúlon és északkeleten fordulhat elő kisebb eső, zápor, majd este északnyugaton lesz csapadék. A hőmérséklet éjszaka 8-13, napközben 20-25 fok között alakul.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Csoda szép reggelt, jó ébredezést kívánok minden kedves hallgatónak. Szeptember 13-án vasárnap, dezsavűn van, tegnap reggel is beköszöntem. Igen, a hétvégét legalábbis a délelőtt tekintetében, ugye szombaton együtt töltetjük, ma pedig már egész nap itt leszek a mikrofonnál, Becker Bernadett. Jó reggelt!
1: Jó reggelt! Jó reggelt, Cegléd!

Szeptember 13-a van a nap, amikor a kornélok ünnepelhetik névnapjukat, latin eredetű a nevük, a Cornelius nemzetség név rövidülése. Jelentése somfa, szarv vagy kornéliuszi. Kedves kornélok, nagyon-nagyon boldog névnapot! Cegléd Rádió!

0: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Szent Imre gyógyszertár lesz az ügyeletes patika. A Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt találják meg a gyógyszertárat. Az ügyelet 8 órakor indul és 22 óráig tart.
1: Ceglédrádió FM 92.5.

A Tóldi Ferenc Kórház tájékoztatót adott ki, hisz szeptember 14-én hétfőn és 15-én kedden reggel 7 és délután 3 óra között a Ceglidi Tóldi Ferenc Kórház és Rendelőintézet Rákóczi út 7 és a tüdőgondozó Pesti úti telephelyeit érintő áramszünet lesz, az áramszolgáltató javítási és karbantartási munkálatokat végez. A betegellátás és előjegyzés, valamint a telefonos kapcsolat átmenetileg szünetel az intézetben ezen időszak alatt. Lesz viszont vérvétel és laborvizsgálat hétfőn és kedden reggel 6 és délelőtt 10 óra között, az előjegyzett betegek ellátása megtörténik, viszont kérik, hogy papíralapú beutalót vigyenek magukkal. Két szakrendelés helyszíne módosul, a személyzeti szakrendelés a kórházban a személyzeti osztályon 8 és 16 óra között, a kardiológiai szakrendelés szintén a kórházban a 7. emeleten a szív-ultrahang rendelőben 8 és 15 óra között várja az előjegyzett betegeket. A többi szakrendelésre az előjegyzett betegeket kiértesítik és új időpontot is kapnak. Amennyiben az értesítés nem jut el az előjegyzett betegekhez, kérik, hogy 15 óra után, már mint hétfőn és kedden, 15 óra után a rendelőintézet betegfelvételi irodáját keressék fel, mondjuk telefonon az 505-651-es telefonszámon. Szeptember 16-án szerda reggel 6 órától a rendelőintézetben a betegfogadás, a betegellátás és az időpont egyeztetés zavartalanul működik majd tovább. És nem mellékesen, legalábbis számomra egyáltalán nem mellékesen, és tudom, hogy sokak számára nem mellékesen, a Tereki utca 12-t is érinti ez az előre bejelentett áramszünet, így a Ceglidi televízióban sem tudunk napi híradót készíteni hétfőn és kedden. Adás természetesen lesz majd a Ceglidi televízióban este 6 órától, de friss híradóval majd csak szerdán tudunk jelentkezni. Mi is köszönjük megértésüket.

0: Már is jön a Results és a Represent Cuba 2004-ből, hogy lezárják a fél órát, és jöhessenek a friss hírek. A friss hírek után pedig a következő fél órában jön a horoszkóp is. Meg egyéb más fontos információk is, kivárom, muzsikák. Jó reggelt!
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Elkezdődött a miniszterelnök őszi országjárása. Több tízezren tüntettek az Alternatíva Németországnak párt ellen Németországban. Folytatódik a napos felhős idő elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Büszke a kormány eddigi intézkedéseire, Magyar Péter. Erről a Tisza párt őszi országjárásának első állomásán Veszprémben beszélt a miniszterelnök. Példaként említette a szociális tűzifa keret megduplázását, a vényköteles gyógyszerek áfamentes sététét és azt, hogy dolgoznak a bérrendezésen, a többi közt a szociális szférában, az egészségügyi és a rendvédelmi területeken. A kormányfő nagy eredménynek tartja az uniós pénzek hazahozatalát, a KEKVÁ-tól az államhoz visszakerült vagyont, valamint a rendeleti kormányzás megszüntetését is. Hozzátette, hogy a határidőig körülbelül 1000-en jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira. Az Orbán kormány tudott a gyermekvédelmi rendszerben zajló bántalmazásokról, mégsem tett semmit, fogalmazott a miniszterelnök azon a tájékoztatón, amelyen bemutatták a rendszerről készített átfogó jelentést. Magyar Péter közölte, a Pintér Sándor vezette belügyminisztériumban megvoltak az adatok arról, hogy az állami fenntartású intézményekben az elmúlt két évben összesen 3700 esetet rögzítettek, ezeknek több mint a felében rendőrségi feljelentés is történt. A Fidesz szerint Magyar Péter politikai célokra használja a gyermekvédelem ügyét, ezért időzítette a közzétételt a köcsei találkozó napjára. Bóka János frakcióvezető azt mondta, a miniszterelnök bejelentéseit nem lehet komolyan venni, állításainak nincs semmilyen súlya, jelentősége. 16 év után először tartották meg a köcsei polgári pikniket úgy, hogy a Fidesz ellenzékben van. A párt és holdudvarának rendezvénye zárt körű volt, de Orbán Viktor volt miniszterelnök, érkezésekor nyilatkozott a sajtónak. Azt mondta, az a dolguk, hogy készen álljanak, ha az országnak szüksége van rájuk. A korábbi miniszterelnök politikai propagandának nevezte az előző kormánnyal kapcsolatban tett feljelentéseket. A túlárazott buszbeszerzésekről azt mondta, hogy ebben az ügyben a belső ellenőrzést éppen az előző kormány indított. Meg. A dízelautók tulajdonosainak támogatásáról a Fidesz elnöke úgy vélekedett, hogy a védett üzemanyagárat kellene visszavezetni, amire megvan a fedezet a költségvetésben. Több tízezren tüntettek Németországban az Alternatíva Németországnak párt ellen. A Berlinben és több német nagyvárosban tartott demonstráción a szélsőjobboldali politikai erő betiltását követelték. A párt a múlt héten a szavazatok 44%-ával megnyerte a helyi választást a kelet-németországi Sachsen-Anhalt tartományban.
0: Az időjárásról.
1: Holnap a naposabb időszakot követően délutántól megnövekszik a felhőzet. Eleinte a Dunántúlon és északkeleten fordulhat elő kisebb eső, zápor, majd este északnyugaton lesz csapadék. A hőmérséklet éjszaka 8-13, napközben 20-25 fok között alakul.
0: Szegény.

0: Egysoron indította a fél órát, ez volt az Azizám, azt a fél órát, amiben jön most már a horoszkóp, méghozzá heti horoszkóppal jelentkezem hamarosan, gél után.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

Jajjön, hát a horoszkóp méghozzá heti horoszkóp természetszerűleg holnaptól kezdődő hétre. Kedves Kos, ezen a héten erős benned a bizonyítási vágy, és szeretnéd megmutatni a világnak, mire vagy képes. A hételei Skorpióhold kedvez a tervezésnek, a stratégiai gondolkodásnak és annak, hogy végre komolyan elkezd felépíteni az elképzeléseidet. Szerdától a nyilas hold lendületet és inspirációt ad, így könnyebb lehet pontosítani azokat a részleteket, amelyek a sikerhez kellenek. Most nem érdemes feladni semmit, amin eddig dolgoztál. Inkább adj időt magadnak arra, hogy kiforjon és megerősödjön a terved. A szombati bakhold különösen alkalmas arra, hogy a gyakorlatban is lépj, összeszedettebbé tesz, segít fókuszban maradni, és emlékeztet arra, hogy a céljaidért most valóban érdemes fegyelmezetten dolgozni. Bika. A hét elején a társasági életet felélénkülhet, és több izgalmas helyzet is megtalálhat. A Skorpióhold új szint vihet a mindennapjaidba, legyen szó találkozásokról, beszélgetésekről, vagy váratlan érzelmi fordulatokról. Szerdától a figyelmed inkább a hivatásodra, eredményeidre és hosszabb távú céljaidra irányulhat. Most minden esély megvan rá, hogy megtaláld azokat az eszközöket vagy lehetőségeket, amelyekkel előrébb juthatsz. Ha nem a karriered áll a fókuszban, akkor is fontos lehet mélyebben átgondolni, milyen új álmokat és célokat szeretnél felépíteni. A hétvégi bakenergia lelassításra hív, mielőtt új lendülettel nekivágnál a következő időszaknak. Most jól teszed, ha pihensz egy kicsit, rendezed a gondolataidat és tudatosan feltöltődsz. Mikrek. Az előző időszak zaklatottabb energiái után ez a hét megújulást hozhat. A hét elejé Skorpióhold ugyan felkavarhat néhány dolgot, de éppen ezzel nyit utat új tapasztalatok és frissebb nézőpontok előtt. A hét közepén a nyilas hold erősen ráirányítja a figyelmedet a kapcsolatokra. Üzleti és szerelmi együttműködésben is javulhat az összhang, mert könnyebbé válik a kölcsönös megértés és a közös célok felismerése. A hétvégi bakhold nyugodtabb, stabilabb hátteret ad, kapcsolataidban biztonságot, kiszámíthatóságot és érzelmi tartást tapasztalhatsz, ami most különösen jól fog esni. Rák. A hét eleje nosztalgikus hangulatot hozhat a Skorpióhold, és a Vénusz kapcsolódása régi emlékeket idézhet fel, vagy arra késztethet, hogy újra átéld egy korábbi kapcsolat szép pillanatait. Fontos azonban, hogy ne idealizáld a múltat, különösen akkor ne, ha valami egykor inkább visszatartott, mint épített téged. Ugyanez az időszak egy régen félretett tervet vagy projektet is újra életre hívhat. A hét közepén érkező nyilashold fegyelmet és kitartást ad ahhoz, hogy végre valósággá formáld azt, amit már régóta halogatsz. A hétvégi bakhold ismét a kapcsolatokra irányítja a figyelmet. Most azt tanulhatod meg, hogyan legyél jelen mások számára úgy, hogy közben a saját határaidat is megőrzöd. Oroszlán, a hét elején az a legfontosabb, hogy a saját szükségleteidet ne szorítsd háttérbe, figyelj jobban az érzéseidre, és ne hagyd, hogy a hirtelen reakciók vagy túl gyors döntések átvegyék az irányítást. Szerdától a nyilashold cselekvőbbé és energikusabbá tesz, jó időszak lehet arra, hogy befejezz egy futóprojektet, de arra is, hogy valami újba kezdj, például tanulásba, önképzésbe vagy egy régóta érlelődő ötlet kidolgozásába. A hétvégén a bakhold tovább erősíti ezt a gyakorlatias vonalat, de már több rendszerrel és szervezettséggel. Amit most felépítesz, annak hosszabb távon is lehet alapja. Szűz. A hét elején sok örömet adhat, ha mások mellett állsz, segítesz vagy támogatást nyújtasz. A Skorpióhold együttérzőbbé és megértőbbé tesz, különösen akkor, ha olyan szerepben vagy, ahol mások számítanak rád, például vezetőként vagy szülőként. Szerdától fontosabbá válik az egyensúly a munka és a magánélet között. A nyilashold arra emlékeztet, hogy ne csak a feladatokra koncentrálj, tölts időt a szeretteiddel, keresd a barátaidat, vagy egyszerűen pihenj otthon egy kicsit. A hétvégén a bakhold segít abban, hogy őszintébben kapcsolódj a saját érzelmeidhez. A lezárás, az elengedés és a régi fejezetek befejezése most gyógyító erejű lehet, és ennek a folyamatnak később is nagy jelentősége lesz. Hamarosan folytatom. Szeglét.

Folytatódjék hát a horoszkóp, mérleg a Merkur a jegyedben jár, így most könnyen a figyelem középpontjába kerülhetsz. A gondolataid, ötleteid és meglátásaid sokkal nagyobb visszhangot kaphatnak, mint máskor. A hét elején a Skorpió hold a Vénusszal kapcsolódik, ami kedvező alkalmat teremthet arra, hogy pénzügyi téren okosabb, tudatosabb döntéseket hoz. Ugyanakkor nem érdemes elsietni semmit, a kapkodás most többet áthat, mint használ. A hét közepén a Nyilas hold sok új kapcsolatot, beszélgetést és találkozást hozhat. Nőhet a népszerűséged, és olyan emberekkel is összesodorhat az élet, akik hosszabb távon is támogatják az elképzeléseidet. A hétvégi Bakhold türelemre tanít, lehet, hogy most minden lassabban halad, mint szeretnéd, de ettől még jó irányba tartasz. Tartsd szem előtt a célt, és ne siettesd azt, aminek még érnie kell. Nézzük, hogyan telik majd a Skorpiók jövő heten. Magabiztosabbnak és erősebbnek érezheted magad ezen a héten. A jegyedben járó hold és Vénusz pedig csak fokozza a kisugárzásodat. Könnyebbé válhat az ismerkedés, és az is, hogy megtaláld a helyet egy közösségben vagy csapatban. Szerdán és csütörtökön a Nyilas hold a teljesítményre és az eredményekre irányítja a figyelmedet. Nagyobb célokat tűzhetsz ki magad elé, és érezhetően nő benned a motiváció, hogy magasabb szintre lépj. A hétvégén a Bakhold nyugodtabb, megtartóbb energiát hoz. Ez a néhány nap nem csak kellemesebb, hanem együttműködésre is ösztönöz. Jó időszak lehet arra, hogy csapatban dolgozz, vagy vezetői szerepet vállalj. Nyilas. A Vénusz most a horoszkópod rejtettebb területén jár, ami csendes, de erős támogatást jelez. A hét elejé Skorpió hold arra figyelmeztet, hogy az önmagadról való gondoskodás a következő hetekben kulcskérdés lesz. A hét közepén, amikor a hold belép a jegyedbe, több felismerés, kreatív ötlet és belső lendület érkezhet. Most kitartóbb vagy, és könnyebben mész utána annak, amit igazán szeretnél. Érdemes lehet elővenni egy félkész feladatot vagy projektet, és átdolgozni, finomítani rajta. A sikeresélye kifejezetten erős, mert egyszerre van jelen a nagyívű jövőkép és a földelő fegyelmező energia. A hétvégi Bakhold türelmet ad, ami különösen akkor segít, ha akadályokba ütközöl. A munkád most szépen formát ölthet. Bak. Győztesebb, erősebb hangulat kísérheti végig a hetedet. A hét elején a Skorpió hold arra ösztönöz, hogy nézz rá őszintén, mit értél el az elmúlt egy évben, és miben szeretnél még tovább lépni. Most sokat segíthet, ha megosztod az érzéseidet azokkal, akikben megbízol. Különösen akkor, ha úgy érzed, a munkádban vagy a terveidben itt nem látszik elég gyorsan az előrelépés. A hét közepén a Nyilas hold pozitív változást hozhat a mindennapokban. Jó alkalom adódik arra, hogy újra szervezd a rutinodat, frissíts a szokásaidon, és hatékonyabb rendszert alakíts ki magadnak. A hétvégén a hold a jegyedbe lép, és arra emlékeztet, hogy magadra is fordíts szeretetet. Pihenj, maradj kicsit többet otthon, és töltekezz olyan közegben, ahol biztonságban érzed magad. Vízöntő. A hét elején sok figyelem irányulhat rád a Skorpió hold, de mindennapi működésedre is jó hatással van, így hatékonyabbnak, összeszedettebbnek érezheted magad. A hét közepén a Nyilas hold több önbizalmat ad és könnyebbé teszi, hogy higgy a képességeidben. Ha az elmúlt időszakban sokat kételkedtél magadban, most olyan napok jöhetnek, amelyek pozitív megerősítéseket, jó kapcsolódásokat és felevelő élményeket hoznak. A hétvégi Bakhold már inkább a pihenésről szól. Töltsd fel magad, lassíts le és adj időt a regenerálódásra. Ha kipihent vagy, sokkal könnyebben tudod majd megvalósítani azokat a remek ötleteket, amelyek már most is ott vannak benned. És halak! Ezen a héten érdekes fordulatot vehet a belső utad, mert nyitottabbá válhatsz arra, hogy a szeretetet tudatosabban beengedd az életedbe. Ez most segíthet kilépni a megszokott kereteid közül és más szemmel nézni a világra. A hét közepén a Nyilas hold energialöketet ad, és könnyebbé teszi a rendszerezést. Most hajlandóbb lehetsz arra, hogy struktúráltabban gondolkodj, szervezettebben működj, és valóban rendet rakja feladatait között. A hétvégén a Bakhold tanulást, felismeréseket és szellemi építkezést jelez. Az ötleteid ekkor kezdenek igazán kibontakozni, és erősebben kapcsolódhatsz ahhoz az inspirációhoz, amelyből a legjobb gondolataid születnek. Így telik tehát majd a jövő hét. Cegléd Rádió 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
2: A Tápió Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrész raktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Kellemes kiránduló idő lesz. Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Dedikálás, játék és csoki készítés is lesz ma a Víg Színházban. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Pest megyei Csobánkán, a Hevesi Mátra Derecskén és a Zalai Puszta Szent Lászlón polgármestert és képviselőket is választanak, mert a helyi képviselőtestületek feloszlatták magukat. A Baranyai Siklóson pedig a szerb nemzetiségi választók települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választanak. Szavazni este 7 óráig lehet. Csaknem minden tizedik gyermek veszélyeztetett helyzetben van itthon. Észak-Magyarországon a legkritikusabb a helyzet. A kormány.hu oldalon közzétett gyermekvédelmi jelentésből kiderül, hogy 2010 óta 17%-kal nőtt a családból kiemelt gyerekek száma. Jelenleg az utógondozásban élőkkel együtt mintegy 23 ezeren nevelkednek állami gondoskodásban. A dokumentum szerint a hazai gyermekvédelmi rendszer már az összeomlás határára sodródott. Az Orbán kormány tudott a gyermekvédelmi rendszerben zajló bántalmazásokról, mégsem tett semmit, fogalmazott a miniszterelnök azon a tájékoztatón, amelyen bemutatták a rendszerről készített átfogó jelentést. Magyar Péter közölte, hogy a Pintér Sándor vezette belügyminisztériumban megvoltak az adatok arról, hogy az állami fenntartású intézményekben az elmúlt két évben összesen 3700 esetet rögzítettek. Ezeknek több mint a felében rendőrségi feljelentés is történt. A Fidesz szerint Magyar Péter politikai célokra használja a gyermekvédelem ügyét, ezért időzítette a közzétételt a köcsei találkozó napjára. Bóka János frakcióvezető azt mondta, a miniszterelnök bejelentéseit nem lehet komolyan venni, állításainak nincs semmilyen súlya jelentősége. A Túl sok vadállat című francia krimi nyerte a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál fődíját. Sarah Arnold bizarr humorú alkotása egy vadászok és gazdák közötti csatározást mutat be. A zsűri nagydíját Reisz Gábor legújabb filmje a Földszint kapta. A szervezők kiemelték, hogy az idei Cinefesten rekordszámú 156 vetítést tartottak, és több mint 12 000 jegy kelt el a programokra. Évadnyitó rendezvénnyel várja az érdeklődőket a Víg Színház reggel 10 órától. A Víg nap kínálatában kulisszajárás, zenés produkció, gyerekprogram és dedikálás is szerepel. A büfében színészek szolgálják fel a kávét, de csokoládékészítés is lesz. Táncházat is szerveznek, amely a Csárdás királynő című bemutatóhoz kapcsolódik. Kedvezményes jegy és könyvvásárlásra is lehetőség nyílik.
1: az időjárásról.
7: Változóan felhős lesz az idő, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Főleg a Dunántúlon lehet kisebb esőzápor, amit élénk széllökések kísérhetnek. Napközben 20-25 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kashmir indította az órát, Wild Ride szólt itt a 92-től, abban az órában, amikor jön a lapszemle, Népszava, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, ezekből a lapokból igyekszem szemezgetni egy-két írást. A mikrofonnál Becker Bernadett.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 18:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plus Market. Tomi XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett plusz kártyával csak 3890 forint. A Tomi alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Induljon hát a lapszemle, induljon a Névszava két írásával. Pirotechnikai eszközök használata esetén lefújják a labdarúgó mérkőzéseket Hollandiában, számol be róla a lap. A Holland Szövetség, az ügyészség és David van Weel igazságügyi és biztonsági miniszter között jött létre az az egyesség, amelynek megkötésére egy augusztusi esemény miatt volt szükség. Egy bajnoki mérkőzés során a rotterdami szurkolók petárdákkal és tűzijátékokkal több embernek égési sérüléseket, illetve hallás és látás károsodást okoztak. Néhány pirotechnikai eszközzel a hazai szurkolók szektorát célozták, egy pedig a pályán robbant fel alig néhány méterre a kapustól. A meccset az első félidőben körülbelül 20 percre félbeszakították. Az egyik klub később azt közölte, hogy 5 szurkoló sérült meg. Mostantól az a szabály, hogyha pirotechnikai eszközöket használnak, a mérkőzés azonnal véget ér, és az egész stadionból mindenki hazamehet, nyilatkozta az illetékes miniszter. Nos, erről is bővebben a Népszavában, és fiatalok innovatív zenei projektjeit várják. Innovatív zenei projekti pályázatot hirdet a Cifra Fesztivál, egyedi kreatív, minőségi, komoly zenei ötleteket várnak. Elkötelezetten támogatja a fiatal művészeket mesterkurzusokkal, folyamatos magyarországi és külföldi bemutatkozási lehetőségekkel és szakmai díjakkal a Cifra Fesztivál. Ezúttal az innovatív zenei projekt díjra várják tehát a pályázók jelentkezését október 20-áig. Bővebb információ és részletes feltételek a Cifra Fesztivál honlapján találhatók. A szervezők szerint ma már egyre kevésbé elég a zeneművészeknek kizárólag a magas szintű zenei felkészüléssel foglalkozni. A sikerhez szükséges az is, hogy megszólítsák a jövő közönségét. Ennek eszköze lehet az egyedi kreatív, minőségi, komoly zenei programok, kezdeményezések felkarolása és megvalósítása, amelyek révén elérhetik és koncerttermekbe vonzák a fiatalokat. Az innovatív zenei projektdíj pályázattal a Cifra Fesztivál célja, hogy fiatal művészeket és klasszikus zenei szakembereket ösztönözzön újszerű, innovatív, a kor megváltozott igényeire reflektáló projektek megalkotására, valamint a fiatalokat megcélzó modern kommunikációs eszközök alkalmazására, a legmagasabb szakmai minőség megtartása mellett. A nyertes 30 év alatti pályázónak bruttó 2 millió forintot ítél a szakmai zsűri. A pénz a projekt előkészítésére és megvalósítására fordítható. Emellett a Cifra Fesztivál marketing és kommunikációs, valamint szakmai támogatást biztosít a projekt esemény sikeres bemutatásához és népszerűsítéséhez. Erről a pályázatról is bővebben a népszava.hu-n.

0: Hamarosan folytatódik a lapszemle, most jön Johnny Fedopez és Pitbull közösen On The Floor, majd a reklámok és a friss hírek itt a 92.5-en.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
2: J-Lo.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Kludi, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26.000 forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat vasárnap 8-tól 12 óráig.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Kellemes kiránduló idő lesz. Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Dedikálás játék és csoki készítés is lesz ma a Víg Színházban. Jó reggelt kívánok, Seyfried Adél vagyok. Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Pest megyei Csobánkán, a Hevesi Mátra Derecskén és a Zalai Puszta Szent Lászlón polgármestert és képviselőket is választanak, mert a helyi képviselőtestületek feloszlatták magukat. A Baranyai Siklóson pedig a szerb nemzetiségi választók települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választanak. Szavazni este 7 óráig lehet. Csak nem minden tizedik gyermek veszélyeztetett helyzetben van itthon. Észak-Magyarországon a legkritikusabb a helyzet. A kormány.hu oldalon közzétett gyermekvédelmi jelentésből kiderül, hogy 2010 óta 17%-kal nőtt a családból kiemelt gyerekek száma. Jelenleg az utógondozásban élőkkel együtt mintegy 23 ezeren nevelkednek állami gondoskodásban. A dokumentum szerint a hazai gyermekvédelmi rendszer már az összeomlás határára sodródott. Az Orbán kormány tudott a gyermekvédelmi rendszerben zajló bántalmazásokról, mégsem tett semmit, fogalmazott a miniszterelnök azon a tájékoztatón, amelyen bemutatták a rendszerről készített átfogó jelentést. Magyar Péter közölte, hogy a Pintér Sándor vezette belügyminisztériumban megvoltak az adatok arról, hogy az állami fenntartású intézményekben az elmúlt két évben összesen 3700 esetet rögzítettek. Ezeknek több mint a felében rendőrségi feljelentés is történt. A Fidesz szerint Magyar Péter politikai célokra használja a gyermekvédelem ügyét, ezért időzítette a közzétételt a Köcsei találkozó napjára. Bóka János frakcióvezető azt mondta, a miniszterelnök bejelentéseit nem lehet komolyan venni, állításainak nincs semmilyen súlya jelentősége. A Túl sok vadállat című francia krimi nyerte a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál fődíját. Sarah Arnold bizarr humorú alkotása egy vadászok és gazdák közötti csatározást mutat be. A zsűri nagydíját Reisz Gábor legújabb filmje a Földszint kapta. A szervezők kiemelték, hogy az idei Cinefesten rekordszámú 156 vetítést tartottak, és több mint 12.000 jegy kelt el a programokra. Évadnyitó rendezvénnyel várja az érdeklődőket a Víg Színház reggel 10 órától. A Víg nap kínálatában kulisszajárás, zenés produkció, gyerekprogram és dedikálás is szerepel. A büfében színészek szolgálják fel a kávét, de csokoládékészítés is lesz. Táncházat is szerveznek, amely a Csárdás királynő című bemutatóhoz kapcsolódik. Kedvezményes jegy és könyvvásárlásra is lehetőség nyílik.
1: Az időjárásról.
7: Változóan felhős lesz az idő, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Főleg a Dunántúlon lehet kisebb esőzápor, amit élénk széllökések kísérhetnek. Napközben 20-25 fok között alakul a hőmérséklet.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Jöjjön most már a Magyar Nemzet két írásait, a 92-5-ön bizarr titokzatos alakzatot fedezett fel a Szaturnuszon az űrtávcső, a naprendszer második legnagyobb bolygója, a gyűrűrendszeréről híres gázóriás. A Szaturnusz még mindig tartogat új meglepetéseket a csillagászok számára. A lassan már 4 évtizede üzemelő űrtávcső a Hubble új felvételein a Szaturnusz déli pólusán egy eddig még nem látott furcsa, 10-szög alakú képződményt azonosítottak bolygókutatók. Ami különösen rejtélyes, hogy a NASA Cassini missziója alatt a Szaturnusz több évig tartó megfigyelése során egyszer sem észlelték ezt a rendkívül különös alakzatot, ami légköri képződmény lehet. A Szaturnusz északi pólusán legalább 45 éve egy jellegzetes felhőket elsötétítő 6-szögletű gázcsóva látható, a tudósok ezt először akkor fedezték fel, amikor a NASA Voyager űrszondái 1980-ban és 81-ben elsuhantak a gyűrűs, óriás bolygó mellett. Az amerikai űrügynökség Cassini missziója azonban több mint 13 évet töltött el a bolygó részletes tanulmányozásával, és soha nem láttak semmilyen ehhez hasonló jelenséget a Szaturnusz déli féltekéjén, ami zavarba ejti a tudósokat. A tudósok most a Hubble űrteleszkóp és az amatőr csillagászok észlelő hálózatának segítségével fedezték fel a Szaturnusz déli pólusán a 10-szögletű légköri képződményt, ami az északi póluson már korábban felfedezett 6-szögletű atmoszferikus jelenséghez hasonló, de mindeddig egyszer sem látták, és higgyék el, igen, még lehet fokozni, még ennél is többször leírják a cikkben azt, hogy hányszor nem látták eddig ezt a képződményt, és hogy mi lehet ez, nos azért arról is olvashatnak, a fellapozzák a Magyar Nemzetet. 8 perces ovációt kapott Velencében az Oasis film, a Geleger fivérek kibírták egymás mellett, ez kb. Egy egyenértékű hír úgy tűnik. 8 perces álló ovációval fogadták tehát Velencében az Oasis visszatéréséről készült dokumentumfilmet, a Don't Look Back in Anger bemutatóján Liam és Noel Gallagher együtt állt a közönség elé 16 évvel azután, hogy az Oasis feloszlott. A film a zenekar 2025-ös turnéjának próbáit és koncertjeit követi, miközben azt is megmutatja, hogyan jön ki egymással a két évtizedeken át egymással konfliktusban álló testvér. Az Oasis film a 41 koncertet magába foglaló Live 25 turnét követi, amely 5 kontinensen több mint 2 millió rajongót mozgatott meg. Dylan Southern és Phil Lovelace rendezők nem csak a koncerteket filmezték, hanem a próbákat és a kulisszák mögötti pillanatokat is. Az Oasis történetét nehéz úgy elmesélni, hogy ne kerüljön szóba a két testvér viszonya. A zenekar 2009-ben oszlott fel, a Gallagher fivérek közötti konfliktus pedig azóta is része a róluk kialakult képnek. A reunión ezért önmagában is nagyobb történet annál, mint hogy egy sikeres együttes újra koncertezni kezdett. A kérdés az volt, hogy Liam és Noel képes-e ismét együtt dolgozni. A rendezők erre nem egy hagyományos háttérmagyarázattal válaszolnak. A próbákon rejtett kamerákat is használtak, és igyekeztek minél kevésbé beavatkozni abban, ami a két testvér között történik. A filmben így nem csak a színpadon látható Oasis jelenik meg, hanem az is, hogy hogyan próbálnak ismét együtt dolgozni, és némiképpen ez kiderül ebből a cikkből is. Ha érdekli önöket, magyar nemz

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Ugye most már a Magyar Hírlap két írása itt a 92-5-ön. Leszavazta a brit parlament az önkéntes eutanáziájáról szóló törvényjavaslatot. Ennek alapján a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők mások segítségével, de saját akaratukból véget vethettek volna életüknek. Az egyéni képviselői indítványt, amelyet a kormányzó munkáspárt frakciójának egyik tagja terjesztett elő, a 650 tagú alsóház szűk többséggel vetette el. A tervezetre 270-en ellene 286-an voksoltak. Az elutasító szavazás, amelyet 4 órás vita előzött meg, azt jelenti, hogy a kezdeményezés, amely évek óta járta útját oda-vissza az alsóház és a felső kamara, a lordok háza között belátható időre, a legnagyobb eséllyel végleg elbukott. Az idei további parlamenti tárgysorozatban ugyanis a javaslat már nem szerepel, és bár elvileg jövőre vagy a későbbi években a kezdeményező vagy más képviselő ismét beterjeszteti a tervezetet, elenyésző annak az esélye, hogy az indítvány ismét tárgyalási időt kap. A törvényjavaslatot tavaly júniusban szintén igen szűk, 23 fős többséggel, de jóvá hagyták az alsóházban. Ez azt jelenti, hogy a munkáspárti frakció most is és akkor is erősen megosztott volt, mivel a kormánypártnak az alsóházban ennél sokkal nagyobb többsége van. A törvényjavaslat a tavalyi támogató alsóházi szavazás után a lordok háza elé került, ahol azonban elakadt, miután a felsőház tagjai több mint 1200 módosító indítványt terjesztettek elő. A modernkori brit parlamentarizmus történetében soha nem érkezett ennyi módosítási javaslat egyetlen törvénytervezethez. Erről is olvashatnak bővebben a Magyar Hírlapban, és arról is, hogy az egész ország lakossága elférne a svájci bunkerekben. Az alpesi ország nem csak a semlegességéről, a hegyeiről és a csokoládéjáról híres, hanem arról is, hogy a világ egyik legkiterjedtebb civilvédelmi bunkerhálózatát tartja fenn. Svájcban több mint 370 ezer nukleáris és sugárzás elleni óvóhely található, amelyek összesen elegendő férőhelyet biztosítanak az ország mintegy 9 milliós lakosságának. A rendszer gyökerei a hidegháború idejére nyúlnak vissza, amikor Svájc felismerte, hogy egy európai nukleáris konfliktus esetén akkor is veszélybe kerülhet, ha maga az ország nem válik közvetlen célponttá. A svájci stratégia lényege az volt, hogy lehetőség szerint minden lakos számára biztosítsanak egy helyet egy védett létesítményben. Az óvóhelyek többsége vasbetonból készült robbanásgátló ajtókkal, szellőző rendszerekkel és szükség esetén használható menekülési útvonalakkal rendelkezik. A kisebb bunkerek gyakran családi házak vagy társasházak pincéjében találhatók, míg a nagyobb közösségi létesítmények akár több száz ember befogadására is alkalmasak. A hidegháború idején különösen nagy bunkereket is építettek. Az egyik például eredetileg akár 20 ezer embernek is menedéket biztosíthatott, ami a város akkori lakosságának, Sonnenberg bunkerről van szó, körülbelül 1/3-át jelentette. Ezeket a hatalmas létesítményeket azonban soha nem kellett éles helyzetben használni. Svájc a hidegháború lezárulta után sem számolta fel teljesen a rendszert, bár 2010 és 11 körül felmerült a bunkerekre vonatkozó kötelezettség megszüntetése, a fukushimai atomkatasztrófa, majd az elmúlt évek geopolitikai feszültsége ismét ráirányították a figyelmet a civil lakosság védelmére. Erről az igen izgalmas témáról is olvashatnak bővebben a Magyar Hírlapban.
0: Szegléd.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: 30 éves a ceglidi Kossuth toborzó ünnepély, szeptember 17-én, 18-án és 19-én, ezt együtt is megünnepelhetjük. A Kossuth téren, Ötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban és egyéb más helyszíneken is természetesen jön tehát a 30. Kossuth toborzó ünnepély, amelyre nagy szeretettel várnak mindenkit. A részletes programok megtalálhatók a kossuthtoborzó.hu oldalon. Könyvbemutatóra várják az érdeklődőket a Ceglédi Városi Könyvtárban hódoló tisztelettel dedikált könyvek, különleges kötetek Kossuth Lajos könyvtárából. A vendég Elbe István, a könyv szerzője, a Kossuth Kultusz elkötelezett kutatója, a moderátor pedig Reznák Erzsébet történész. Szeptember 16-án, szerdán 17 órakor kezdődik az esemény, melynek helyszíne a Ceglédi Városi Könyvtár. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Újra autómentes nap. Szeptember 22-én kedden a szokott módon kora reggel már várják bizonyos regisztrációs pontokon mindazokat, akik kerékpárral érkeznek oda, kerékpárral indulnak el az iskolába, kerékpárral indulnak el a munkahelyükre. Hogyha beregisztrálják a munkahelyet vagy az iskolát, akkor akár nyerni is lehet. A győztes iskola például 100 000 forintos utalványt kap, a győztes cég is nyereményben részesül majd. A sportcsarnoknál és a Szabadságtérnél lesz ilyen regisztrációs pont, és már reggel 5 óra 30 perctől várják az oda kerékpárral érkezőket. Minden résztvevő részt vesz egy sorsolásban, egy kerékpár lesz a fődíj. A Szabadságtéren egyébként 10 órától is programok várják az oda érkezőket, lesz kerékpárregisztráció, ügyességi pálya, füstsátor, tűzoltóautó, aztán itt a szemüveg, kresztesztek és egyéb más programok is. És mindeközben délelőtt 10 órakor egy Guinness rekordra is készülnek a szervezők. Egy időben egy helyen egyszerre kerékpárokkal és azok csengőivel egyszerre csengetnek majd. Az autómentes nap egy helyi baleset megelőzési csoport megkeresésére ad helyet ennek az eseménynek. Délelőtt 10 órakor, tehát a lezárt Rákóczi úton lesz majd a közös csengetés és a Guinness rekord kísérlet. Autómentes nap tehát szeptember 22-én kedden. To the first now. Yeah.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápiószentmártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Tisztelt Mozgás Stúdió, drága B at Gym! Szombaton már a második gyertyát gyújtjuk a születésnapi tortádon. Köszönjük, hogy 15 féle mozgásformát adsz nekünk, hogy 5 kiváló edzőnk vigyáz ránk, hogy a hatékony sportolás biztonságos és élvezetes is legyen. Kívánjuk, hogy még nagyon sok közös, hasznos és vidám időt tölthessünk együtt a teremben edzéssel, de menjünk táborozni és kerékpározni is. A B-et Gym Family nagyon boldog második születésnapot kíván. Várjuk a találkozást szombaton az Ötvös tér 6-ban.
4: Szeptemberi születésnapi nyílt napok 3 szombaton a B-et Gym Mozgás Stúdióban. A részletekért keresd Facebook oldalunkat.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglin Rádióban.
5: Kellemes kiránduló idő lesz. Időközi önkormányzati választást tartanak 3 településen. 10 milliárdos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. 3 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást, a Pest megyei Csobánkán, a Hevesi Mátra Derecskén és a Zalai Puszta Szent Lászlón polgármestert és képviselőket is választanak, mert a helyi képviselőtestületek feloszlatták magukat. A Baranyai Siklóson pedig a szerb nemzetiségi választók települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választanak. Szavazni este 7 óráig lehet. Jövő héten ismét 2 napon át ülésezik az országgyűlés. Holnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik az ülés. Kedden döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól, valamint a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról. Még idén 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök a gyermekvédelmi rendszerről készített jelentés ismertetésén. A fejlesztések részeként több mint 180 új férőhelyet hoznak létre, és 15 speciális otthonban javítják a körülményeket. Emellett új krízisellátás jön létre olyan gyerekek számára, akik rendszeresen megszoknak, illetve súlyos pszichés és magatartás problémákkal küzdenek. Magyar Péter beszélt arról is, hogy bentlakásos intézményt létesítenek a szerhasználó gyerekek rehabilitációjára. A gyermekvédelmi rendszer megújítása nélkül nem oldható meg a droghelyzet és az ezzel összefüggő közbiztonsági problémák sem, írta a főpolgármester. Karácsony Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy az utcai szerhasználók, valamint a fiatalabb hajléktalanok nagy része a gyermekvédelmi intézményrendszer áldozata. A főpolgármester szerint a probléma megoldásához a kormánynak, a fővárosnak és az önkormányzatoknak együtt kell működnie. Túlárazottság miatt visszavonta a svájci használt motorvonatok karbantartására vonatkozó miniszteri utasítást Vitézy Dávid, a közlekedésért és felelős miniszter. A rendelkezést még elődje Lázár János írta alá 3 nappal az országgyűlési választás előtt. Az utasítás ellenére a MÁV vezetése nem kötötte meg a szerződést, mert a költségek kirívóan magasak voltak, és a konstrukcióban NER közeli cégek is szerepeltek. A karbantartás feltételeit és árát újra tárgyalják. Megtartották a 6. Pécs Pride felvonulást. Az 5 kilométeres sétán több százan vettek részt, a belvárosban többen fel is szólaltak. A rendezvény szervezői szerint fontos a sokszínűség és az európai értékek melletti kiállás és a láthatóság.
1: Az időjárásról.
5: Változóan felhős lesz az ég, hosszabb, rövidebb napos időszakok mindenütt várhatók. Kisebb esőre, záporra, élénk széllökésekre, főként a Dunántúlon kell számítani. Napközben 20-25, este 12-18 fok várható.
1: Közlekedési információk.
6: Kecskemét térségében az M5-ös autópályán a 70-es és a 74-es kilométer között átépítik a terelést. Mindkét irányban sávzárásra és napközben torlódásra kell készülni. A Szeged felé vezető oldalon a 71-es és a 78-as kilométer szelvények közötti szakaszon az úthibákat javítják ki. Az aktuális munkaterületnél a belső sávot zárják le. Szintén Kecskemét térségében, de a 74-es és 78-as kilométer között átépítették a terelést. A Budapest felé vezető oldalon a forgalom a belső sávon valamint az ellenkező oldal belső sávján halad, Röszke felé pedig a külső és leálló sávra van terelve a forgalom. Kunszállás és Kecskemét között szalagkorlátot cserélnek, a 95-ös kilométertől a 102-es kilométerig mindkét oldalon lezárták a belső sávot, sávelhúzással a leálló és külső sávon halad a forgalom. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
0: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.
1: Reklámot hallottak.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Jöjjön át a Bulvár Lapszemle, jöjjön elsőként a Bors néhány írása itt a 92.5-ön. Nagyon fontos hírt osztott meg a közösségi oldalán a Tankcsapda. Tagjai Lukács Aci és Fejes Tamás zenésztársuk életmentő műtétjére gyűjtenek, és még jótékonysági koncerteket is fognak adni, hogy megmentsék barátjukat, Csövit. Komoly ügy mellé áll tehát a Tankcsapda. A zenekar egy súlyos egészségügyi problémával küzdő pályatársuk Tóth Sándor Csövi támogatására szólította fel a hazai rockzene képviselőit. Az alkohol frontemberének máját ültetésre van szüksége, amelynek költségeit egyedül nem tudja előteremteni, ezért most összefogás indult érte. A zenekar tagjai Lukács Laci és Fejes Tamás, mármint a Tankcsapda tagjai elsőként jelezték, hogy anyagilag is segítenek, emellett pedig jótékonysági programokkal szeretnének hozzájárulni a szükséges összeg összegyűjtéséhez. Október 9-én egy minifesztivált is rendeznek, amely azonban csak a kezdet, a tervek szerint további eseményekkel és felajánlásokkal is támogatják Csövit. A zenésztársak nem most szembesültek először azzal, hogy barátjuk komoly veszélyben van. Csövi az elmúlt években több alkalommal is kórházi kezelésre szorult máj problémái miatt, és olyan súlyos szövődményekkel is meg kellett küzdenie, mint a belső vérzések. A helyzet végül odáig súlyosbodott, hogy az orvosok szerint transzplantáció nélkül nincs esélye a túlélésre. Fejes Tamás a tőle megszokott fekete humorral beszélt arról, milyen helyzetbe került régi barátjuk, miközben egyértelművé tette, a Tankcsapda nem akarja magára hagyni. Csövi barátunk túl komolyan vette a Sing Sing zenekar Halála Májra című nótáját, életmentő műtétre van szüksége, és azt gondoltuk, mellé állunk, árult el a Kincsvadászok sztárja, és hogy milyen terveik vannak még, hogy megsegítsék zenésztársukat, arról is olvashatnak a Borsban. Betörte Quentin Tarantino otthonába. A TMZ értesülései szerint Quentin Tarantino ugyan nem tartózkodott az ingatlanba, de mások igen. Quentin Tarantino Hollywood Hills-i otthonánál rendőrök jelentek meg, miután egy tetőtől talpig feketébe öltözött férfi megpróbált bejutni az ingatlanba. A betörőnek végül sikerült elmenekülnie, ezért a hatóság körözést adott ki ismeretlen tettes ellen. A rendőrséget nem sokkal 12 óra után riasztották, miután egy gyanús szemét láttak a környéken, aki megpróbált bejutni az ingatlanba. A Los Angeles Times szerint a férfi egy második emeleti ablakon keresztül próbálhatott bejutni a háromszintes épületbe, de mire a járőrök kiérkeztek, már elmenekült a helyszínről, és mivel nem találtak nyomot arra, hogy az illető végül bejutotta az ingatlanba, így a rendőrség birtokháborítás miatt adott ki körözést ismeretlen tettes ellen. A bejelentés szerint a férfi nagyjából 35 éves lehet, vékony testalkatú és tetőtől talpig fekete ruhát viselt. Az esetet tovább súlyosbítja, hogy az ingatlanban több személy is tartózkodott a betörés ideje alatt. A TMZ értesülései szerint a hollywoodi rendező Quentin Tarantino azonban éppen nem volt otthon. Már másodszor vették egyébként célba otthonát betörők. Egy 2018-as incidens során két férfi jutott be az ingatlanba, miközben ő otthon volt. Az éjszaka közepén vette észre, hogy idegenek tartózkodnak a házban. Sajnos ez viszonylag sokszor megtörténik, mert mint egy ilyen eset, csak ritkán kap ekkora média visszhangot. Nos, hát róla, erről az esetről is olvashatnak bővebben a Borsban.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. A vándorkiállítás szeptember 30-áig van Cegléden, a Ceglédi Városi Könyvtárban, tehát a kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg. Szeptember 17-én csütörtökön 17 órától Berzsenyi Dániel élete, versei a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének előadásában a Ceglédi Városi Könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Mesevár a gyermekkönyvtárban a nyári szünetben minden szerdán 10 órától diafilmvetítés az egész családnak. A Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában tehát könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, de ingyenes rendezvényről van szó. Keressék tehát a Mesevárat a gyermekkönyvtárban minden szerdán 10 órától. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést is biztosítanak. Amit kínálnak, kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek. Újra autómentes nap. Szeptember 22-én kedden a szokott módon kora reggel már várják bizonyos regisztrációs pontokon mindazokat, akik kerékpárral érkeznek oda, kerékpárral indulnak el az iskolába, kerékpárral indulnak el a munkahelyükre. Hogyha beregisztrálják a munkahelyet vagy az iskolát, akkor akár nyerni is lehet. A győztes iskola például 100 000 forintos utalványt kap, a győztes cég is nyereményben részesül majd. A Sportcsarnoknál és a Szabadságtérnél lesz ilyen regisztrációs pont, és már reggel 5 óra 30 perc várják az oda kerékpárral érkezőket. Minden résztvevő részt vesz egy sorsolásban, egy kerékpár lesz a fődíj. A Szabadság téren egyébként 10 órától is programok várják az oda érkezőket, lesz kerékpár regisztráció, ügyességi pálya, füstsátor, tűzoltóautó, aztán itt a szemüveg, kresztesztek és egyéb más programok is. És mindeközben délelőtt 10 órakor egy Guinness rekordra is készülnek a szervezők. Egy időben egy helyen egyszerre kerékpárokkal és azok csengőivel egyszerre csengetnek majd. Az autómentes nap egy helyi baleset meg előzési csoport megkeresésére ad helyet ennek az eseménynek. Délelőtt 10 órakor, tehát a lezárt Rákóczi úton lesz majd a közös csengetés és a Guinness rekord kísérlet. Autómentes nap tehát szeptember 22-én kedden.

0: Ceglédi Rádióban.
1: Kellemes kiránduló idő lesz. Időközi önkormányzati választást tartanak három településen. 10 milliárdos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást, a Pest megyei Csobánkán, a Hevesi Mátra-Derecskén és a Zalai Puszta-Szentlászlón polgármestert és képviselőket is választanak, mert a helyi képviselőtestületek feloszlatták magukat. A Baranyai Siklóson pedig a szerb nemzetiségi választók települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választanak. Szavazni este 7 óráig lehet. Jövő héten ismét két napon át ülésezik az országgyűlés. Holnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik az ülés. Kedden döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól, valamint a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról. Még idén 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök a gyermekvédelmi rendszerről készített jelentés ismertetésén. A fejlesztések részeként több mint 180 új férőhelyet hoznak létre, és 15 speciális otthonban javítják a körülményeket. Emellett új krízisellátás jön létre olyan gyerekek számára, akik rendszeresen megszöknek, illetve súlyos pszichés és magatartás problémákkal küzdenek. Magyar Péter beszélt arról is, hogy bentlakásos intézményt létesítenek a szerhasználó gyerekek rehabilitációjára. A gyermekvédelmi rendszer megújítása nélkül nem oldható meg a droghelyzet és az ezzel összefüggő közbiztonsági problémák sem, írta a főpolgármester. Karácsony Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy az utcai szerhasználók, valamint a fiatalabb hajléktalanok nagy része a gyermekvédelmi intézményrendszer áldozata. A főpolgármester szerint a probléma megoldásához a kormánynak, a fővárosnak és az önkormányzatoknak együtt kell működnie. Túlárazottság miatt visszavonta a svájci használt motorvonatok karbantartására vonatkozó miniszteri utasítást Vitézy Dávid, a közlekedésért és felelős miniszter. A rendelkezést még elődje Lázár János írta alá 3 nappal az országgyűlési választás előtt. Az utasítás ellenére a MÁV vezetése nem kötötte meg a szerződést, mert a költségek kirívóan magasak voltak, és a konstrukcióban NER közeli cégek is szerepeltek. A karbantartás feltételeit és árát újra tárgyalják. Megtartották a 6. Pécs Pride felvonulást. Az 5 kilométeres sétán több százan vettek részt, a belvárosban többen fel is szólaltak. A rendezvény szervezői szerint fontos a sokszínűség és az európai értékek melletti kiállás és a láthatóság.
0: Az időjárásról.
1: Változóan felhős lesz az ég, hosszabb, rövidebb napos időszakok mindenütt várhatók. Kisebb esőre, záporra, élénk széllökésekre, főként a Dunántúlon kell számítani. Napközben 20-25, este 12-18 fok várható.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: És ugye most már a napszemlezárásaként a Blikkét írása itt a 92.5-ön. Rékasi Károly 63 évesen is rendszeresen edzi, jól akarom érezni magam a feleségem mellett, mondja. Hajnali 4.20-as ébresztő, nulla kifogás és töretlen tempó. Rékasi Károly szeptember 25-én ünnepli 64. születésnapját, de eszeágában sincs visszavenni. A színész elárulta, miért hagyta ott a színházat, hogyan élte meg, hogy kétszer is lemaradt a Kossuth díjról, de mesélt a házasságáról és a Tom Cruise szinkronok kulissza titkairól is. Az interjú előtt azt kérte, minél korábban beszéljünk, szeret korán kelni? Kérdezték tőle. Reggel 4.20-kor szól az ébresztő, és akkor a két Rékasi összetűz egymással. Az egyik azt mondja, hogy ne legyél hülye, hogy ennyire korán fölkelsz, azért, hogy elmenj az edzőterembe. A másik meg azt mondja, hogy ne a kifogásokat keresd, rakd össze magad, és indulj el az edzésre. 5.10-kor már az edzőteremben vagyok, és kezdődik a meló. 3-4 alkalommal jár egy héten edzésre, és azt mondja, nincs kifogás. Több ilyen felirató pólót is kaptam a fiamtól, és mindig ezek vannak rajtam, ezek az én tornaruháim. És természetesen, én ha megengedik, akkor rögtön a Tom Cruise-os részre ugranék, hiszen számomra ő valóban Tom Cruise hangja, egy Tom Cruise-zal. És igen, én is azok között voltam, akik igen meg voltak sértődve, amikor ugye kórházi kezelés miatt, betegség miatt nem tudta leszinkronizálni a filmet. Szóval a legutóbbi filmjének a szinkronizálását most fejezte be, és egy nehéz feladat volt, beledöglős volt, más Tom Cruise filmek szinkronját egy nap alatt fel tudom venni, itt most 5 alkalom kellett, ennyit egy karakter szinkronizálásán sem dolgoztam még eddig. Egészen más, a szokásostól lényegesen eltérő volt Tom Cruise karaktere és hangja. Ha ő szerepel egy filmben, automatikusan önt hívják, vagy kell még castingra mennie? Kérdezték tőle. Magyarországról most több színésztől kértek ki hangmintát az Egyesült Államokba, és a készítők az enyémre mondták, hogy na ez a pasas legyen az. Ez különleges munka volt, ugyanis hozzászoktunk, hogy ő a világot menti meg, miközben repülőt vezet meg ugrálháztetőkön, egy fantasztikus akcióhős. Ezzel szemben itt nem vezetett repülőt, semmit nem csinált. Beszélt, beszélgetett, hallatlanul széles indulatiskálán, nagyon erős tájszólással, elváltoztatott hangmagasságon és dinamizmussal. Nem véletlenül mondom, hogy beledöglős munka volt. Nos hát, erről a készítési folyamatról is olvashatnak bővebben, hogyha fellapozzák a Blikket. És egy jó hír, megmenekültek a Csoki Mikulások, és természetesen, ami még fontosabb, a munkások, magyar vevőre talált a Nestlé gyára. A nyár közepén jelentette be a cég, hogy a diósgyőri gyárában az év végén megszünteti az üreges csokoládé figurák gyártását a kereslet visszaesése miatt. A cég tárgyalásokat folytatott a gyáregység értékesítéséről és jövőbeni működtetéséről, és bejelentették, hogy egy magyar cégcsoport vásárolja meg a csoki üzemet, így az édességgyártás folytatódik. 220 dolgozót érintett volna, egyébként nagyon-nagyon rosszul ez a betárás, és ők azok, akik bizonytalanságban várták a gyárról szóló híreket és a gyár jövőjével kapcsolatos fejleményeket. Hogy hogyan sikerült megmenteni a gyárat, a gyártást, olvassanak róla a Blikkben.
2: Se

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jaj, úgy megéheztem.
3: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
2: Egy gyrosz.
3: Pont egy gyrosz?
2: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
3: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
2: Pont mi nem mennénk be.
4: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség. Vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak!

0: Natoldy Ferenc kórház tájékoztatót adott ki, hisz szeptember 14-én hétfőn és 15-én kedden reggel 7 és délután 3 óra között a Ceglidi Toldy Ferenc kórház és rendelőintézet Rákóczi út 7 és a tüdőgondozó Pesti úti telephelyeit érintő áramszünet lesz, az áramszolgáltató javítási és karbantartási munkálatokat végez. A betegellátás és előjegyzés, valamint a telefonos kapcsolat átmenetileg szünetel az intézetben ezen időszak alatt. Lesz viszont vérvétel és laborvizsgálat hétfőn és kedden reggel 6 és délelőtt 10 óra között, az előjegyzett betegek ellátása megtörténik, viszont kérik, hogy papíralapú beutalót vigyenek magukkal. Két szakrendelés helyszíne módosul, a személyzeti szakrendelés a kórházban a személyzeti osztályon 8 és 16 óra között, a kardiológiai szakrendelés szintén a kórházban a 7. emeleten a szív-ultrahang rendelőben 8 és 15 óra között várja az előjegyzett betegeket. A többi szakrendelésre az előjegyzett betegeket kiértesítik és új időpontot is kapnak. Amennyiben az értesítés nem jut el az előjegyzett betegekhez, kérik, hogy 15 óra után, már mint hétfőn és kedden, 15 óra után a rendelőintézet beteg felvételi irodáját keressék fel, mondjuk telefonon az 505-651-es telefonszámon. Szeptember 16-án szerda reggel 6 órától a rendelőintézetben a betegfogadás, a betegellátás és az időpont egyeztetés zavartalanul működik majd tovább.
1: Ceglédrádió FM 92.5.

Egy újabb óra végéhez értünk, már is jönnek a reklámok után pedig jönnek a friss hírek után pedig jön Gorda és Reinerc a Neverd. Lokko, lokko.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is, két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
7: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
7: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
7: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
7: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
7: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
6: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Kellemes kiránduló idő lesz. Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Dedikálás, játék és csoki készítés is lesz ma a Víg Színházban. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Pest megyei Csobánkán, a Hevesi Mátra-Derecskén és a Zalai Puszta-Szentlászlón polgármestert és képviselőket is választanak, mert a helyi képviselőtestületek feloszlatták magukat. A Baranyai Siklóson pedig a szerb nemzetiségi választók települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választanak. Szavazni este 7 óráig lehet. Csaknem minden tizedik gyermek veszélyeztetett helyzetben van itthon. Észak-Magyarországon a legkritikusabb a helyzet. A kormány.hu oldalon közzétett gyermekvédelmi jelentésből kiderül, 2010 óta 17%-kal nőtt a családból kiemelt gyerekek száma. Jelenleg az utógondozásban élőkkel együtt mintegy 23 ezeren nevelkednek állami gondoskodásban. A dokumentum szerint a hazai gyermekvédelmi rendszer mára az összeomlás határára sodródott. Az Orbán kormány tudott a gyermekvédelmi rendszerben zajló bántalmazásokról, mégsem tett semmit, fogalmazott a miniszterelnök azon a sajtótájékoztatón, amelyen bemutatták a rendszerről készített átfogó jelentést. Magyar Péter közölte, hogy a Pintér Sándor vezette belügyminisztériumban megvoltak az adatok arról, hogy az állami fenntartású intézményekben az elmúlt 2 évben összesen 3700 esetet rögzítettek. Ezeknek több mint a felében rendőrségi feljelentés is történt. A Fidesz szerint Magyar Péter politikai célokra használja a gyermekvédelem ügyét, ezért időzítette a közzétételt a Köcsei találkozó napjára. Bóka János frakcióvezető azt mondta, hogy a miniszterelnök bejelentéseit nem lehet komolyan venni, állításainak nincs semmilyen súlya, jelentősége. A Túl sok vadállat című francia krimi nyerte a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál fődíját. Sarah Arnold bizarr humorú alkotása egy vadászok és gazdák közötti csatározást mutat be. A zsűri nagydíját Reisz Gábor legújabb filmje a Földszint kapta. A szervezők kiemelték, hogy az idei Cinefesten rekordszámú 156 vetítést tartottak, és több mint 12 000 jegy kelt el a programokra. Évadnyitó rendezvénnyel várja az érdeklődőket a Víg Színház. A Víg nap kínálatában ma kulisszajárás, zenés produkció, gyerekprogram és még dedikálás is szerepel. A büfében színészek szolgálják fel a kávét, de csokoládékészítés is lesz. Táncházat is szerveznek, amely a Csárdás királynő című bemutatóhoz kapcsolódik. Kedvezményes jegy- és könyvvásárlásra is lehetőség nyílik.
1: Az időjárásról.
9: Változóan felhős lesz az idő, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, kisebb esőre, záporra, élénk széllökésekre, főként a Dunántúlon kell számítani. Napközben 20-25, este 12-18 fok várható.
1: Közlekedési információk.
10: Kecskemét térségében az M5-ös autópályán a 70-es és a 74-es kilométer között átépítik a terelést. Mindkét irányban sávzárásra és napközben torlódásra kell készülni. A Szeged felé vezető oldalon a 71-es és a 78-as kilométer szelvények közötti szakaszon az úthibákat javítják ki. Az aktuális munkaterületnél a belső sávot zárják le. Szintén Kecskemét térségében, de a 74-es és 78-as kilométer között átépítették a terelést a Budapest felé vezető oldalon a forgalom a belső sávon, valamint az ellenkező oldal belső sávján halad, Röszke felé pedig a külső és leálló sávra van terelve a forgalom. Kunszállás és Kecskemét között szalagkordátot cserélnek a 95-ös kilométertől a 102-es kilométerig mindkét oldalon, lezárták a belső sávot, sávelhúzással a leálló és külső sávon halad a forgalom. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Godó és Nerencson neved indított az órát, Lokoloko Eszot itt a 92-5-ön, abban az órában, amikor jön a kalendárium. Köszöntöm a névnaposokat, jönnek események, évfordulók, és persze a napi leszülöttjeiről is szó lesz. A mikrofonnál Becker Bernadett.
1: Cegléd Rádió.

0: szeptember 13-a van a nap, amikor a kornélok ünnepelhetik névnapjukat, latin eredetű a nevük, a Cornelius nemzetség név rövidülése, jelentése somfa, szarv vagy kornéliuszi. Kedves kornélok, nagyon-nagyon boldog névnapot!
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
2: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel

0: automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Ki az akar? Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Ki az akar? Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plus Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett Plus kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
3: Reklámot hallottak!

Néhány esemény természetesen szeptember 13-ához kötődő, 511 éve annak, hogy a svájci államszövetség zsoldos csapatainak veresége után kinyilvánította örök semlegességét. Első Ferenc francia király német zsoldos serege győzte le Marinanónál a milánói Massimiliano Sforza herceg svájci zsoldosait, akiket kiűztek Milánóból, lerombolva ezzel legendás hírű harci dicsőségüket. Napjainkban a svájci zsoldosok utódaiból kerül ki a Vatikán testőrsége. 238 éve annak, hogy New York City lett az Egyesült Államok fővárosa. 127 éve pedig 1899-ben először halt meg amerikai ember autóbalesetben. Henry Bliss volt az első gyalogos, akit autó gázolt halálra Észak-Amerikában. A manhattani ingatlanügynök éppen lelépett a járdáról a nyugati 74. utcában a Central Park Westnél, amikor egy arra haladó autó elütötte. Öntudatlanul esett össze, koponya és mellkas sérüléseket szenvedett. A következő nap reggelén halt meg. Az autó az akkoriban elterjedtebb elektromos meghajtású jármű volt. A vezetőjét emberölés vádjával letartóztatták. A vádat később ejtették, azzal az indokkal, hogy Bliss halála nem volt szándékos. 1931-ben ezen a napon Matuska Szilveszter felrobbantotta a Bécsbe tartó nemzetközi gyorsvonat alatt a Biatorbágyi vasúti hidat. Szeptember 12-éről 13-ára virradó éjjel 0 óra 20 perckor robbant a híd. A detonáció következtében a mozdony az első hat kocsival a viaduktról a mélybe zuhant. A tragédiának 22 halálos áldozata és 17 sebesültje volt. A helyszínen megtalálták a házilag szerkesztett pokolgépet és egy levelet, amely a kommunistákra terelte a gyanút. Ennek következtében statáriumot, vagyis rögtönítélő bíróságot vezettek be 1932. októberéig. A nyomozás során azonban kiderült, hogy az őrült bécsi kereskedő és gyáros Matuska Szilveszter követte el a bűncselekményt, valamint egy korábbi németországi és ausztriai vasúti robbantásnak is ő volt a tettese. Az osztrák bíróság 6 évi fegyházra, a magyar törvényszék pedig halálra ítélte, de mivel nem volt halálbüntetés Ausztriában, az ottani büntetésének letöltése után életfogytiglani fegyházra ítélték, amelyet a Váci Országos Királyi Fegyintézetben kellett letöltenie. 1944 végén, amikor a felszabadító orosz csapatok Vácra érkeztek, a börtön néhány órára gazdátlan maradt. Matuska Szilveszter megszökött és az űrzavarban eltűnt. Utoljára szülőfalujában Csantavéren látták. Mélyen vallásos ember volt, a fegyházban verseket írt vallási témájú, nagy részletességgel kidolgozott képeket festett, amelyekből később kiállítást is rendeztek. Életéről és a vonat szerencsétlenségről Viadukt címen film is készült. 61 év annak, hogy az USA-ban megjelent a Beatles egyik legszebb felvétele, a Yesterday. Ezen a napon kapták meg az első Grammy-díjat is, legjobb zenekarként és a Hard Day's Night című nagylemezükért. 57 éve ezen a napon először lépett színpadra John Lennon és Yoko Ono a Plastic Ono nevű csapattal. 41 éve annak, hogy megjelent a Super Mario Bros. Című játék, melynek főszereplő figurája emblémává vált. A figurát Shigeru Miyamoto tervezte, bár Mario már korábban is szerepelt a Donkey Kong, Donkey Kong Jr. és Mario Bros. Című játékokban. A Super Mario Bros. Tette őt közismerté és a Nintendo egyik emblémájává, és nem tudom ki, hogy van vele, de nekem megszólal a fejemben a hang, amit hallani lehet a játék közben. Annak ellenére, hogy gyerekkoromban nekem Nintendom nem volt, de felnőtt fejjel igen sokat játszok vele. Ennyit az eseményekről, évfordulókról, hamarosan jönnek a napi híres születjei.

0: Jöjjenek hát a napíra születje, és tényleg csak néhányan. 84 éve Kolozsváron megszületett Károlyi Béla tornaedző, aki nagyon sikeres volt Amerikában. Módszereit azonban kegyetlennek tartották, sokan vitatták, you can do it. Ismerjük ezt a mondatot. 1944-ben megszületett Peter Cetera, amerikai énekes basszusgitáros, a Chicago zenekar énekese basszusgitárosa. 55 éve pedig megszületett Stella Nina McCartney, angol divattervező Paul McCartney lánya. A mai ünneplőknek nagyon boldog születésnapot!
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Kellemes kiránduló idő lesz. Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Dedikálás, játék és csoki készítés is lesz ma a Víg Színházban. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Pest megyei Csobánkán, a Hevesi Mátra-Derecskén és a Zalai Puszta-Szentlászlón polgármestert és képviselőket is választanak, mert a helyi képviselőtestületek feloszlatták magukat. A Baranyai Siklóson pedig a szerb nemzetiségi választók települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választanak. Szavazni este 7 óráig lehet. Csak nem minden tizedik gyermek veszélyeztetett helyzetben van itthon. Észak-Magyarországon a legkritikusabb a helyzet. A kormány.hu oldalon közzétett gyermekvédelmi jelentésből kiderül, 2010 óta 17%-kal nőtt a családból kiemelt gyerekek száma. Jelenleg az utógondozásban élőkkel együtt mintegy 23 ezeren nevelkednek állami gondoskodásban. A dokumentum szerint a hazai gyermekvédelmi rendszer mára az összeomlás határára sodródott. Az Orbán kormány tudott a gyermekvédelmi rendszerben zajló bántalmazásokról, mégsem tett semmit, fogalmazott a miniszterelnök azon a sajtótájékoztatón, amelyen bemutatták a rendszerről készített átfogó jelentést. Magyar Péter közölte, hogy a Pintér Sándor vezette belügyminisztériumban megvoltak az adatok arról, hogy az állami fenntartású intézményekben az elmúlt 2 évben összesen 3700 esetet rögzítettek. Ezeknek több mint a felében rendőrségi feljelentés is történt. A Fidesz szerint Magyar Péter politikai célokra használja a gyermekvédelem ügyét, ezért időzítette a közzétételt a Köcsei találkozó napjára. Bóka János frakcióvezető azt mondta, hogy a miniszterelnök bejelentéseit nem lehet komolyan venni, állításainak nincs semmilyen súlya, jelentősége. A Túl sok vadállat című francia krimi nyerte a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál fődíját. Sarah Arnold bizarr humorú alkotása egy vadászok és gazdák közötti csatározást mutat be. A zsűri nagydíját Reisz Gábor legújabb filmje a Földszint kapta. A szervezők kiemelték, hogy az idei Cinefesten rekordszámú 156 vetítést tartottak, és több mint 12 000 jegy kelt el a programokra. Évadnyitó rendezvénnyel várja az érdeklődőket a Víg Színház. A Víg Nap kínálatában ma kulisszajárás, zenés produkció, gyerekprogram és még dedikálás is szerepel. A büfében színészek szolgálják fel a kávét, de csokoládékészítés is lesz. Táncházat is szerveznek, amely a Csárdás királynő című bemutatóhoz kapcsolódik. Kedvezményes jegy- és könyvvásárlásra is lehetőség nyílik.
0: Az időjárásról.
1: Változóan felhős lesz az idő, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, kisebb esőre, záporra, élénk széllökésekre, főként a Dunántúlon kell számítani. Napközben 20-25, este 12-18 fok várható.

0: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Szent Imre gyógyszertár az ügyeletes patika, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt találják a gyógyszertárat. Az ügyelet 22 óráig tart.
1: Szemlét Rádió! Szemlét Rádió! FM 92.5!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
2: Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut Ultra Premium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
4: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
2: Ha ló nincs, jó a drótszamár is! Október 3-án szombaton újra szüreti felvonulás Cegléd-Bercelen. Ám idén már nem csak négy keréken lehet részese bárki az emlékezetes programnak. Várják a kerékpáros csapatokat, családokat, baráti társaságokat is. Nyergelj fel, vagyis díszítsd fel a két kerekűt szüreti pompába, pattanj biciklire és csatlakozz a felvonuláshoz. Jelentkezni a svabsétakukat@gmail.com e-mail címen lehet. Finom étkek, borkiválóságok és jó hangulat, igazi közösségi élmény vár minden mindenkire október 3-án szombaton Cegléd-Bercelen a szüreti felvonuláson.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Szeptember 17-én csütörtökön 17 órától Berzsenyi Dániel élete versei a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének előadásában a Ceglédi Városi Könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Újra autómentes nap. Szeptember 22-én kedden a szokott módon kora reggel már várják bizonyos regisztrációs pontokon mindazokat, akik kerékpárral érkeznek oda, kerékpárral indulnak el az iskolába, kerékpárral indulnak el a munkahelyükre. Hogyha beregisztrálják a munkahelyet vagy az iskolát, akkor akár nyerni is lehet. A győztes iskola például 100 000 forintos utalványt kap, a győztes cég is nyereményben részesül majd. A sportcsarnoknál és a Szabadságtérnél lesz ilyen regisztrációs pont, és már reggel 5 óra 30 perctől várják az oda kerékpárral érkezőket. Minden résztvevő részt vesz egy sorsolásban, egy kerékpár lesz a fődíj. A Szabadságtéren egyébként 10 órától is programok várják az oda érkezőket, lesz kerékpárregisztráció, ügyességi pálya, füstsátor, tűzoltóautó, aztán itt a szemüveg, kresztesztek és egyéb más programok is. És mindeközben délelőtt 10 órakor egy Guinness rekordra is készülnek a szervezők. Egy időben egy helyen egyszerre kerékpárokkal és azok csengőivel egyszerre csengetnek majd. Az autómentes nap egy helyi baleset megelőzési csoport megkeresésére ad helyet ennek az eseménynek. Délelőtt 10 órakor, tehát a lezárt Rákóczi úton lesz majd a közös csengetés és a Guinness rekord kísérlet. Autómentes nap tehát szeptember 22-én kedden. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. A vándorkiállítás szeptember 30-áig van Cegléden, a Ceglédi Városi Könyvtárban, tehát a kiállítás a könyvtár nyitvatartás idejében tekinthető meg. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
3: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
5: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
6: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
5: Dehogy, ide a Nádasba.
6: Na de Béla, maga huncut?
5: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
2: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
3: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1. Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres. Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30-549-2262-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Kellemes kiránduló idő lesz. A kormány weboldalán olvasható az országos gyermekvédelmi jelentés. Egy hét múlva jár le a tankerületi igazgatói pályázatok jelentkezési határideje. Jó napot kívánok, Szejfried Adéa vagyok. Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Pest megyei Csobánkán, a Hevesi Mátra-Derecskén és a Zalai Puszta-Szent Lászlón polgármestert és képviselőket is választanak, mert a helyi képviselőtestületek feloszlatták magukat. A Baranyai Siklóson pedig a szerb nemzetiségi választók települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választanak. Szavazni este 7 óráig lehet. Nyilvánosságra hozta a kormány a gyermekvédelmi rendszerről készült jelentést. Gyurko Szilvia államtitkár elmondta, hogy a rendszer szintű problémák, a bántalmazások, az éhezés, a kihasználás mértéke lehetetlenné teszik a családból kiemelt gyerekek biztonságos gondozását, fejlesztését. Az elmúlt hónapokban végzett országos felmérés alapján a szakember közölte, hogy 130 ezer gyerek él veszélyeztetett környezetben, 800 van tartós szökésben, az állam pedig 23 ezer gyerekről gondoskodik. Van további 2700 olyan gyerek, akinek speciális intézményre volna szüksége. Az államtitkár kiemelte, hogy megrázó volt megismerni a problémákról korábban született kormányzati jelentéseket, amik után nem történt semmi. Egy hét múlva jár le a tankerületi igazgatói pályázatok beadási határideje. Az oktatási kormányzat mind a 60 tankerület élére új vezetőt keres. Forsthofer Ágnes egy az oktatási miniszter közösségi oldalára feltöltött videóban hangsúlyozta, ahhoz, hogy valóban jobb legyen az oktatás, ismerni kell a helyi iskolákat, pedagógusokat, közösségeket, és azt, hogy mire van szükségük a gyerekeknek. A változáshoz szakmai cselekvésre van szükség. Az első segélynyújtás, ezen belül az újraélesztés tömeges elsajátítását népszerűsítik kardiológusok, mentők és más egészségügyi szakemberek ma a Szívünk Napja programon. Az esemény kapcsán jelezték, hogy azokban az országokban, ahol már az iskolában kötelező a képzés, sokkal több laikus mer és tud közbelépni, ha életveszélyt észlel, ami jelentősen növeli a túlélési arányt. Felhívták a figyelmet a Safe City applikációra, amely több mint 2000 defibrillátor elérési helyét mutatja. A múzeumkertben egész nap szűrővizsgálatokkal, előadásokkal, különböző mozgásprogramokkal várják az érdeklődőket. Mintegy 200 embert, köztük külföldi turistákat evakuáltak az éjjel a horvátországi Brács szigetén pusztító tűz miatt, miután a lángok Milna térségében lakóházakat és szálláshelyeket is megközelítettek. Súlyos sérültről nem érkezett jelentés, de néhányan füstmérgezést szenvedtek. Az embereket egyebek mellett egy sportcsarnokban helyezték el.
1: Az időjárásról.
7: Változóan felhős idő lesz, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, kisebb esőre, záporra, élénk széllökésekre, főként a Dunántúlon kell számítani. Napközben 20-25, este 12-18 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Taylor Swift indította az órát, Faith of Ophelia, ezt vett a 92-ten abban az órában, amikor néhány hasznos, fontos információval igyekszem majd szolgálni a kedves hallgatóknak, de leginkább a jó muzsikák szólnak. Már is itt van Pitbull, I Know You Want Me.
1: Cegléd Rádió, FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
4: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
5: Semmi baj. Úgy sem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
4: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
6: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
7: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
8: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
9: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
10: Reklámot hallottak!

A Tóldi Ferenc Kórház tájékoztatót adott ki, hisz szeptember 14-én hétfőn és 15-én kedden reggel 7 és délután 3 óra között a Ceglidi Tóldi Ferenc Kórház és Rendelőintézet Rákóczi út 7 és a tüdőgondozó Pesti úti telephelyeit érintő áramszünet lesz, az áramszolgáltató javítási és karbantartási munkálatokat végez. A betegellátás és előjegyzés, valamint a telefonos kapcsolat átmenetileg szünetel az intézetben ezen időszak alatt. Lesz viszont vérvétel és laborvizsgálat hétfőn és kedden reggel 6 és délelőtt 10 óra között, az előjegyzett betegek ellátása megtörténik, viszont kérik, hogy papíralapú beutalót vigyenek magukkal. Két szakrendelés helyszíne módosul, a személyzeti szakrendelés a kórházban a személyzeti osztályon 8 és 16 óra között, a kardiológiai szakrendelés szintén a kórházban a 7. emeleten a szívultrahang rendelőben 8 és 15 óra között várja az előjegyzett betegeket. A többi szakrendelésre az előjegyzett betegeket kiértesítik és új időpontot is kapnak. Amennyiben az értesítés nem jut el az előjegyzett betegekhez, kérik, hogy 15 óra után, mármint hétfőn és kedden 15 óra után a rendelőintézet betegfelvételi irodáját keressék fel, mondjuk telefonon az 505-651-es telefonszámon. Szeptember 16-án szerda reggel 6 órától a rendelőintézetben a betegfogadás, a betegellátás és az időpont egyeztetés zavartalanul működik majd tovább. És nem mellékesen, legalábbis számomra egyáltalán nem mellékesen, és tudom, hogy sokak számára nem mellékesen, a Tereki utca 12-t is érinti ez az előre bejelentett áramszünet, így a Ceglidi televízióban sem tudunk napi híradót készíteni hétfőn és kedden. Adás természetesen lesz majd a Ceglidi televízióban este 6 órától, de friss híradóval majd csak szerdán tudunk jelentkezni. Mi is köszönjük megértésüket.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Könyvbemutatóra várják az érdeklődőket a Ceglédi Városi Könyvtárban hódoló tisztelettel dedikált könyvek, különleges kötetek Kossuth Lajos könyvtárából. A vendég Elbe István, a könyv szerzője, a Kossuth Kultusz elkötelezett kutatója, a moderátor pedig Reznák Erzsébet történész. Szeptember 16-án, szerdán 17 órakor kezdődik az esemény, melynek helyszíne a Ceglédi Városi Könyvtár. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Újra autómentes nap. Szeptember 22-én kedden a szokott módon kora reggel már várják bizonyos regisztrációs pontokon mindazokat, akik kerékpárral érkeznek oda, kerékpárral indulnak el az iskolába, kerékpárral indulnak el a munkahelyükre. Hogyha beregisztrálják a munkahelyet vagy az iskolát, akkor akár nyerni is lehet. A győztes iskola például 100 000 forintos utalványt kap, a győztes cég is nyereményben részesül majd. A sportcsarnoknál és a Szabadságtérnél lesz ilyen regisztrációs pont, és már reggel 5 óra 30 perctől várják az oda kerékpárral érkezőket. Minden résztvevő részt vesz egy sorsolásban, egy kerékpár lesz a fődíj. A Szabadságtéren egyébként 10 órától is programok várják az odaérkezőket, lesz kerékpár regisztráció, ügyességi pálya, füstsátor, tűzoltóautó, aztán itt a szemüveg, kresztesztek és egyéb más programok is. És mindeközben délelőtt 10 órakor egy Guinness rekordra is készülnek a szervezők. Egy időben egy helyen egyszerre kerékpárokkal és azok csengőivel egyszerre csengetnek majd. Az autómentes nap egy helyi baleset megelőzési csoport megkeresésére ad helyet ennek az eseménynek. Délelőtt 10 órakor, tehát a lezárt Rákóczi úton lesz majd a közös csengetés és a Guinness rekord kísérlet. Autómentes nap tehát szeptember 22-én kedden. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. A vándorkiállítás szeptember 30-áig van Cegléden, a Ceglédi Városi Könyvtárban, tehát a kiállítás a könyvtár nyitvatartás idejében tekinthető meg. 30 éves a Ceglédi Kossuth toborzó ünnepély, szeptember 17-én, 18-án és 19-én, ezt együtt is megünnepelhetjük. A Kossuth téren, Ötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban és egyéb más helyszíneken is természetesen jön tehát a 30. Kossuth toborzó ünnepély, amelyre nagy szeretettel várnak mindenkit. A részletes programok megtalálhatók a kossuthtoborzó.hu oldalon.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél kettőig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkárság@petratrans.hu e-mail címen lehet. A Tápió Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres Ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.
1: Reklámot hallottak!

0: Igazi-oszi hétvégénk van, nézzük, hogy mi várható holnap, hogyan indul a hét. Hétfőn nyugat felől érkezhetnek felhők térségünkbe, de csapadék csak elszórtan, zápor formájában fordulhat elő. Az északi a szél élénk széllökésekkel kísérheti a napot. Hajnalban 7-15, délután 21-27 fok várható.
1: Szegléd Rádió.
2: Ain't no country club either.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
6: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
7: Saját járműpark, több méretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
8: Jaj, úgy megéheztem.
9: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
8: Egy gyrosz.
9: Pont egy gyrosz?
8: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
7: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
9: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
8: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Kellemes kiránduló idő lesz. Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Dedikálás, játék és csoki készítés is lesz ma a Víg Színházban. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Pest megyei Csobánkán, a Hevesi Mátra-Derecskén és a Zalai Puszta-Szentlászlón polgármestert és képviselőket is választanak, mert a helyi képviselőtestületek feloszlatták magukat. A Baranyai Siklóson pedig a szerb nemzetiségi választók települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választanak. Szavazni este 7 óráig lehet. Csaknem minden tizedik gyermek veszélyeztetett helyzetben van itthon. Észak-Magyarországon a legkritikusabb a helyzet. A kormány.hu oldalon közzétett gyermekvédelmi jelentésből kiderül, 2010 óta 17%-kal nőtt a családból kiemelt gyerekek száma. Jelenleg az utógondozásban élőkkel együtt mintegy 23 ezeren nevelkednek állami gondoskodásban. A dokumentum szerint a hazai gyermekvédelmi rendszer mára az összeomlás határára sodródott. Az Orbán kormány tudott a gyermekvédelmi rendszerben zajló bántalmazásokról, mégsem tett semmit, fogalmazott a miniszterelnök azon a sajtótájékoztatón, amelyen bemutatták a rendszerről készített átfogó jelentést. Magyar Péter közölte, hogy a Pintér Sándor vezette belügyminisztériumban megvoltak az adatok arról, hogy az állami fenntartású intézményekben az elmúlt 2 évben összesen 3700 esetet rögzítettek. Ezeknek több mint a felében rendőrségi feljelentés is történt. A Fidesz szerint Magyar Péter politikai célokra használja a gyermekvédelem ügyét, ezért időzítette a közzétételt a Köccsei találkozó napjára. Bóka János frakcióvezető azt mondta, hogy a miniszterelnök bejelentéseit nem lehet komolyan venni, állításainak nincs semmilyen súlya, jelentősége. A Túl sok vadállat című francia krimi nyerte a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál fődíját. Sarah Arnold bizarr humorú alkotása egy vadászok és gazdák közötti csatározást mutat be. A zsűri nagydíját Reisz Gábor legújabb filmje a Földszint kapta. A szervezők kiemelték, hogy az idei Cinefesten rekordszámú 156 vetítést tartottak, és több mint 12 000 jegy kelt el a programokra. Évadnyitó rendezvénnyel várja az érdeklődőket a Víg Színház. A Víg nap kínálatában ma kulisszajárás, zenés produkció, gyerekprogram és még dedikálás is szerepel. A büfében színészek szolgálják fel a kávét, de csokoládé készítés is lesz. Táncházat is szerveznek, amely a Csárdás királynő című bemutatóhoz kapcsolódik. Kedvezményes jegy és könyvvásárlásra is lehetőség nyílik.
1: Az időjárásról.
10: Változóan felhős lesz az idő, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, kisebb esőre, záporra, élénk széllökésekre, főként a Dunántúlon kell számítani. Napközben 20-25, este 12-18 fok várható.
1: Közlekedési információk.
11: Kecskemét térségében az M5-ös autópályán a 70-es és a 74-es kilométer között átépítik a terelést, mindkét irányban sávzárásra és napközben torlódásra kell készülni. A Szeged felé vezető oldalon a 71-es és a 78-as kilométer szelvények közötti szakaszon az úthibákat javítják ki. Az aktuális munkaterületnél a belső sávot zárják le. Szintén Kecskemét térségében, de a 74-es és 78-as kilométer között átépítették a terelést a Budapest felé vezető oldalon a forgalom a belső sávon, valamint az ellenkező oldal belső sávján halad, Röszke felé pedig a külső és leálló sávra van terelve a forgalom. Kunszállás és Kecskemét között szalagkorlátot cserélnek a 95-ös kilométertől a 102-es kilométerig, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, sávelhúzással a leálló és külső sávon halad a forgalom. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Egyszerűen indította az órát, ez volt a kamera, itt a 92-tön, azt az órát, amiben hamarosan némi hasznos, fontos információ mellett jön majd a horoszkóp is, méghozzá komplett heti horoszkóp, természetesen a jövő hétre. A mikrofonnál Becker Bernadett.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Szent Imre gyógyszertár az ügyeletes patika, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt találják a gyógyszertárat. Az ügyelet 22 óráig tart. Szeglédre.

0: Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Ha ló nincs, jó a drótszamár is. Október 3-án szombaton újra szüreti felvonulás Cegléd-Bercelen. Ám idén már nem csak négy keréken lehet részese bárki az emlékezetes programnak. Várják a kerékpáros csapatokat, családokat, baráti társaságokat is. Nyergelj fel, vagyis díszítsd fel a kétkerekűt szüreti pompába, pattanj biciklire és csatlakozz a felvonuláshoz. Jelentkezni a svabsétakukat@gmail.com e-mail címen lehet. Finom étkek, borkiválóságok és jó hangulat, igazi közösségi élmény vár minden. Mindenkire október 3-án szombaton Cegléd-Bercelen a szüreti felvonuláson.
1: Reklámot hallottak!

Már is indult tehát hétvégi válogatásunk mai adása, amelyben négy anyagunkat hallhatják. Először településfejlesztés lesz a téma, majd egy óra után folytatjuk egészségünkre című sorozatunkat dr. Szabó Ivettel, akivel az iskolakezdés lesz a fő téma. Ezután is maradunk a tanévkezdésre.

0: és témakörénél, hiszen 2 óra után a Táncsics iskola igazgatója Rimóczi Gábor lesz a vendégünk. 3 óra után pedig Rendelelke című rendőrségi műsorunkban is szó esik szeptember első hetének tapasztalatairól, közlekedés rendészeti szempontból. Ekkor majd Bálint Póta Júliával beszélgetünk. Mai első anyagunk tehát Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk aktuális része lesz. Szebeni Dáviddal Szatmári Gábor beszélget.
1: Szemlédrádió! 92.5!
2: Kedves hallgatók, induljon tehát Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk 143. része. Most is természetesen a Településfejlesztési Szövetség elnökével, Szebeni Dáviddal fogok beszélgetni nagyon sok érdekes dologról. Szervusz, köszöntelek itt nálunk.
3: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat, és örülök, hogy újra Cegléden lehetek, mert nemrég még a héten az irodámban aludtam, olyan sűrű volt a hét Budapesten.
2: Igen, hát Budapesten sok minden történt most, és sokféle nációval találkoztam. Mondhatni. Hát gondolom településfejlesztésben jártas szakemberek voltak valamennyien. Itt görögöket, belgákat, bolgárokat is említettél. Mi is volt ez tulajdonképpen? Egy konkrét nagy találkozó?
3: Emlékszel talán, hogy benne vagyok Aténnak egy projektjében.
2: Igen, meséltél erről valóban.
3: A város zöldítést, a víznek a kezelését, helyben
2: nagyon
3: tartását,
2: fontos, igen.
3: Illetve a villámárvizek kezelését szolgálja így egyben. Ebben a projektben vannak különböző partnerek, és megosztják egymással a tapasztalataikat, és amit a témán kipróbálnak, azt kisebb léptékben különböző elemeit megvalósítják ezek a partnerek. És az egyik partner az Budapest 18. kerülete, régi együttműködésünk van már velük, mint Településfejlesztési Szövetség.
2: Tényleg,
3: is.
2: Erről is beszéltünk már, igen.
3: Cegléthez legközelebb eső kerület gyakorlatilag.
2: Jogos, igen.
3: Budapest keleti kapuja. Ezen kívül ebben a projektben benne van még Belgium Borrozelare,
2: no,
3: városa, illetve Bulgáriából Szófia, ezt talán többen ismerik a hallgatók közül. Úgyhogy ez a csapat gyűlt össze ezúttal most Budapesten.
2: Hú, és mi volt a fő téma most akkor? Volt egy kiemelt fő téma, vagy mindennel is foglalkoztatok?
3: Ez egy olyan tereplátogatás volt, ahol elsősorban a Budapest 18. kerületében felmerülő problémákra kerestük a választ, nyilvánvalóan fókuszáltan, illetve ottani jó példákat is meg tudtunk osztani a látogatókkal, hogy ott hogy oldottuk meg. Most amire koncentráltunk, az a lakótelepi rész volt, azért a 18. kerület két markánsan eltérő karaktert ötvöz így a település építészetben.
2: Igen,
3: lehet, hogy emlékezhetsz rá még elmesélésekből, hogy ez gyakorlatilag ugye régen falu volt, két falu.
2: Igen.
3: Egyébként, Szent Imre és Szent Lőrinc.
2: Uh-huh.
3: Ezeket egyesítették annak idején, amikor a Nagy Budapest létrejött 1950-ben, és utána még megkezdődtek ezek a házgyári építkezések is. Tehát a 18. kerület egy jelentős részén lakótelepeket látsz, tudod, a magas paneleket.
2: Úgy van, igen. De van családi házasövezete is.
3: Így van, és van egy olyan, ami meg olyan, mintha vidéken járnál, tehát ezt a kettő karaktert ötvözi, de most, amire koncentráltunk, az a Havonna lakótelep volt.
2: Igen.
3: Erről hallhattál.
2: Az híres.
3: Igen, így van. Ez egy átalakulóban lévő lakótelep, és egészen más már az ott lakók összetétele, mint régen, mondjuk akár a 90-es években. Nagyon szép közösségi kertek vannak, például a lakók paradicsomokat termesztenek például. Ezt is megnézték, nagyon jó kis pavilonok vannak.
2: Paradicsomi állapotok vannak.
3: így van, és ott igen. El vannak, mozognak, termelnek egy kis zöldséget. Az önkormányzat segít, megcsinálja a kialakítását ennek, és utána pedig ezek a magas ágyások bérelhetők egy körülbelül évi 20 000 forintért.
2: Oh.
3: Persze nem csak a magas ágyásokat bérlik, hanem az eszközöket, amiket az önkormányzat oda visz, ugye az öntözés, tehát minden benne van. Ez egy közösségi elfoglaltság. De nem csak már kéz dolgokat néztünk meg, hanem közösen ötleteltünk a külföldi kollégákkal, és egyébként végig jött velünk Atén klíma alkalmazkodásért felelős alpolgármester is, Nikosz barátunk. Úgyhogy együtt ötleteltünk, hogy bizonyos részeken, ilyen alulhasznosított, kisült füves területen például mit lehetne kezdeni, milyen koncepciók vannak, hogyan kérdezték meg a lakosságot, a 18. kerületi önkormányzat arról, hogy mit szeretnének ott a környéken, de elmentünk például a Bókai kertbe is, ami szintén azért átalakulás előtt áll, ebben is közösen ötleteltünk. A Bókai kert a környező területeivel együtt körülbelül 16 6 hektáros zöldterület. Hát ugye a budapesti kerületek közül az egyik legszerencsésebb, ha azt nézzük, hogy egy lakosra mekkora zöld terület jut, az pont a 18. az terület. Egyrészt például a Bókai kert, másrészt a Kossuth tér, és nagyon nagy rész pedig a Halmi erdő miatt. Tehát azért ez Pestnek, Dél-Pestnek egy ilyen tüdeje is gyakorlatilag, igen, ez a 18. kerület. És hát oda kell rá figyelni, főleg a klímaváltozásban. Ahogy az aténi alpolgármesterrel beszélgettünk, mondta, hogy számára megdöbbentőek voltak itt a budapesti állapotok. Ő 10-20 éve nem gondolta volna, hogy például Budapesten öntözésre lesz szükség a parkokban.
2: Hát bizony, mi se gondoltuk.
3: Így van. Most pedig úgy néznek ki a parkok, mint amit egyébként Athénban látunk tavasszal, illetve tavasz végén, és inkább nyáron. Tehát ugye ott is most már nyár elejére, nyár közepére kisül minden.
2: Hát
3: ugye
2: sajnos,
3: a fák, amiknek mélyre nyúlnak a gyökerei, azok még bírják.
2: Tartják magukat, igen.
3: De borzasztó nehéz egyébként fenntartani a parkokat, és ezt látjuk ugye mindenhol. Ha egyébként Cegléden körbenézünk, itt is ezt látjuk.
2: Ez van, igen.
3: Ez nem egy kiugró állapot, de ha valaki megnézi például a Gubadi Parkot, ahol ugye az elmúlt évben, ha jól emlékszem, történt kísérleti jelleggel az öntözőrendszernek a kiépítése, nyilván a Gubadi Park sokkal jobban néz ki. Ennek ellenére a jelenlegi klimatikus viszonyok között sajnos az embereknek el kell gondolkozni azon, hogy a gyep felületek nem fenntarthatók. Magyarország a zöld felületeivel soha nem lesz ott, mint mondjuk Ausztria most
2: például,
3: még, ahol több az eső, például ugye a hegyvidékek miatt. Nem tudjuk fenntartani gazdaságosan a gyep felületeket. Ezt ugye nyilván egy önkormányzat nem feltétlenül mondja ki, egy városüzemeltetési cég akárhol az országban nem feltétlenül mondja ki, bár sok helyen már próbálják a lakosokat felkészíteni, kisebb oktatóanyagokat közzétenni. Ilyen Szeged is például, amiről gyakran beszélgettünk már.
2: Igen. Hát sajnos ez a klímaváltozás ilyen, és úgy néz ki, hogy jó pár évig ezzel együtt kell élnünk most.
3: Mi életünkben biztos, és sajnos könnyebb nem lesz, alkalmazkodnunk kell, megtanulni.
2: Kell alkalmazkodni, így van.
3: És nagy erőfeszítésekkel mondjuk az unokáknak esetleg jobbá tudjuk tenni.
2: Meg hát, ha addig is a klíma változik majd, mire az unokák fölnőnek.
3: Igen, de ehhez nagy erőfeszítések kellene az emberiség részéről.
2: Gyakoriak az ilyen találkozók, vagy azért ritkaságnak számítanak?
3: Számomra viszonylag gyakoriak, meg akik mondjuk benne vannak ebben a nemzetközi szakértői hálózatban. Például a spanyol szakértő, aki itt volt, mert volt egy a finanszírozó szervezettől, ez egy közvetlen Európai Uniós szervezet, ami finanszírozza ezeket, egy spanyol szakértő, neki 5 ilyen projektje van, és szinte egész évben utazik hol ide, hol oda, de én is fogok menni például Finnországba tapasztalatcserére egyébként. Ez majd a következő hónapban lesz esedékes.
2: A kedves rokonokhoz.
3: Így van, úgyhogy ezek viszonylag most már gyakoriak, mert hogy nem nagyon lehet így elszigetelten mindenhol úton megpróbálni kitalálni egyedül, hogy mi a jó. Tehát itt azért nem csak a város táblán kell túllátni, hanem az ország határon túl is.
2: Igen.
3: Ha még megengeded, nem tudom, ha van még egy-két percem.
2: Oké, óra indul.
3: Rendben. Csak két példát mondanék. Belgiumban, Rozelárban volt egy olyan projekt, most be is mutatták nekünk, hogy egy nagy korábbi parkolót alakítottak át parkká. Tehát autók el, a nagy rész az autóknak el, a burkolt felületeket feltörték, és helyette park lett. De nem kell feltétlenül a nyugat-európai országokra ránézni, nézzünk el Szófiába. Ott nekem nagyon tetszik, hogy van egy olyan koncepciójuk, aminek a megvalósítása most indul. Egy zöld gyűrű a városon belül, amit úgy hívnak mostanában, hogy lineáris, vagy ilyen vonalas parkok, hogy nem egy nagy négyzet alakú, vagy téglalap alakú parkot kell elképzelni, hanem mondjuk vannak ott ilyen kisebb patakok egyébként Szófiában, és körkörösen, tehát így mondjuk a városmag körül kialakítanak egy zöld folyosót parkokból, nem annyira igen. nagyon széles, de mégis jó ilyen rekreációs, pihenős terület, és ezt tudja egy kicsit is hűteni a klímát, igen, meg jobb hatással van az emberekre.
2: Nagyon jó.
3: De óriási panellakótelepek is vannak hát azért. Persze. Szófiában, tudod, szocialista építészet volt ott is, de időnként nagyon kis ötletes dolgokat találnak ki, akár közösségi területeket, egy önkormányzati terület igen. udvarán, vagy éppen egy mini amfiteátrumot, képzelj el ilyen 16 emeletes panelek közötti zöld felületen. Nagyon ötletes.
2: Ez nagyon jó. Egyébként Cegléden is látni egy-két szép példát, a betonházak között is olyan szép kis kerteket ápolnak az ott lakók, hogy
3: így
2: csuda.
3: Van. Igen. Ez az első lépés, nagyon jó példaként tudom mondani, a Csoki házat, ahol az ott lakó hölgyek és kisebb részben urak egy elkötelezett csoportja gyönyörű kertet tart fönt, vagy akár ott a Fáji lakótelepen is, ha valaki elsétál hogy a Köztársaság ne. Utcán, nagyon szép kis kerteket tud
2: vannak,
3: látni.
2: Vannak itt is, és időnk pedig nagyon kevés, pedig egy nagy gratulációval még tartozom, hiszen egy nagyon szép elismerést vehettél át Szegeden, a Szegedi Tudomány Egyetemen, ez a bizonyos mecénás díj, amit átvehettél, ezt maga a Településfejlesztési Szövetség kapta, vagy te személyesen?
3: Itt pontosítanom kell, ugyanis ezt a díjat elsősorban a legelső cégem, az Enravel Kft. Kapta.
2: Aha.
3: Azért, mert majdnem egy évtizede szorosan együttműködik a Szegedi Tudományegyetemmel, és segítjük az ifjú hallgatókat abban, hogy gyakorlatot szerezzenek, tehát valódi
2: fontos,
3: önkormányzati projektekbe vonjuk be őket, ezen kívül pedig nyújtunk mentorálást is, ez együttműködésben a Településfejlesztési Szövetséggel, sőt, még vendégelőadásokat is vállalunk gyakorlatilag jótékonysági alapon. Most is volt egy ilyen műhely munka, amit a kollégáink tartanak, és még egy pontosítást kell tennem, ezt üzlettársam és ügyvezetőnk Kis Gábor Ferenc vette át, már csak azért is, mert én a vasúti szolgáltatás miatt nem értem oda a szenátusi díszülésre, egy ilyen körülbelül 40 perces késés után, úgyhogy engem aztán lefotóztak a Szegedi Tudományegyetem épülete előtt.
2: Na hát ez is valami, de minden esetet ott lett volna a helyed neked is természetesen. Hát ezt a díjat gondolom azért nem naponta osztogatják úgy mindenkinek.
3: Nem, képzeld el, hogy ezt évente egyszer adják át egyetlen egy szervezetnek, vagy éppen lehet, hogy magánszemélynek is. Úgyhogy ez a Szegedi Tudomány Egyetemért mecénás díjat 2026-ban egy ceglédi székhelyű cég kapta.
2: Fú, hát szívből gratulálunk ehhez, és akkor további jó munkát, és akkor irány Finnország most legközelebb?
3: Igen, de addig azért még bőven találkozunk.
2: Addig még találkozunk, és biztos, hogy lesznek akkor is témáink, hiszen mindig is adódtak eddig is, itt a Fejlesztés Terhe mellett című sorozatunkban, amelynek ez volt a 143. része. Szebeni Dávid, köszönöm szépen, hogy eljöttél a díjhoz, még egyszer gratulálok, és akkor további jó munkálkodást mindannyiunk örömére.
3: Nagyon köszönjük, innen az Ugyerbe megyünk.
2: Hajrá!
1: Szeglé

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze. Hová megyünk? Baja? Szeged? Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a Nádasba.
4: Na de Béla, maga Huncut?
3: Jaj, félreért. A Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
6: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. A vándorkiállítás szeptember 30-áig van Cegléden, a Ceglédi Városi Könyvtárban, tehát a kiállítás a könyvtár nyitvatartás idejében tekinthető meg. Újra autómentes nap. Szeptember 22-én kedden a szokott módon kora reggel már várják bizonyos regisztrációs pontokon mindazokat, akik kerékpárral érkeznek oda, kerékpárral indulnak el az iskolába, kerékpárral indulnak el a munkahelyükre. Hogyha beregisztrálják a munkahelyet vagy az iskolát, akkor akár nyerni is lehet. A győztes iskola például 100 000 forintos utalványt kap, a győztes cég is nyereményben részesül majd. A sportcsarnoknál és a Szabadságtérnél lesz ilyen regisztrációs pont, és már reggel 5 óra 30 perctől várják az oda kerékpárral érkezőket. Minden résztvevő részt vesz egy sorsolásban, egy kerékpár lesz a fődíj. A Szabadságtéren egyébként 10 órától is programok várják az oda érkezőket, lesz kerékpárregisztráció, ügyességi pálya, füstsátor, tűzoltóautó, aztán itt a szemüveg, kresztesztek és egyéb más programok is. És mindeközben délelőtt 10 órakor egy Guinness rekordra is készülnek a szervezők. Egy időben egy helyen egyszerre kerékpárokkal és azok csengőivel egyszerre csengetnek majd. Az autómentes nap egy helyi baleset megelőzési csoport megkeresésére ad helyet ennek az eseménynek. Délelőtt 10 órakor, tehát a lezárt Rákóczi úton lesz majd a közös csengetés és a Guinness rekord kísérlet. Autómentes nap tehát szeptember 22-én kedden. A Szecesszió csodái, építőművészet, vetített képes előadás a Ceglédi Városi Könyvtárban, előadó dr. Juhász István. A időpont pedig szeptember 24-e, csütörtök 17 óra. Közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Szeptember 17-én csütörtökön 17 órától Berzsenyi Dániel élete, versei a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének előadásában a Ceglédi Városi Könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény.
0: Cegléd Rádió FM 92.5.

Lenni. Néhány pillanat múlva lezárja az órát az Aria. Formult 2022-ből szól majd a dal, hogy jöhessenek a reklámok, a friss hírek, és indulhasson a következő óra Hölt és Purple Disco Machine közösével.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
2: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres. Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd, Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
4: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plus Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett plusz kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Kellemes kiránduló idő lesz. Vonatot is találat ért az ukrán-lengyel határ közelében. Radics Béla fideszes képviselő visszafizette a kulturális alap titkos támogatásából kapott pénz egy részét. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. Robbanások voltak az ukrán-lengyel határon, orosz drónok egy benzinkutat találtak el az egyik forgalmas közúti átkelőnél az ukrán oldalon. Több a közelben parkoló teherautó kigyulladt. Találat érte a Kijev és Varsó között közlekedő személyszállító vonat mozdonyát is, amikor a szerelvény 2 kilométerre volt a lengyel határtól. A vonatot megállították a határon, az utasokat kimenekítették a szerelvényekből. Az Ukrajna nyugati részét ért orosz támadás miatt ideiglenesen leállították a forgalmat az összes lengyel ukrán határát kelőn. A lengyel kormány hajnalban SMS üzenetekben figyelmeztette a kelet-lengyelországi lublini vajdaság hadjárásának lakosságát, a légitámadás lehetséges veszélyére és a riasztó szirénákat is bekapcsolták. Közben az oroszok csak nem 400 ukrán drónt lőttek le 15 régióban az éjjel. Tatárföldön ketten meghaltak, ketten pedig megsérültek az ukrán támadásban. Csaknem 700 embert, köztük külföldi turistákat telepítettek ki mára virradóra a horvátországi Brács szigetén pusztító tűz miatt. Néhányan füstmérgezést szenvedtek. Mélna térségében lakóházakat és szálláshelyeket is megközelítettek a lángok. Holnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik az országgyűlés kétnapos ülése. Kedden a képviselők döntenek az Alkotmánybíróság új tagjairól, valamint a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról. 20 millió forintot fizetett vissza a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatásból Radics Béla fideszes parlamenti képviselő Tradíciókért nevű alapítványa. Egy másik 15 milliós támogatást nem utaltak vissza. Az RTL híradó a dokumentumok alapján arról számolt be, hogy az alapítvány tavaly évvégén, amikor a 15 millióra pályázott az NKA-nál, a pályázati űrlapon üresen hagyta azt a részt, ahol fel kellett tüntetni, mire kérik a támogatást. Az NKA támogatások ügyében korábban a kormány és a NAV is vizsgálatot indított. Több mint 100 egykori és jelenlegi balettművész, koreográfus és kulturális szakember követel változást a Magyar Állami Operaház balettársulatának ügyében. Az aláírók arra kérik az új kulturális kormányzatot, hogy ne bízzanak meg olyanokat vezetői szereppel, akik az elmúlt 16 évben közreműködtek a művészek elleni munkaügyi perekben. Szeretnének maguk választani alkalmas vezetőt. Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója szerint a petíció hátterében szakmai féltékenység áll.
1: Az időjárásról.
5: Marad a változóan felhős idő, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, kisebb esőre, záporra, élénk széllökésekre, főként a Dunántúlon kell számítani. Napközben 20-25, este 12-18 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Herc és Pöpödőszka mesén közösen indította az órát, azt az órát, amiben folytatódik hétvégi ismétlő válogatásunk, és persze jönnek a kiváló zenék is. Kevin Harris és Clementine Douglas már is itt van, folytatásban. Blessings!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jaj, úgy megéheztem.
3: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
2: Egy gyrosz.
3: Pont egy gyrosz?
2: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
3: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
2: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak.

0: Bel itt senki sem lát, de nem kell tovább félned.
1: Az iskola kezdésnek bizony sok nehézsége lehet, akár egészségügyi szempontból is, mire figyeljen oda a szülő ebben a gyerekek számára sem könnyű időszakban. Dr. Szabó Évet sok fontos dologra hívja fel a figyelmet az Egészségünkre című sorozatunk mai részében. A kérdező Szatmári Gábor.
2: Cegléd Rádió FM 92.5.
3: Kedves hallgatók, jöjjön tehát Egészségünkre című sorozatunk, immáron 47. része. Most is dr. Szabó Ivettel fogunk beszélgetni, most éppen telefonvonalon, ez dobta az élet, de természetesen sok hasznos információ el fog hangozni a következő percekben, érdemes lesz ránk figyelni. Nagy szeretettel köszöntelek innen a stúdióból, Ivett, szervusz!
4: Köszöntelek én is, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
3: A témánk pedig az iskola kezdés lesz, mert igenis nem csak pedagógiai vonatkozásai vannak ennek, hanem akár egészségügyi vonatkozásai is, és most ezeket vesszük gorcső alá egy kicsit. Tulajdonképpen milyen egészségügyi kihívásokat hozhat egy szeptember 1-e egy tanévkezdés, akár a szülők, akár a gyerekek számára?
4: Azt gondolom, hogy egy fontos és nagyon sok család életében jelenlévő élethelyzet, és elképzelhető, hogy problémákat is hozhat maguk után. És hát ugye múlt alkalommal talán arról beszélgettünk, hogy itt hogyan készüljünk fel az őszre, immunrendszerileg vagy egészségileg, hogyan erre a helyzetre. És hát azért ősszel óhatatlanul új rendszerek is indulnak, ami azért jelenthet kihívást így a családnak.
3: Igen,
4: a gyerekeknek is.
3: Így van, akár fizikailag is, akár lelkileg is. Ugye ez egy teljesen más helyzet, és egyik napról a másikra jön, és talán ez is a nehézsége.
4: Így van, és nagyon jó, hogy így fogalmaztad, mert azért ez az állapotváltozás, ez mind a testi egészségünkre és a mentális egészségünkre is hatással lehet, és a gyermekek életében is, és ezért fontos lehet megnevezni esetleg olyan pontokat, amelyikre érdemes figyeljünk, hogy egyáltalán a gyermekeink egészsége is szolgálja azt, hogy ők jobban vegyék az akadályokat, esetleg vagy jobban teljesítsenek, vagy jobban éljék meg a mindennapokat a következő időszakban.
3: Nézzük ezeket a pontokat, mire figyeljen oda a szülő igazából ilyenkor, főleg akkor, hogyha mondjuk elsős a gyermeke, és eddig még nem is járt iskolába.
4: Hát azért lehet, hogy ez egy külön fejezet lenne, kifejezetten az elsősöknek, mert azért nyilván őnáluk sokkal nagyobb és élesebb lehet a váltás, és hát nagyon fontos az, hogy hogyan készítjük föl őket, hogyan beszélgetünk velük. Pontosan az, hogy ne azt éljék, hogy augusztus 31-ig teljesen másról szólt az életünk, szeptember 1-től meg minden megváltozik. Ugye változás az életünk része, gyerekekben, felnőttekben, és azért mi szülőként sokat tudunk segíteni, hogy ezeket az akadályokat könnyebben vegyük. Én most életmódorvosként inkább nem feltétlenül a pszichológiai vonalat céloznám meg, hanem olyan dolgokat, amit tényleg az egészséges működést összességében jobban tudják támogatni. És itt 2-3 nagyobb pontot hoznék, amiben esetleg belemehetünk jobban.
3: Jó.
4: Az egyik, ami megkönnyítheti biztonságot ad, kiszámíthatóságot, kevesebb stresszt, mind a gyermek, mind a szülőknek a szempontjából, tehát család szempontjából is, hogyha van megfelelő napi rutinunk.
3: Igen.
4: És a megfelelő napi rutin, ami ad egy keretet a napnak, kiszámíthatóvá teszi. Fontos azt is tudnunk, hogy minél több rutinunk van, annál kevesebbet kell gyorsan, hirtelen döntenünk.
3: Aha.
4: Ugye ez jó, hogyha értjük, hogy a nap végére azért minél több stressz, minél több döntési helyzet van, ez lehet egészen apró döntés is.
3: Persze.
4: Mindennapos döntés, hogy melyik cipőt vegyen föl, vagy hogy öltöztessen föl a gyermeket, az egy nap végére, ahogy fáradunk, ez a döntési energiánk, az csökken.
3: Persze.
4: És minél több rutin

0: Van, minél többet tudunk így megszokásból elvégezni, annál kevesebb döntést kell hoznunk a nap végére. Igen. Az is fontos, hogy a rutinokban azért legyen egy kellő rugalmasság, mert az is lehet egy stressz forrás, hogyha túlzottan, szigorúan, percre pontosan szeretnénk a napokat. Tehát egy jó rutin, egy-két olyan fixen bevésett szokással vagy ponttal, de kellő rugalmassággal kezelve, és ezen belül én azt mondanám, hogy a reggelnek érdemes, hogyha egy megfelelő rutinja van, hogy a gyermek is tudja, hogy miután mi következik, mikor kell fölkelni, utána hogyan jön a tisztálkodás, az átöltözés, legyen tényleg egy kiszámíthatósága, és a délután meg a kora esténk is így legyen, az pedig már az elalvás segítéséhez is hozzá fog járulni, és ez lesz a következő nagy pont, amire nagyon fontos figyelnünk, hogy a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás mennyisége az meglegyen a gyermeknek.
1: Ugyan.
0: És itt azt gondolom, hogy itt a mennyiségeket érdemes pontosan megadni, mert azért beszélgettünk ugye eddig a felnőttekről, ahol ott 7-9 órát beszéltünk. Hát nyilvánvalóan életkor szerint ez más lesz. Egy 6-12 éves gyermeknek 9-12 óra alvási igénye van általában, egy 13-18 évesnek meg 8-10 óra. És én azt gondolom, hogy sokan, hogyha ebbe belegondolunk, hogy ez mit jelent, hogy hány órakor feküdjünk le, mennyit kéne aludni. Én azt hiszem, hogy itt azért sok esetben hiányosság alakulhat ki.
1: Ugyan.
0: Tehát, hogy meglepő tud lenni, hogy azért a 9 óra meg a 10 óra alvás mennyiség az mit jelent, és hogyha belenézünk és mögé nézünk, akkor lehet, hogy ez sok gyermek nem teljesíti, és nagyon érdemes ezen elgondolkozni, főleg, hogyha azt tapasztaljuk, hogyha tartósan kimerült, fáradt, nem tud koncentrálni a gyermek, azt gondoljuk, hogy tanulási nehézsége van. Első körben nézzük meg az alvás minőségét, alvás mennyiségét, mert lehet, hogy nem több tanulási időre, vagy felkészülési időre, vagy külön órára van szüksége, elképzelhető,
1: persze.
0: Nem cáfolom ezt, de nézzük meg, mert lehet, hogy összességében egy kialvatlan, krónikus fáradtsággal állunk szembe.
1: Igen, ugye annak idején mi voltunk az első tévés generáció, mondhatni, akik már televízió mellett nőttek föl, és sokszor felhívták a figyelmünket arra, hogy bizony nem lehet ott éjszakában nyúlóan tévézni. Néha-néha megengedtek egy-egy olyan filmet, mikor egy izgalmas jó krimi, az Angyal sorozat ment, vagy valami érdekes jó kis film, este 8 órától, még azt néha nagyobb koromban már megengedték, hogy megnézzem, de természetesen, ha ilyen nem volt, akkor sipírc az ágyba, és aludni minél többet, és ez már akkor is megvolt. Most pedig, hát ugye a technika már lehetővé teszi, hogy a gyerek akár lehet, hogy lefekszik, mégis a technikával fog foglalkozni, akár a paplan alatt is.
0: Igen, és ez egy nagy problémakör, két fontos pillérét hoztad most be. Az egyik az, hogy túl azon, hogy ha mondjuk valaki tévézik, vagy digitális eszközt használ, vagy telefonozik, akkor egy probléma az, hogy ezt mondjuk az alvás idejének a rovására teszi.
1: Egyszer.
0: A másik mennyiségileg egyszer, másrészt pedig ugye, amit már beszéltünk többször az alvások kapcsán, hogy ez a kék fény, ez a hideg fény, ami éri a monitor, legyen az tévé, legyen az mobiltelefon, bármilyen okos eszköz, amilyen kék fény bocsát ki magából, az ugye gátolja a melatoninnak a képződését, ami pedig kell nekünk ahhoz, hogy el tudjunk aludni. Úgyhogy nem csak mint időt veszel az alvásból, hanem annak a minőségét is rontja. Arról nem is beszélve, hogy esetleg ha valami olyan tartalom van, ami nem feltétlen a relaxációt, meg a megnyugvást, a pihenést, a mentális pihenést segíti, aznak külön akár szorongást keltő, vagy izgatottá válnak a gyerekek, és esetleg nem tudnak tovább elaludni, vagy fölriadnak éjszaka. Tehát ez egy halom további problémát tud generálni.
1: Igen, ezekre is oda kell figyelni, és valahogy meggyőzni a gyereket, hogy higgy el, hogy nagyon fontos számára a pihenés, hogy másnap aztán tudjon teljesíteni az iskolában is. Hú.
0: Én azt gondolom, hogy igen, ezt legelőször is ismerjük mi föl ezt a mintázatot, hogy mi jellemző a gyermekünkre, tehát, hogy eleve tudjuk azt, hogy vajon, nyilván vannak egyéni igények és egyéni szükségletek. Nem minden 8 éves gyermeknek van szüksége 12 óra alvásra, ezt így aláírom, de ismerjük föl, hogy neki az az X óra, amit tölt, az vajon ő neki elégséges vagy nem, és ugye ezt úgy fogjuk fölismerni, hogy látjuk, hogy mennyire tudja ő a mindennapjait jól vinni, mennyire aktív, mennyire tud koncentrálni. Reggel mikor érkezik meg ugye a felébredés után, tehát hogy vagy még az első 2-3 órát így gyakorlatilag a padra borulva alussza, és az első pont, hogy mi ezt észleljük és ismerjük föl, nézzük meg tényleg teljesen racionálisan, hogy hány órát alszik, és ez vajon az én gyermekemnek így elége. Uh-huh. És hogyha nem, arra jutunk, és ez egy krónikussá váló állapot, tehát hogy nem csak, mert egy-egy eset belefér, bárki belőtt fordulna, és ezt a szervezet szépen kompenzálni tudja is, de hogyha ez egy mintázat, ez rendszeresen előfordul, tartósan koncentrálási probléma van, aluszékonyság, állandó fáradtság, akkor nyilván alapjaiban van ezzel gond. Na akkor így van, el kell kezdeni beszélgetni. Szülőként nekem a felelősségem az, hogy egyrészt felismerjem, hogy ezzel lehetséges, hogy gond van, és utána ezt a gyermekem felé hogyan fogom kommunikálni, mert nyilvánvalóan ellenállásba fog ez ütközni.
1: Hát
0: tehát ő nem nyilván fogja feltétlenül szeretni, és ő az észérveket nem fogja úgy megérteni. Én azt gondolom, hogy meg lehet a helye a televíziónak, az okos eszköznek és bárminek, limitált ideig,
1: hát persze,
0: és limitált napszakban, és ez nagyon-nagyon fontos, mert törekednünk kell arra, hogy az elalvás, az esti rutin előtti órákban, az elalvás előtt ezek a külső ingerek már őt ne érjék.
1: Az a jó.
0: Nagyon-nagyon fontos, és tudunk sokat segíteni ennek az ellentetjével, ha reggel viszont természetes fény éri. Tehát amíg az iskolába eljutunk, minél több természetes fény legyen, tehát lehetőleg óriási ereje is eredménye van annak, ha mondjuk kerékpárral vagy gyalog megyünk iskolába, és ez idő alatt a természetes fény a reggeli órákban éri a gyermeket. Ez alapozza meg, hogy este az ő melatonin termelése szépen élettanilag elinduljon.
1: Ezzel sokat
0: tudunk tenni. Így van.
1: Igen.
0: Még egy téma szokott szóba kerülni, az pedig a táplálkozás.
1: Ilyenkor. Nem mindegy, bizony nem mindegy. Igen,
0: és csak így nem részletekbe elveszve, de a szülők szerintem sokszor el tudunk veszni abban, hogy így aztán nyilván nagyon jót szeretnénk a gyermekünknek, és akkor a tökéletesség igényével próbálunk olyan uzsonnás dobozokat összekészíteni, erre óriási fókuszt adni, és ez mind nagyon-nagyon jó egészen addig, ami nem lesz egy plusz stressz, vagy plusz óriási szorongás. Én azt mondom, hogy nyilván nem feltétlen a tökéletesség a cél szeptember 1-én, ezt szépen fokozatosan lehet fejleszteni, mindig valami új dolgot hozzátenni, de a központi lényeg az legyen, hogy legyen egy kiegyensúlyozott energiaszintet adó táplálkozása a gyermeknek, és ez legyen azért lehetőleg jó minőségű élelmiszerből, friss alapanyagokból, zöldségből, gyümölcsből, és lehetőleg tényleg ne legyen olyan, hogyha nem reggelizik a gyermek, akkor mondjuk délben fog először étkezni, mert ez egy sor kóros folyamatot fog beindítani.
1: Igen, és a közös étkezéseknek is egyébként meg lehet a jelentősége ebben a folyamatban. Ugye, hogy minél többször együtt étkezik a család, az megint csak egy pozitív hatással lehet.
0: Igen, azért ez a hétköznapokban így munka és iskola mellett lehetséges, hogy a vacsora idő az, ami úgy, de én azt gondolom, hogy a legtöbb családnál egy ideális helyzetben ez is szokott lenni, az a közösen eltöltött idő a hétköznapokban, amikor tényleg mindenki egyszerre van jelen, és ezért is mondjuk azt, hogy a vacsora az általában a hétköznapokban többet tud jelenteni, mint egy puszta étkezés.
1: Igen. Na, akkor most egyelőre eddig jutottunk. Lesz ebben a témában még szerintem beszélni valunk bőségesen, és hogyha jönnek újabb ötletek, pontosabban nem ötletek, hanem újabb javaslatok, akkor azokat nagyon szívesen vesszük itt ebben a sorozatban. Most maradjunk ennyiben. Az iskola kezdésnél tehát bizony nagyon sok mindenre oda kell figyelni, elsősorban a gyerekre, és a gyereknek a sokféle igényére, és ezeket tényleg ezeket nagyon komolyan kell venni, legalább annyira komolyan, mint amilyen komolyan elmondta most nekünk dr. Szabó Ivett, akinek nagyon szépen köszönjük ezeket a jó tanácsokat, és a szülőknek pedig azt javasoljuk, hogy ezeket fogadják is meg. Ivett, köszönöm szépen, és várom a következő találkozást.
0: Én is köszönöm, és egy záró gondolattal hadd fejezem, mert igen, a gyermekeink szükségletére figyeljünk, és a sajátunkéra is.
1: Arra is
0: mert
1: bizony.
0: Nekik nagyon fontos, hogy mi is jól legyünk, és jól működjünk ebben a rendszerben. Ez legalább annyira fontos, hanem fontosabb, mint azt, mert hogy ők milyen példát látnak, és milyen mintát látnak rajtunk keresztül. Úgyhogy köszönöm szépen, szerintem folytassuk majd valamikor ezt a témát, és jó egészséget kívánok.
1: Ivett, köszönjük szépen!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kisállat eledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négylábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott eledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kisállat eledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.
1: Reklámot hallottak!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Szeptember 17-én csütörtökön 17 órától Berzsenyi Dániel élete versei a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének előadásában a Ceglédi Városi Könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A Szecesszió csodái építőművészet vetített képes előadás a Ceglédi Városi Könyvtárban előadó dr. Juhász István. A időpont pedig szeptember 24-e csütörtök 17 óra. Közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. 30 éves a Ceglédi Kossuth toborzó ünnepély, szeptember 17-én, 18-án és 19-én, ezt együtt is megünnepelhetjük. A Kossuth téren, Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban és egyéb más helyszíneken is természetesen jön tehát a 30. Kossuth toborzó ünnepély, amelyre nagy szeretettel várnak mindenkit. A részletes programok megtalálhatók a kossuthtoborzó.hu oldalon. Könyvbemutatóra várják az érdeklődőket a Ceglédi Városi Könyvtárban hódoló tisztelettel dedikált könyvek, különleges kötetek Kossuth Lajos könyvtárából. A vendég Elbe István, a könyv szerzője, a Kossuth Kultusz elkötelezett kutatója, a moderátor pedig Reznák Erzsébet történész. Szeptember 16-án, szerdán 17 órakor kezdődik az esemény, melynek helyszíne a Ceglédi Városi Könyvtár. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény.

Mindjárt érkezik Gáspár Laci, Sosem vagy egyedül, erről szól a dal 2005-ből, még itt a 92-től, hogy jöjjenek utána a reklámok, a friss hírek, és indulhasson a következő óra, hogy milyen slágerrel, már mutatom is.

0: sose vagy egyedül.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon, generációkon keresztül.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tesco-ban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. Az Afir fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
3: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
7: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
7: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
7: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
7: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
7: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
3: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 9594.
9: Na, milyen volt a nyaralás?
10: Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett.
9: És hol foglaltad?
10: Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézd be hozzájuk.
3: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban!
11: Varsóba tartó vonatot talált el egy drón az ukrán-lengyel határ közelében. Az ügynök aktákról is dönt jövő héten az országgyűlés. Marad a változékony idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Robbanások voltak az ukrán-lengyel határon. Orosz drónok egy benzinkutat találtak el az egyik forgalmas közúti átkelőnél az ukrán oldalon. Több a közelben parkoló teherautó kigyulladt. Találat érte a Kijev és Varsó között közlekedő személyszállító vonat mozdonyát is, amikor a szerelvény 2 kilométerre volt a lengyel határtól. A vonatot megállították a határon, az utasokat kimenekítették a szerelvényekből. Az Ukrajna nyugati részét ért orosz támadás miatt ideiglenesen leállították a forgalmat az összes lengyel-ukrán határátkelőn. Közben az orosz légvédelem csaknem 400 ukrán drónt lőtt le 15 régióban. Tatárföldön 2 meghaltak, 12 megsérültek az ukrán támadásban. Csaknem 700 embert, köztük külföldi turistákat telepítettek ki hajnalban a horvátországi Brač szigetén pusztító tűz miatt. Néhányan füstmérgezést szenvedtek. Milna térségében lakóházakat és szálláshelyeket is megközelítettek a lángok. Az ügynök aktákkal kapcsolatos törvényről is dönt jövő héten az országgyűlés, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta közösségi oldalán azt írta, hétfőn napirendre kerül az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvény. 20 millió forintot fizetett vissza a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatásból Radics Béla fideszes parlamenti képviselő Tradíciókért nevű alapítványa. Egy másik 15 milliós támogatást nem utaltak vissza. Az RTL a dokumentumok alapján arról számolt be, hogy az alapítvány tavaly év végén, amikor a 15 millióra pályázott az NKA-nál, a pályázati lapon üresen hagyta azt a részt, ahol fel kellett tüntetni, mire kérik a támogatást. Az NKA támogatások ügyében korábban a kormány és a NAV is vizsgálatot indított. Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást, a Pest vármegyei Csobánkán, a Hevesi Mátra-Derecskén és a Zalai Puszta-Szentlászlón polgármestert és képviselőket is választanak, mert a helyi képviselőtestületek feloszlatták magukat. A Baranyai Siklóson pedig a szerb nemzetiségi választók települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választanak. Szavazni este 7 óráig lehet. Elgázolt egy embert a vonat Újfehértónál a 4-es főút mellett. A baleseti helyszínelés ideje alatt hosszabb menetidőre kell számítani a Debreceni-Nyíregyháza között közlekedő vonatoknál.
2: Az időjárásról.
11: Változóan felhős lesz az idő, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Kisebb esőre, záporra, élénk széllökésekre, főként a Dunántúlon kell számítani. Napközben 20-25, este 12-18 fok várható.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Elindult egy újabb óra, folytatódik hamarosan hétvégi ismétlő válogatásunk is. Tartsanak velünk, hogyha tehetik. Elok és Jazz Grind közös dala folytatja a zenei áradatot. De itt lesz majd Taylor Swift is, a reklámok után pedig egy 2026-os friss reggel. Okay.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel. A Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
4: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plusz Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett plusz kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plusz Market. Pont jó árak, pont a közelemben.

0: Válogató műsorunkban maradunk az iskolakezdés témájánál, hogyan indult a tanév a Város Patinás Intézményében, a Táncsics iskolában. Szatmári Gábor az igazgató Trimóci Gábort kérdezte, aki sok új információt osztott meg vele és így a hallgatókkal is. Jöjjön most ez a beszélgetés.
1: Cegléd Rádió 92.5.
2: Kedves hallgatók, folytatódjék tehát a kis iskola kezdési sorozatunk. A mai állomásunk a Táncsics Mihály általános iskola lesz. Itt van velem a stúdióban az iskola igazgatója, Rimóci Gábor. Nagy szeretettel köszöntelek, szervusz igazgató úr.
3: Én is köszöntelek, Gábor. Téged köszönöm szépen a meghívást, és természetesen a rádió hallgatókat is köszöntöm.
2: Na hát, egy hét tapasztalat már mögöttetek van, amikor most beszélgetünk, és hogyan indult ez a 2026-27-es tanév, hogy érzed?
3: Egy igazgató életében az első hetet túlélni nagyon jó dolog, tehát a legjobb időpontban hívtál be a rádióba, hisz az elkövetkezendő hetek már igazából egy beindított iskola tükrébe tudunk tovább haladni, viszont augusztus közepétől kemény munka folyt a szervezéssel. Már akkor a tantárgyfelosztása, ha bár tavasszal volt már egy előzetes tantárgyfelosztásunk, azt csiszolni kellett, azt egy kicsit át kellett alakítani, plusz meg kellett csinálni az órarendet, tanévnyitó értekezleteket meg kellett tartani, a tanévnyitó osztályzó értekezletet is meg kellett tartani. A évnyitót is a gyerekeknek az első nap reggel 8 órától megtartottuk, ezzel megnyitottam a következő tanévet.
2: Ez meg volt, így van. Picit ugorjunk vissza, mert többször elmondtam a kedves hallgatóknak, hogy én pedagógus gyerek vagyok, kétoldali pedagógus gyerek, és hosszú éveken keresztül egy iskolában laktunk, egy szolgálati lakásban, tehát én ott a nyarakat is végig tudtam nézni, például azt, amikor ugye nekiláttak a munkások és felújították az iskolát, általában ilyenkor mentek a meszelés, festések és egyéb más kisebb-nagyobb javítások. Hát ezt nem lehet megúszni, ez minden nyáron megvan minden iskolában, gondolom nálatok is megvolt.
3: Így van, hisz évközben a tantermeket kifesteni, igen, macerás lenne, és nem tudjuk hova tenni a gyerekeket. A gyerekek elfoglalják, emiatt nyáron kell a tantermeket felújítani. Igyekeztünk úgy a felújításokat megszerkeszteni, illetve megtervezni, hogy a tantermek, illetve a gyerekek vannak, azt nyáron csináljuk. Ilyenek voltak a tanterem festések, előterek festése, korlátok festése, különböző olyan munkák, amihez a szünet kellett. Vannak olyan munkák, amihez nem kell szünet, ilyen például a Pesti úti külső homlokzatnak a kijavítása, illetve a lefestése. Igen. Vagy például az udvaron, aminek nagyon örülünk, van egy kis színpad. Tehát aki valaha táncsos volt, és a táncsisban járt, azt tudja, mit jelent ez a kis színpad, ott szoktak a kisebb ünnepségek zajlani, egy nagyon rossz állapotú beton volt, ezt a Flaster Kft-vel sikerült felújítatni,
2: na, az jó.
3: Illetve lefesteni mögötte folytatódik továbbra is az udvarnak a karbantartása, de ezt már iskolai idő alatt is meg tudjuk.
2: Igen, igen. Hát ugye nektek több telephelyetek is van, mondhatni. Melyik volt a legproblémásabb ezek közül?
3: Hát mindegyik problémás. Romlanak az épületek. Igyekszünk minden évben valami kis felújítást végezni. Egy nagyot nem tudunk megcsinálni természetesen, de sok kicsivel is haladunk. Tulajdonképpen a három telephelyem közül inkább azt mondanám, hogy a legkevesebb a Népkör utcai épülete, az viszonylag új, ott jó pár évvel ezelőtt külső szigetelésen esett át az épület, ott kevesebb probléma volt.
2: A kis Táncsics.
3: A kis Táncsics, úgy van, úgy ismerhető, vagy Puskin utca, kis Táncsics, valamikor az Puskin utca volt, én is még diákként is oda jártam, 6 évesen.

0: Illetve hát ott is majd lesz munkánk, mert kezdenek előregedni a bent lévő fák, amelyek nagyon jó árnyékot adnak, sajnos már egyre rosszabb állapotban vannak, előbb-utóbb majd ki kell vágni. Idén szeretném megkezdeni a pótlásukat, már most a pótlásukat, még rá vannak a fák, és utána nem fog annyira fájni, hogyha ki kell vágni az öreg elkorhat fánkat, amit most már esetleg baleset.
1: Esetleg túlkoros fákkal is lehet variálni, ugye?
0: Így van. Megpróbáljuk. A Budai úton mindig van valami felújítás, mindig kell valami, most árnyékolókat sikerült kitenni az udvar, tudtuk egy kicsit rendbe rakni, ott is teremfestések voltak, védőnői szobát alakítunk ki, ahol majd a doktornő tud majd a gyerekeket vizsgálni, úgyhogy megpróbálom minden épületbe egy kicsit hozzátenni, ugye a Selyem utcát említettem, hogy a külső részét tatarozzuk, a Táncsisnak pedig ugyanúgy az udvar, illetve a belső tantermeket újítjuk föl.
1: Így van, hát az udvart is említetted, nem mindegy az udvar, hogy milyen, ott is vannak azért tervek, ugye?
0: Ó, rengeteg tervünk van, tehát egy igazgató, egy nettó 5 órát tud beszélgetni a terveiről, az iskoláról, szerintem a műsoridő nem teszi lehetővé, de hát pár évvel ezelőtt a diák önkormányzata közösen fát ültettünk, amit nagyon megfogta, örülünk neki, tehát megpróbáljunk a Táncsis udvarát egy kicsit árnyékosabbá tenni, sajnos a vakolat már hullik több helyen, és azt megpróbáljuk egy kicsit kijavítani, illetve a játszóteret szeretném majd bővíteni, hogyha ez anyagi forrást tudunk biztosítani.
1: Igen, gondolom pályázatok útján lehet ez hozzájutni.
0: Így van, pályázunk mindenre, de én nagyon büszke vagyok arra, hogy a szülői összefogás is nálunk nagyon jó.
1: Nagyon
0: sok szülő segít. Tehát például a színpadnak a felújításába hárman is szerepet vállaltak, ez az alapítványnak az 1%-ából, illetve a diák önkormányzat támogatásából, a harmadik lábon pedig az a február Valentin környékén szokott lenni iskolai bál bevételéből tudtuk megalkotni, tehát igazából ezekből tudunk egy kicsit pluszt adni.
1: Igen, hányan vagytok, hány gyermek kezdte meg most ezt a tanévet nálatok?
0: 116 gyerek kezdte meg az első osztályt, ez 5 osztályban lehet besorolni.
1: És összességében hányan vagytok?
0: Úgy közel 850 gyerek létezik ebbe az iskolában, 105 alkalmazott közül 82 pedagógussal tudok együtt dolgozni. Mind remek ember, mind remek szakember, nagyon büszke vagyok rájuk.
1: És elég is?
0: Teljes 100%-os a szakos ellátottságunk, tehát igazából az mindenki megvan, mindenki helyén van, mindenki a szakját tanítja. Egy kicsit sajnálják a kollégák, hogy túlórát nem nagyon tudunk kiosztani, de úgy gondolom, hogy ez a 24 óra is elég ahhoz, hogy megfelelő teljesítményt tudjon leadni a kedves kolléga.
1: Igen, igen. Ugye azért mindig jó neve volt az iskolának, és ott nagyon fontos a zenei tagozat is, természetesen. Ez gondolom, hogy marad ebben a tanévben is.
0: Természetesen, és ugyanúgy kiskórusunk is lesz, meg nagykórusunk lesz, tehát általában a zenei osztályok adják a kórusnak az elemeit, de már természetesen a régi hagyományok egy kicsit szakítva, hogy megengedjük, hogy akár az informatikusoktól, vagy akár két nyelvűsöktől is beálljanak a kórusba. Nagyon népszerű a kórus, és szeretik a gyerekek, és szeretik a fellépést is, hisz ezért zenei tagozat.
1: Bizony, hány éve is már annak, tudjuk így fejből.
0: Hát már azt hiszem 60 éve volt az első osztályok megalkotója. Tavaly évben volt a emlékkoncert is ebből.
1: Igen. Szóval szép hagyományai vannak már ennek is. Ezeket a hagyományokat persze vinni kell tovább. Újabb hagyományok kialakításán érdemes-e gondolkodni, vagy elég a régieket fenntartani?
0: Hát én mindig óvatos vagyok az új hagyományokkal, mert a új hagyomány akkor hagyomány, hogyha az betart. És évről évre hát visszatérünk rá, és így is nagyon sok olyan hagyományunk van, amit tarthatunk. Ugye meg kell említeni itt a két tannyelvű osztályt is, amelyik nagyon népszerű, illetve ha már hagyományt akarunk teremteni, akkor az informatikába tavalyi szeptembertől bevezettük a sakkot, mint tantárgyat, és ha jól emlékszem, akkor a tévében nem is régen nyilatkozott a két sakk oktató, amelyik közül a dr. Bálmányos István nálam tanít, és nagyon-nagyon szeretik a gyerekek. Tehát az egy éves tapasztalat az, hogy ilyen gyórába sakkot tanítani, hogy a logikai érzékük egy kicsit erősödjön, nagyon jó dolog.
1: Ez érdekes egyébként, hogy szinte furcsálom, hogy a mai fiatalok, mondom én itt nagy öregen, hogy a mai fiatalok olyanok, hogy le lehet kötni őket egy sakktáblával, ahelyett, hogy nyomkodnák azt az átkozott okos telefont. Ehhez képest le tudnak ülni egy sakktáblához, és akár órákon keresztül jól érzik magukat.
0: Ez így van. az informatika tagozatunknál vezettük be, ugye ott emelt matematikát ott kapnak két órában, emelt informatikát kapnak két tantárgyban, és az ötödik tantárgy, és én úgy gondolom, hogy nincs nagyon messze az informatika, a logikai készség gyakorlása és elsajátítása a sakkhoz. Tehát én úgy gondolom, hogy egy programozás nem azért kell megtanulni, majd esetleg ezzel fog foglalkozni, hanem pontosan a logikai készségét. Nagyon fontos, hogy fejlesszük a gyermeknek.
1: Ez ugyanaz, mint a zenei tagozat, tehát onnan se majd csupa a profi zenész fog kijönni, de a zene ismerete azért nagyon sokat dob egy emberi jellemen is, ugye?
0: A zene ismerete, illetve a zenei tagozatunk viszont a matematikára segít nagyon jó. A matematikai érzéket fejleszti a zenei oktatás, úgyhogy ott is emelt matematika órákat kapnak a diákok.
1: Igen. Ha lehetne valami olyan álmod, ami megvalósulhatna ebben a tanévben, mi lenne az?
0: Hát szeretnénk a Selyem utcába tovább menni, szeretnénk a belső udvart és a tűzfalat felújítani, illetve ott is vannak olyan tantermek, amelyeket egy kicsit nagyobb felújítást szeretnénk. Nagyon jó lenne, hogyha tudnánk új padokat venni, van egy-két terem, ahol igencsak a cserére szorulnának a padok. Hát, Ötvös téren is lenne ötletem, hogy mit kellene még felújítani. Ott is a tetőt, ha már nagyot szeretnék álmodni, akkor tetőt ki kellene cserélni. Ott is nagyon rossz állapotban van. Főleg a régi folyosón, ami nagyon-nagyon régi és öreg már, ott is szeretnénk ezt felújítani. A Népkör utcába szeretnénk egy kicsit az udvart fejleszteni, az alsó mosdókat felújítani, Budai úton a járdát felújítani, ott is tető, már nagyon mohás, nagyon rossz állapotban van. Habár most szerencsére tudunk ott parkolót bővíteni, azt meg fogjuk csinálni.
1: Úgy, az jó, fontos.
0: Nagyon sok tervünk van, nagyon sok mindenre. Csak hát sajnos pénz hiányán.
1: Hát aztán meglátjuk, hogy a források hogyan jönnek, akár központi források, akár pályázati források, akár cégektől is, magánemberektől is jöhetnek fel ajánlások. Fogadóképesek vagytok erre is.
0: Maximálisan fogadóképesek vagyunk.
1: Nagyszerű. Én is fogadóképes voltam itt az elmúlt percekben, és nagyon sok érdekes információt megtudhattam magam is a Táncsés iskola jelenéről, és a tervezett jövőjéről is. Én nagyon szépen köszönöm ezeket az információkat, és mind a több mint 800 diáknak nagyon sikeres, szép tanévet kívánok, természetesen ugyanúgy az ott dolgozó pedagógusoknak és mindenkinek, aki az oktató munkát segíti ti nálatok.
0: Nagyon szépen köszönöm, továbbítom nekik, és köszönöm szépen a meghívást is.
1: Kedves hallgatóink, a Táncsics Mihály általános iskola igazgatója, Rimóci Gábor volt a vendégem.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
6: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
6: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
6: Itt Cegléden az Open Campers-től.
7: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: A Szecesszió csodái, építőművészet vetített képes előadás a Ceglédi Városi Könyvtárban, előadó dr. Juhász István. A időpont pedig szeptember 24-e, csütörtök 17 óra. Közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Újra autómentes nap. Szeptember 22-én kedden a szokott módon kora reggel már várják bizonyos regisztrációs pontokon mindazokat, akik kerékpárral érkeznek oda, kerékpárral indulnak el az iskolába, kerékpárral indulnak el a munkahelyükre. Hogyha beregisztrálják a munkahelyet vagy az iskolát, akkor akár nyerni is lehet. A győztes iskola például 100 000 forintos utalványt kap, a győztes cég is nyereményben részesül majd. A sportcsarnoknál és a Szabadságtérnél lesz ilyen regisztrációs pont, és már reggel 5 óra 30 perc várják az oda kerékpárral érkezőket. Minden résztvevő részt vesz egy sorsolásban, egy kerékpár lesz a fődíj. A Szabadság téren egyébként 10 órától is programok várják az oda érkezőket, lesz kerékpár regisztráció, ügyességi pálya, füstsátor, tűzoltóautó, aztán itt a szemüveg, kresztesztek és egyéb más programok is. És mindeközben délelőtt 10 órakor egy Guinness rekordra is készülnek a szervezők. Egy időben egy helyen egyszerre kerékpárokkal és azok csengőivel egyszerre csengetnek majd. Az autómentes nap egy helyi baleset megelőzésére csoport megkeresésére ad helyet ennek az eseménynek. Délelőtt 10 órakor, tehát a lezárt Rákóczi úton lesz majd a közös csengetés és a Guinness rekord kísérlet. Autómentes nap tehát szeptember 22-én kedden. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. A vándorkiállítás szeptember 30-áig van Cegléden, a Ceglédi Városi Könyvtárban, tehát a kiállítás a könyvtár nyitvatartás idejében tekinthető meg.

jár, anélkül, hogy még egyszer belém karolnál. Simogatnál hajnalig, s még az idő is megáll. Simogatnál hajnalig, az idő is megáll.

Közeleg az óra vége, Tóth Abigail is Akcent közösen zárja majd az órát, hogy utána jöhessenek a reklámok, jöhessenek a friss hírek, és jöhessen Damien, David Tyler és Naira Jazz közösen.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csap le a legújabb darabokra.
3: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjés táp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben, Cegléd, Alszegi út 59.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
7: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
4: Semmi baj. Úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
7: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
8: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Varsóba tartó vonatot talált el egy drón az ukrán-lengyel határ közelében. Balettművészek követelnek változásokat az operaházban. Marad a változékony idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Robbanások voltak az ukrán-lengyel határon. Orosz drónok egy benzinkutat találtak el az egyik forgalmas közúti átkelőnél az ukrán oldalon. Találat érte a Kijev és Varsó között közlekedő személyszállító vonat mozdonyát is, amikor a szerelvény 2 kilométerre volt a lengyel határtól. A vonatot megállították a határon, az utasokat kimenekítették a szerelvényekből. Az Ukrajna nyugati részét ért orosz támadás miatt ideiglenesen leállították a forgalmat az összes lengyel-ukrán határátkelőn. Közben az orosz légvédelem csaknem 400 ukrán drónt lőtt le 15 régióban. Tatárföldön 2 meghaltak, 12 megsérültek az ukrán támadásban. Megalakult az új összetételű koszovói parlament. A 120 tagú törvényhozás ülésén 82 képviselő vett részt, mert politikai patthelyzet alakult ki a parlamenti alelnökök megválasztása körül. A második legnagyobb parlamenti erő, a koszovói demokrata párt képviselői így nem voltak ott az ülésen. Amennyiben sikerül megválasztani a törvényhozás elnökét és alelnökeit, a következő lépés az új kormány felállása, majd az államfő megválasztása lesz Koszovóban. Idehaza az ügynökaktákkal kapcsolatos törvényről is dönt jövő héten az országgyűlés, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta közösségi oldalán azt írta, hétfőn napirendre kerül az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvény. 20 millió forintot fizetett vissza a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatásból Radics Béla fideszes parlamenti képviselő Tradíciókért nevű alapítványa. Egy másik 15 milliós támogatást nem utaltak vissza. Az RTL a dokumentumok alapján arról számolt be, hogy amikor az alapítvány a 15 millióra pályázott az NKA-nál, a pályázati lapon üresen hagyta azt a részt, ahol fel kellett tüntetni, mire kérik a támogatást. Az NKA támogatások ügyében korábban a kormány és a NAV is vizsgálatot indított. több mint 101 kori és jelenlegi balettművész, koreográfus és kulturális szakember követel változást a Magyar Állami Operaház Balett Társulatának ügyében. Az aláírók arra kérik az új kulturális kormányzatot, hogy ne bízzanak meg olyanokat vezetői szereppel, akik az elmúlt 16 évben közreműködtek a művészek elleni munkaügyi perekben.
1: Az időjárásról.
9: Változóan felhős lesz az idő, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Kisebb esőre, záporra, élénk széllökésekre, főként a Dunántúlon kell számítani. Napközben 20-25, este 12-18 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Damiani David Tyler és Nile Rodgers közös dala szólt Talk to me, ez szólt itt a 92.5-ön, David Guetta is van a Republikán már is, Zara Larsson is itt lesz, a reklámok után Harry Styles is tiszteletét teszi nálunk, és Szatmári Gábor is vendége is, hiszen folytatódik, és egyben zárul is hétvégi ismétlő válogatásunk.
1: Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
1: Reklámot hallottak.

0: Szeptember első néhány hete bizony közlekedés rendészeti szempontból is kiemelt időszaknak számít, különösen a reggeli és a délutáni órák. Az első hét ilyen irányú tapasztalatait Bálint Bóta Júlia osztja meg velünk, és Szatmári Gáborral Rendelkezés című rendőrségi műsorunk most következő részében. Hétvégi válogatásunkat ezzel az interjúval zárjuk.
1: Szegléd Rádió.
2: Kedves hallgatók, jöjjön tehát Rend a lelke című rendőrség.

0: meg ahogy mondtam is, hogy káosz és anarchia volt. Sajnos ettől függetlenül, hát hála jó égnek nem történt semmilyen olyan személyisérüléses baleset, ami abból kifolyólag igen. lett volna, hogy például egy iskolába igyekült, hogy bárkit esetleg baleset ért volna. Ettől függetlenül mind a gépjárművezetők, mind a kerékpárral, vagy rollerrel, vagy más járművel közlekedők is azért nagyon-nagyon még vissza kell szokniuk. Szóval tényleg az, hogy későn indulnak el, nem állnak meg.
1: És akkor
0: meg,
1: már rohanunk, sietünk.
0: Igen. Nem figyelnek oda, nem figyelnek oda, hogy van egy stopptáblás kereszteződés, nem figyelnek a követési távolságra. Csak mennek,
1: pedig
0: és
1: fontos.
0: Akkor, és hogyha hirtelen lelép egy gyerek valaki elé, akkor ott úgyis az autós egy csatúféket fog nyomni, és ha közel vagyunk hozzá, bele fognak
1: akkor
0: menni.
1: Bizony akkor bizony a csat.
0: Így igaz. Úgyhogy, de hála az égnek, hogy semmilyen baleset nem történt, hogy bármilyen gyermeket, bárkit elütöttek volna, viszont tényleg az, hogy például református iskolánál ott borzalom volt. Ez a puszi és menj, ez nagyon igen. nem működik.
1: Nem egyelőre.
0: Nem, nagyon nem működik. Nagyon-nagyon nagy dugók szoktak ott lenni, ott a kereszteződésben, ott egy borzalmas
1: hát
0: az nagy...
1: Amúgy is egy olyan kereszteződés.
0: Egy nagyon frekventált igen, hely, igen, így igen, igaz. Igen. És tényleg azokat a szülőket kérném, akik mondjuk kisgyermeket, szóval úgy visznek kisgyermeket, hogy első osztályos. Ők ne ott álljanak meg. Sétáljanak egy kicsit, álljanak meg ott, ahol tudnak.
1: Igen.
0: Ha Rákóczi úton meg tudnak állni, akkor tudnak sétálni, ne haragudj, 50 métert
1: semmi
0: a gyerek.
1: Semmi baja nem lesz a gyereknek.
0: Nem lesz a gyermeknek semmi baja, hogyha nem az osztályteremig visszük be az autóval, hanem az a gyerek legalább friss, idézőjelve friss levegőt szív, hanem igen.
1: Hát, ha nem is annyira,
0: nem is annyira friss, de egy kicsit legalább mozog,
1: igen.
0: nem pedig az, hogy ugye ott van, hogy puszi és menj, és
1: egyáltalán
0: nem
1: ismerkedik a közlekedési
0: igen.
1: szabályokkal is.
0: És akkor van ugye? Egy kis gyalogátkelő hely, ott is szétnézünk, tanuljuk, hogy hogy kell átmenni, mert az a
1: fontos
0: gyermek ám, lehet, hogy egy
1: bizony.
0: Idő után egymaga fog közlekedni.
1: Igen.
0: És hogyha ő abba a tudatban van, hogy engem elhoztak a bejáratig, és semmilyen közlekedés nem tanul, akkor abból lehetnek problémák, ugye?
1: Igen.
0: Ilyenkor szokott az lenni, hogy szétnézés nélkül átruhannak a gyerekek a nagy táskába, és csak azt látod, hogy libeg mögötte a 10 kilós táska.
1: Igen.
0: De tényleg azok a szülők, akik még jelenleg is kicsi gyermekekkel úgy mennek, hogy kiszállnak, puszik, öleli, azok ne a puszi és mennyel parkoljanak le, azok hagyják azokat a szülőket, akiknek a gyermekük tényleg csak addig, vagy az autójuk
1: persze.
0: csak addig áll meg,
1: amíg
0: a akiknek a gyermekük tényleg kiszáll, elköszönnek, és akkor már mennek is tovább, mert kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken borzalom, ami azon például református iskolánál volt, az tényleg az, hogy egyszerűen a szülők tényleg, ha tehetnék, akkor bevinnék a tanteremig a gyereket.
1: Igen, igen, igen.
0: Hát és ugye veszekedések vannak, az, hogy egymás mellett leállnak az autóval. Nem értem, hogy ez miért jó, hogy akkor még aki el tudna menni mellettük, mert mondjuk tovább haladna, nem tudnak végigmenni az emberek, mert
1: igen.
0: beállnak egymás mellé az emberek az úton autóval, és nem tudnak közlekedni tényleg a többiek. Ez borzasztó nagy probléma volt. A Szent Keresztnél ugyanez. Ott ugye nincs is olyan parkolási lehetőség.
1: Hát ott a Pesti úton persze. Igen.
0: Református sulinál sem, de a Szent Keresztnél még rosszabb, szóval ott tényleg a Táncsics iskolánál is, ugye ott is pici szűk utca, ott is ki van téve ugye ez a puszi és menj. Ott azért egy hosszabb részen meg tudnak állni az autóval a szülők, de akkor is azért ott meg ráadásul piac is van. Egyirányú utcai forgalom, ott is nagyon-nagyon nehéz a közlekedés, meg hát igazából itt minden iskolánál ilyenkor nehéz, de ezt mondtam, hogy egy hónap
1: persze.
0: körülbelül, és ha minden jól megy, akkor be fog állni, igen, a rendszer, nem fog tökéletes lenni. Ezt
1: igen.
0: meg kell
1: igen.
0: szokni, hogy elkezdődött az iskola, most 9 hónapon keresztül sajnos oda kell még jobban figyelni a közlekedésre, még jobban a gyalogos közlekedésre. És ugye arra, hogy akik például nem csak azok, akik gépi járművel, hanem akik lábbal hajtós járművel közlekednek, vagy elektromos rollerrel, vagy elektromos kerékpárral.
1: És ők is tipikus hibákat követnek
0: igen.
1: el, ugye?
0: Ez igen,
1: ezt
0: igen,
1: is
0: igen. Nem
1: nekem.
0: Figyelnek oda, azt gondolják, hogy jaj, itt egy gyalogátkelő hely van, nekem megadják egyből az elsőbséget. Nem.
1: Nem
0: úgy feltétlenül.
1: Van az.
0: Igen. És ami a legfontosabb, az irányjelzés.
1: Igen.
0: Ezt annyira nem, egyszerűen én nem értem, hogy mennyibe telik egy autónál fel és lefelé nyomni. Tudom, ezt most előbb viccelődtünk, hogy sajnos vannak olyan autók, amiben nem szereltek, tudod, indexet.
1: Idézőjelben,
0: idézőjelbe, igen. Akik tipikusan nem szoktak jelezni. De minden autóban van irányjelző. Kötelező, ha irányváltoztatás van, a Kressz szerint jelezni kell.

0: Ugyanez vonatkozik azokra a nem gépi meghajtású járművekre is, mint a kerékpár, lábbalhajtós roller, vagy a gépi jármű, mint az elektromos roller.
1: Igen.
0: Mert például én elektromos rolleresni esküszöm, egyszer nem láttam még, hogy kitette volna valaki a kezét.
1: Igen.
0: Mert attól félnek amúgy, hogy elesnek. De hát, húznia vagy nyomni azt a gázkart, azt nagyon-nagyon lehet, hogy azt a kis gombot, már őszinte ezek én még egyikkel sem, én nem mentem ilyennel, de, de egyszerűen még egyszer sem láttam, hogy bárki, aki közlekedett volna előttem, mellettem, bárhol, kitette volna a kezét, igen, hogy irányjelzés céljából.
1: Igen.
0: Igen.
1: Igen.
0: És ugyanez vonatkozik sajnos idősebb emberekre is, akik már ugye annyira nem tudnak a kerékpárral úgy közlekedni, hogy...
1: Előfordul bizony, igen.
0: Igen, akkor... De ez megint ugyanaz, amit múlt héten is elmondtam, hogy a gyerekek nem azt fogják megtanulni, amit elmondunk nekik,
1: aha,
0: hanem azt, amit látnak a szülőtől.
1: Nagyon fontos a példamutatás.
0: A példamutatás.
1: Múlt héten is beszéltünk erről,
0: igen,
1: hogy fontosabb,
0: igen, igen,
1: talán,
0: igen,
1: mint a beszélgetés.
0: Igen.
1: Az is jó, hogyha van azért, nyilván, hogyha erről elbeszélgetnek, de most
0: persze,
1: hiába magyarázom el egy elsős gyereknek mondjuk azt, hogy a X utca sarkán majd hogyan forduljál be, mert abban nem fogja megérteni,
0: igen,
1: meg kell mutatni neki.
0: Meg kell mutatni. Így igaz, ezért kell egy olyan időpontot kiválasztani, ami úgymond holt időszak a közlekedésben. Jó, nem azt mondom, hogy este 10-kor vagy 11-kor induljunk
1: jó,
0: meg
1: persze,
0: a gyerekkel, hogy akkor most megtanuljuk, hogy hónap reggel, hogy mész az iskolába, de vannak olyan holt időszakok, amikor meg,
1: igen,
0: lehet mutatni neki, hogy kevesebb a forgalom.
1: Akár
0: és akkor,
1: is.
0: Igen, és akkor induljunk meg egy ebédidőszakba, ugye azért kevesebb a forgalom, mert azért nagyjából mindenki akkor ebéde. Egyszer úgy időzíteni azt, hogy jó, akkor kicsit később ebédelünk, de gyere, elmegyünk kerékpárral, és akkor megnézzük.
1: Ennyi.
0: Ezt, vagy ha valaki tényleg elektromos rollerrel közlekedik, akkor a szülő kísérje el, az is lehet. Én azt is nagyon-nagyon a szülő mellé állok, aki például, hogyha a gyermeke elmegy elektromos kerékpárra, lassan mögöttem egy autó, és megnézi, hogy a gyermeke hogy közlekedik.
1: Igen.
0: Tudom,
1: igen,
0: tudom, a gyerekeknek, jaj, ez nagyon ciki, de inkább az legyen, hogy a gyerek egy kicsit hisztizik, mint az, hogy a balesetibe ott üljünk mellette.
1: Pontosan, igen, erre nagyon-nagyon oda kéne figyelni.
0: Igen,
1: nagyon,
0: úgy,
1: nagyon.
0: De amúgy hála az innek tényleg nem volt baleset, így, hogy ilyen...
1: Nem nagyon szokott, hál' Istennek, tényleg az elmúlt évek tapasztalatait figyelembe véve, nagyon sokat beszéltünk már erről, és azért nagyon fontos, hogy ott vagytok. Ti
0: igen,
1: is, és a segítségeitek is, ugye, igen, azért megvannak.
0: Igen, igen, igen, van ugye a polgárőrség, akiknek innen is köszönöm a segítségüket. Ugye itt vannak a közterületfelügyelettől a kollégák, és itt vannak ugye a közrendvédelmi osztálynak a kollégái, és a közlekedés rendészet is,
1: igen,
0: kollégák,
1: igen,
0: úgyhogy
1: igen,
0: nagyon
1: ez
0: köszönöm
1: nagyon
0: nekik.
1: Segít,
0: igen, igen, igen,
1: igen,
0: úgyhogy, de amúgy volt egy koccanásos baleset, de az ugye nem személyisérüléses volt, az az egyik iskolánál a kereszteződésben volt egy ráfutásos baleset,
1: igen,
0: amit mondtam, úgyhogy nem figyelt oda
1: a
0: mögötte lévő,
1: igen,
0: és akkor összekoccantak,
1: igen,
0: de hála az ének személyisérülés ott nem történt.
1: Na. Hát akkor az első hét akkor nagyjából azért jól zárult, és reméljük,
0: igen,
1: hogy így lesz a többi is, és aztán majd csak valóban megszokják a közlekedők, hogy így iskolába menet, meg iskolából jövet. Abban az időszakban, reggel és kora délutáni órákban azért bizony a forgalom egy picit megzavarodik itt Cegléden is. Ez nyilván így van Szombathelyen, meg Nyíregyházán is.
0: Ez
1: tehát
0: mindenhol, mindenhol ez így van, igen. Főleg a nagyobb városokban, hát ott,
1: igen,
0: meg még rosszabb, mert ott van még villamos is, úgyhogy például Budapesten
1: meg
0: Róli, meg minden.
1: Még,
0: itt örüljünk,
1: igen,
0: hogy ilyenek még nincsen, még reméljük, hogy nem lesz egy darabig, de tényleg nagyon-nagyon amúgy
1: hát
0: köszönöm szépen mindenkinek, hogy ennyire odafigyelnek.
1: Ezt a folyamatot
0: a
1: nyilván majd figyelemmel kísérjük
0: a gyerekekre,
1: igen,
0: és szeretném, hogy ez így maradna az elkövetkezendő,
1: igen,
0: 9 hónapban, sőt az elkövetkezendő években is figyeljünk,
1: persze,
0: nagyon a gyerekekre.
1: Úgy legyen. Na, még egy témát hoztál nekünk,
0: igen,
1: nagyon gyorsan még itt a műsoridőnk bár fogy, de azért beszéljünk arról, hogy ugye történnek bűncselekmények, vagy kisebb balesetek is, ezek után természetesen értesíteni szokták a rendőrséget, de a bejelentések nem mindig igazán pontosak, és nem mindig könnyű elindulni ezek nyomán aztán a rendőröknek. Milyen hibákat követnek el az emberek ilyenkor?
0: Igen, igen, ezt azért szerettem volna felhozni, mert most pont volt egy ilyen eset, amiben nem úgy jelentek meg a közösségi oldalakon, ugye maga a cselekmény nem úgy került feltüntetésre, mint ahogy történt. Erről ugye pontos információt nem adhatok ki. Persze. Annyi, hogy arra szeretném kérni azon személyeket, akikkel történik bármilyen bűncselekmény, természetesen írja ki a közösség oldalra. De ne az legyen az első, hogy én a közösség oldalra kiposztolom, anélkül, hogy értesíteni a hatóságot. Uh-huh. Mert nagyon sokszor van olyan, hogy kiposztolják, hogy ez meg ez történt velem, és nem azt írják le pontosan, hogy mi történt, mert valamikor, nem feltétlenül az ő hibája, valamikor a törvényi tényállással sincsenek tisztában.
1: Hát ez persze, hogy, hát nem vagyunk
0: jogászok. Például egy, persze, azért mondom, hogy nem biztos, hogy tudja, hogy egy lopás és egy rablás között mi a különbség. És nagyon sokszor történik olyan, hogy emiatt a ceglidi rendőrkapitányságnak például a kollégái, vagy az egész ceglidi rendőrkapitányság kap egy olyan negatív hozzászólás cunamit, ami igazából nem jogos. Holott például az elmúlt időszakban az ilyen bűncselekményeknél, mint például úgy pont kirakták a lángosos történetet, 2 órán belül a legtöbb esetben megfogjuk az elkövetőket. Mert ott van, olyan szuperszónikus kollégáim vannak, én annyira büszke vagyok rájuk, hogy már a mozgásában, hogyha van egy rosszabb kamerafelvétel, vagy csak egy olyan személy leírást annak, hogy elmondja a ruházatát, vagy hogy milyen haj volt, olyan szuper kollégáim vannak, és én olyan büszke vagyok amúgy rájuk, hogy rögtön mondja, hogy ez meg ez volt, tudja, hogy hol találja, kimennek, összeszedik az ember, és viszik is a balhét. Igen. Szóval igazából itt most a sajtó részt, ugye, mert ez a bűnügyi rész, ez nem hozzám tartozik, ugye ez persze. Karasz Csaba Lezredes úrhoz tartozik, igazából itt a sajtós részét szeretném én inkább arra felhívni a figyelmet, hogyha történik velünk egy bűncselekmény, akkor elsősorban a 112-t hívjuk, és akkor mennek ki a kollégáink és segítenek, valamint hogyha kiposztoljuk ezt bármilyen közösségi oldalra, akkor próbáljunk először tájékozódni, és ugyanezt szeretném kérni, ugye a közösségi oldalaknak, ezeknek a csoportoknak, például az adminisztrátoraitól, hogy legyenek szívesek, hogyha nem biztosak valamiben, hogy ez például bűncselekménnyel kapcsolatos, akkor inkább keressenek meg például engem a ceglidi rendőrkapitányságon, vagy magát a ceglidi rendőrkapitányságot hívják fel, hogy na, egy ilyen meg ilyen érkezett hozzánk. Kiposztoljuk-e, vagy ne posztoljuk, mert például ugye azért most nagyon nagy félreértések történtek a hétvégi esetben, és az például nem volt annyira jogos, én nem éreztem, mert ott is rögtön meg volt az elkövető. Meg hozzáteszem, hogy ugye a sértettnek meg lett mindene.
1: Igen, ráadásul.
0: Igen, de ezt a hölgy, persze, azért merem mondom, ezt a hölgy ki is rakta igazából ugye az oldalra, de azért mondom, hogy a sajtó szempontjából én annyit szeretnék kérni, hogy bármilyen van, én először azt javaslom, hogy érdeklődjenek utána, hogy valós dolgok történnek-e.
1: Hát, nem árt.
0: Mert nagyon sok esetben nem úgy van, ahogy bárki is ezt leírja, és nem azért, mert szándékosan teszi, hanem azért, mert lehet, hogy nem tudja ennek a büntető törvénykönyvi hátterét.
1: Nem is kell tudnia, ezért vagyok.
0: Nem, ezért vagyunk között. Mi, és ezért van, mondom én is, hogy nagyon szívesen segítünk, hogyha bárki, hogy na, egy ilyen bejegyzés érkezett, addig nem hagyják jóvá, amíg utána nem érdeklődtek, hogy valóban történt.
1: Ennyi az egész, tényleg figyeljünk oda, és nehezítsük
0: és
1: a rendőrség munkáját.
0: Nagyon figyeljünk oda egymásra, hogyha valakivel történik egy ilyen, akkor tényleg legyünk olyanok, és menjünk, és próbáljunk segíteni másoknak. Igen. Szóval legyünk ott, és legyen, hogy mondjam, most kicsit észlengesen legyen vér a pucánkba, és próbáljunk mindenkinek segíteni, mert úgy fog ez az emberiség úgymond előrébb haladni, hogyha ott vagyunk egymásra.
1: Együtt vagyunk,
0: figyelünk
1: egymásra. Nagyon fontos az együttműködés. Igen. Mi is remélem, hogy jól működtünk együtt itt az elmúlt percekben, itt a Rend a Lelke című műsorban. Jövő héten innen folytatjuk. Természetesen majd azért az iskola kezdési kis anomáliákat majd, ha adódnak, akkor ezekről természetesen szólunk, meg egyéb más témák is ugye elő jönnek majd itt ebben a műsorban. Bálint Bóta Juliának köszönjük szépen az értékes és nagyon friss információkat.
0: Én is köszönöm szépen, és mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok.
1: Köszönjük szépen!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
4: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
5: Semmi baj. Úgy sem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
4: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
6: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.

0: programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: 30 éves a ceglidi Kossuth toborzó ünnepély szeptember 17-én, 18-án és 19-én, ezt együtt is megünnepelhetjük. A Kossuth téren, Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban és egyéb más helyszíneken is természetesen jön tehát a 30. Kossuth toborzó ünnepély, amelyre nagy szeretettel várnak mindenkit. A részletes programok megtalálhatók a kossuthtoborzó.hu oldalon. Szeptember 17-én csütörtökön 17 órától Berzsenyi Dániel élete, versei a ceglidi Városi Könyvtár irodalomban barátok körének előadásában, a Ceglédi Városi Könyvtárban, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Újra autómentes nap, szeptember 22-én kedden a szokott módon kora reggel már várják bizonyos regisztrációs pontokon mindazokat, akik kerékpárral érkeznek oda, kerékpárral indulnak el az iskolába, kerékpárral indulnak el a munkahelyükre, hogyha beregisztrálják a munkahelyet vagy az iskolát, akkor akár nyerni is lehet, hogy összes iskola például 100 000 forintos utalványt kap, a győztes cég is nyereményben részesül majd. A sportcsarnoknál és a Szabadságtérnél lesz ilyen regisztrációs pont, és már reggel 5 óra 30 perctől várják az oda kerékpárral érkezőket. Minden résztvevő részt vesz egy sorsolásban, egy kerékpár lesz a fődíj. A Szabadságtéren egyébként 10 órától is programok várják az oda érkezőket, lesz kerékpár regisztráció, ügyességi pálya, füstsátor, tűzoltóautó, aztán itt a szemüveg, kresztesztek és egyéb más programok is. És mindeközben délelőtt 10 órakor egy Guinness rekordra is készülnek a szervezők. Egy időben egy helyen egyszerre kerékpárokkal és azok csengőivel egyszerre csengetnek majd. Az autómentes nap egy helyi baleset megelőzési csoport megkeresésére ad helyet ennek az eseménynek. Délelőtt 10 órakor, tehát a lezárt Rákóczi úton lesz majd a közös csengetés és a Guinness rekord kísérlet. Autómentes nap tehát szeptember 22-én kedden. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. A vándorkiállítás szeptember 30-áig van Cegléden, a Ceglédi Városi Könyvtárban, tehát a kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg.

Véget ért egy újabb óra, véget ért hétvégi ismétlő válogatásunk, már is jönnek a reklámok után a friss hírek után pedig az utolsó órában, amit még együtt töltetünk, jön Lost Frequencies Elidő és Ambassadors Back to

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés csak hagyományosan.
2: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
3: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
2: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26.000 forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig. Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plus Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett plusz kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Nincs magyar sérültje a horvátországi tűznek. Az ügynökakták feltárásáról is dönt holnap az országgyűlés. Marad a változékony idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Nincs magyar sérültje a horvátországi Brács szigetén pusztító tűznek, tájékoztatta a Krónikát a külügyminisztérium. Hangsúlyozták, egy 40 fős magyar csoportot azonban evakuáltak Milnából. Az érintettek biztonságban vannak, hazatérésükhöz nem kértek konzuli segítséget. Hozzátették, a térségben védelemre regisztrált magyar családot nem kellett kimenekíteni, ők nem a tűzzel közvetlenül érintett területen szálltak meg. Megalakult az új összetételű koszovói parlament. A 120 tagú törvényhozás ülésén 82 képviselő vett részt, mert politikai patthelyzet alakult ki a parlamenti alelnökök megválasztása körül. A második legnagyobb parlamenti erő, a koszovói demokrata párt képviselői így nem voltak ott az ülésen. Amennyiben sikerül megválasztani a törvényhozás elnökét és alelnökeit, a következő lépés az új kormány felállása, majd az államfő megválasztása lesz Koszovóban. Idehaza jövő héten ismét két napon át ülésezik az országgyűlés. Holnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik az ülés, kedden döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól, valamint a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról. Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Pest vármegyei Csobánkán, a Hevesi Mátraderecskén és az Alai Pusztaszent Lászlón polgármestert és képviselőket is választanak, mert a helyi képviselőtestületek feloszlatták magukat. A Baranyai Siklóson pedig a szerb nemzetiségi választók települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választanak. több mint 100 egykori és jelenlegi balettművész, koreográfus és kulturális szakember követel változást a Magyar Állami Operaház Balett Társulatának ügyében. Az aláírók arra kérik az új kulturális kormányzatot, hogy ne bízzanak meg olyanokat vezetői szereppel, akik az elmúlt 16 évben közreműködtek a művészek elleni munkaügyi perekben. Megérkezett Dakarba az ifjúsági olimpiai játékok lángja. A fáklyával holnap országos körútra indulnak, majd a világesemény hivatalos megnyitójára térnek vissza a fővárosba. Az afrikai országban október 31-e és november 13-a között 2700 versenyző mérkőzik meg egymással 35 sportágban. A nemzetközi megmérettetésen 14 és 18 év közötti sportolók vesznek részt.
4: Az időjárásról.
5: Változóan felhős az idő. Kisebb esőre, záporra, élénk széllökésekre, főként a Dunántúlon kell számítani. Napközben 20-25, este 12-18 fok várható.
4: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
2: Igen, Feringatlan, Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
2: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20 330 6553 www.feringatlan.hu.
5: Ki a sport is 8 949 000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Ki a Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak!

0: ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Szent Imre gyógyszertár az ügyeletes patika, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt találják a gyógyszertárat. Az ügyelet 22 óráig tart.
1: Szegléd Rádió.

Kórház és a rendelőintézet Rákóczi út 7 és a tüdőgondozó Pesti úti telephelyeit érintő áramszünet lesz, az áramszolgáltató javítási és karbantartási munkálatokat végez. A betegellátás és előjegyzés, valamint a telefonos kapcsolat átmenetileg szünetel az intézetben ezen időszak alatt. Lesz viszont vérvétel és laborvizsgálat hétfőn és kedden reggel 6 és délelőtt 10 óra között. Az előjegyzett betegek ellátása megtörténik, viszont kérik, hogy papíralapú beutalót vigyenek magukkal. Két szakrendelés helyszíne módosul, a személyzeti szakrendelés a kórházban a személyzeti osztályon 8 és 16 óra között, a kardiológiai szakrendelés szintén a kórházban a 7. emeleten a szívultrahang rendelőben 8 és 15 óra között várja az előjegyzett betegeket. A többi szakrendelésre az előjegyzett betegeket kiértesítik és új időpontot is kapnak. Amennyiben az értesítés nem jut el az előjegyzett betegekhez, kérik, hogy 15 óra után, mert mint hétfőn és kedden 15 óra után a rendelőintézet beteg felvételi irodáját keressék fel, mondjuk telefonon az 505-651-es telefonszámon. Szeptember 16-án szerda reggel 6 órától a rendelőintézetben a betegfogadás, a betegellátás és az időpont egyeztetés zavartalanul működik majd tovább. És nem mellékesen, legalábbis számomra egyáltalán nem mellékesen, és tudom, hogy sokak számára nem mellékesen, a Tereki utca 12-t is érinti ez az előre bejelentett áramszünet, így a Ceglidi Televízióban sem tudunk napi híradót készíteni hétfőn és kedden. Adás természetesen lesz majd a Ceglidi Televízióban este 6 órától, de friss híradóval majd csak szerdán tudunk jelentkezni. Mi is köszönjük megértésüket.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Mese vár a gyermekkönyvtárban a nyári szünetben minden szerdán 10 órától diafilmvetítés az egész családnak. A Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában tehát könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, de ingyenes rendezvényről van szó. Keressék tehát a Mesevárat a gyermekkönyvtárban minden szerdán 10 órától. A Szecesszió csodái építőművészet vetített képes előadás a Ceglédi Városi Könyvtárban, előadó dr. Juhász István. A időpont pedig szeptember 24-e csütörtök 17 óra. Közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Újra autómentes nap. Szeptember 22-én kedden a szokott módon kora reggel már várják bizonyos regisztrációs pontokon mindazokat, akik kerékpárral érkeznek oda, kerékpárral indulnak el az iskolába, kerékpárral indulnak el a munkahelyükre. Hogyha beregisztrálják a munkahelyet vagy az iskolát, akkor akár nyerni is lehet. A győztes iskola például 100 000 forintos utalványt kap, a győztes cég is nyereményben részesül majd. A Sportcsarnoknál és a Szabadságtérnél lesz ilyen regisztrációs pont, és már reggel 5 óra 30 perc várják az oda kerékpárral érkezőket. Minden résztvevő részt vesz egy sorsolásban, egy kerékpár lesz a fődíj. A Szabadság téren egyébként 10 órától is programok várják az oda érkezőket, lesz kerékpárregisztráció, ügyességi pálya, füstsátor, tűzoltóautó, aztán itt a szemüveg, kresztesztek és egyéb más programok is. És mindeközben délelőtt 10 órakor egy Guinness rekordra is készülnek a szervezők. Egy időben egy helyen egyszerre kerékpárokkal és azok csengőivel egyszerre csengetnek majd. Az autómentes nap egy helyi baleset megelőzési csoport megkeresésére ad helyet ennek az eseménynek. Délelőtt 10 órakor, tehát a lezárt Rákóczi úton lesz majd a közös csengetés és a Guinness rekord kísérlet. Autómentes nap tehát szeptember 22-én kedden. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. A vándorkiállítás szeptember 30-áig van Cegléden, a Ceglédi Városi Könyvtárban, tehát a kiállítás a könyvtár nyitvatartás idejében tekinthető meg.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomás.

0: Taylor Swift Opelájt, 2026-os dal szólt itt a 92-t, már is jön az Imagine Dragons és a Bones, majd itt lesz az Alcazar is egy klasszikussal, Grindhead a diszkoték, vagy utána jöjjön a búcsú ideje is.
1: Cegléd Rádió 92.

Mission of the Groove.

Ennyi volt már a részemről. Reggel 6 óra óta Becker Bernadettel rádiózhattak. Ha ez így volt, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Erre a figyelemre a következő órában Szabó Kristóf számít, jönnek a Cegléd Rádió sporthírei. Este még érkezik majd Vörös Nándi is a Cegléd hangjával. Én pedig terveim szerint jövő vasárnap érkezem újra. Addig is viszont hallásra.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62. Ha ló nincs, jó a drótszamár is. Október 3-án szombaton újra szüreti felvonulás Cegléd-Bercelen. Ám idén már nem csak négy keréken lehet részese bárki az emlékezetes programnak. Várják a kerékpáros csapatokat, családokat, baráti társaságokat is. Nyergelj fel, vagyis díszítsd fel a két kerekűt szüreti pompába, pattanj biciklire és csatlakozz a felvonuláshoz. Jelentkezni a svabsétakukat@gmail.com e-mail címen lehet. Finom étkek, borkiválóságok és jó hangulat. Igazi közösségi élmény vár mindenkire október 3-án szombaton Cegléd-Bercelen a szüreti felvonuláson.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
3: Nincs magyar sérültje a horvátországi tűznek. Késnek a vonatok Győr és Hegyeshalom között. Marad a változékony idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Nincs magyar sérültje a horvátországi Brács szigetén pusztító tűznek, tájékoztatta a Krónikát a külügyminisztérium. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy egy 40 fős magyar csoportot kimenekítettek Milnából. Az érintettek biztonságban vannak, hazatérésükhöz nem kértek konzuli segítséget. Robbanások voltak az ukrán-lengyel határon, orosz drónok egy benzinkutat találtak el az egyik forgalmas közúti átkelőnél az ukrán oldalon. Találat érte a Kijev és Varsó között közlekedő személyszállító vonat mozdonyát is, amikor a szerelvény 2 kilométerre volt a lengyel határtól. A vonatot megállították a határon, az utasokat kimenekítették a szerelvényekből. Közben az orosz légvédelem csaknem 400 ukrán drónt lőtt le 15 régióban. Tatárföldön 2-en meghaltak, 12-en megsérültek az ukrán támadásban. A függetlenségi népszavazások előkészítéséről tárgyal holnap Cardiffban a skót, az északír és a walesi miniszterelnök. A politikusok a tervek szerint memorandumot írnak alá a walesi fővárosban, amelyben azt követelik a brit kabinettől, hogy tegye lehetővé a referendumok kiírását. Közben Donald Trump amerikai elnök tegnap Dublinban úgy fogalmazott, elkerülhetetlennek tartja és szeretné is Írország újbóli egyesülését. Idehaza jövő héten ismét 2 napon át ülésezik az országgyűlés. Holnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik az ülés, kedden döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól, valamint a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról. Az első segélynyújtás, ezen belül az újraélesztés tömeges elsajátítását népszerűsítik kardiológusok, mentők és más egészségügyi szakemberek ma a Szívünk Napja programon. A szakemberek felhívták a figyelmet a Szív City applikációra, amely több mint 2000 defibrillátor elérési helyét mutatja. Baleset és műszaki hiba miatt jelentős késésekre kell számítani a Győr és Hegyeshalom közötti vasútvonalon. Győr és Öttevény között meghibásodott egy nemzetközi járat szerelvénye, a másik vágányon pedig autóval ütközött egy tehervonat egy átjáróban. A két állomás között mindkét irányban szünetel a vasúti közlekedés, az utasokat pótlóbuszokkal szállítják.
1: Az időjárásról.
3: Holnap az ország nagy részén borult lesz az ég. Főként a Dunántúlon, illetve a középső ország részben alakulhat ki eső, zápor, északnyugaton zivatar. Időnként megélénkül, Sopron és a Fertő környékén megerősödik a szél. Éjszaka 11-17, napközben 19-25 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Üdvözlöm az FM92-t, hallgatóit, Szabó Kristófot és a Cegléd Rádió sporthíreit hallják. A mai alkalommal a ceglédi hírek mellett szó lesz majd a nemrég elrajtolt NFL szezonról, valamint a US Openről, az elődöntőkről, valamint a döntőkről, ami ma vasárnap este lesz. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió! Változatos és friss!

B második fordulójában az OAM Ózdi KC csapatát fogadta a Ceglédi KKS-e. Egyet az Ózd legyőzte a Mezőkövesdet, a Cegléd pedig X-elt a Komlóval, persze, hogy mindkét csapat nyerni szeretett volna a Gály József sportcsarnokban. A 30. percben már 6-tal is vezetett a ceglédi csapat, így bizakodva várta a népes ceglédi szurkoló sereg előtt a második játékrészt, de a könnyed első félidő után izzadságszagú 30 perc következett, ugyanis a vendégek új erőre kaptak a szünetben. 8 perc alatt kiegyenlítettek, és egyszerre vezetést is át tudták venni. Remekül küzdött a ceglédi csapat, és végül nagy csatában, de itthon tartották a két bajnoki pontot. Cegléd, Ózd, 32-29. Tóth Norbert vezetőedző így értékelte a mérkőzést. Gratulálok a fiaimnak a győzelemhez, de az Ózdi gárdának is, mert feladták a leckét. Tudunk mi szépen kézilabdázni. Meglátszik, vezettünk öttel, majd 3 perc alatt összeestünk, és aztán megzavarodtunk. Hogy ennek mi az oka? A taktikai fegyelmezetlenség. Az, hogy úgy érzem, én meg szeretném oldani, ebben még mindig benne vagyunk. Ezen kell nekünk dolgoznunk, mert azokat a célokat, amiket kitűztünk, ahhoz ez nagyon kevés. Akik kint volt ezen a meccsen, azoknak egy néző csalogató izgalmas mérkőzés volt, de kemény is. Megdolgoztunk a győzelemért, és becsülettel fel is készültünk. Megyünk tovább, csináljuk, és amíg nyerünk, megpróbálunk kevesebb magyarázkodással menni. Cegléd Rádió FM 92.5.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
3: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
3: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
3: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.

Elkezdődött a 2026-os NFL szezon, ami szokásosan csütörtökön az aktuális bajnok szereplésével indul. A helyzet különlegessége, hogy éppen az elmúlt szezon utolsó mérkőzése, tehát a 60. Super Bowl párosítása jött össze az első fordulóra, Patriots-Seahawks. Nem sikerült jól a rajta címvédőnek, 5 játék után kiesett a csapat irányítója Sam Darnold. A helyét Drew Lock vette át azzal a felelősséggel, hogy hazai pályán közel 70 ezer néző előtt ne érje az a kellemetlenség, hogy a bajnoki cím után vereséggel kezdjenek. Nem nézett ki jól a Hawks támadósora az elején Lockkal, viszont a védelem 10 ponton belül tudta tartani a csapatot. Majd jött az ellenfél irányítójának leolvadása, a tavalyi szezon egyik legjobbja Drake May sorra hibázott, ráadásul 3 alkalommal el is adta a labdát a levegőben. A Seattle támadósora pedig feljavult, Cooper Kupp bravúros egykezes elkapása pedig feltette az íra a pontot. Végül 10-13-ra megfordított a meccset a Seahawks, Darnold pedig várhatóan csak a 3. héten tér vissza.

0: Az NFL történetében először Melbourne-ben játszottak meccset, ahol a San Francisco 49ers kiütötte a Los Angeles Rams csapatát. Brock Purdy, a Niners irányítója brillírozott, sok improvizatív játékot mutatott be. Mike Evans is bemutatkozott új csapatában, Purdy egy-két yardos passzot intézett a rutinos wide receiverhez az endzone-ba. A tavalyi év MVP-je Matthew Stafford halovány produktumát csak az óriási reményekkel igazolt Myles Garrett múlta felül. A liga legjobb védője nulla szereléssel, nulla szekkel, de még csak siettetéssel sem tudta zárni a meccset. Sean McVay-éknek össze kell szedniük magukat, ha komolyan gondolják az évvégi bajnoki címet.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Kapa, eltűnt, gerebje, eltört, fűnyíró, elrágta a kábelt a kutya.
4: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
5: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
4: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
6: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
7: Kia Sportage 8.949.000 forinttól. Vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkárság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
1: Reklámot hallottak!

Alexander Zverev és Karen Khachanov játszotta az első elődöntőt a US Open idei kiírásában. A meccs esélyese egyértelműen az idei Roland Garros bajnok Sasha Zverev volt, ám Khachanov egy nagyon veszélyes ellenfél, főleg kemény borításon, így tehát nem számíthatott egyszerű meccsre a Zverev csapat sem. Az első szetben érezhetően nem találta meg a játékot Khachanov, kritikus pillanatban 4-3-nál elveszítette az adogatását, így Zverev könnyedén zsebelte be az első szettet. A második szetben úgy látszott, teljesen szétesett Khachanov, rögtön a szett elején újra elvesztette az adogatását, ám abból szinte azonnal vissza is tudott jönni, mi több, később többször breaklabdáig is eljutott, ám végül nem tudta ellenfelét hátrányba kényszeríteni. Jött át a tiebreak, amit végül szorosan alakult, ám Zverev a fontos pillanatokban jobb tudott lenni. 2-0. A harmadik szett szintén tiebreakben dőlt el, annyi különbsége, hogy Khachanov a rövidítés elején 4-1-re is vezetett dupla mini break előnyben, ám végül a szettet így is elveszítette. Három szettben nyert Zverev, tovább jutott a döntőbe, de sokkal szorosabb volt a meccs, mint ahogyan azt az eredmény mutatta.

0: Az esti programban az All American összecsapás, Ben Shelton és Francis Tiafoe egymás múlta felől a negyeddöntős meccseik izgalmi faktorát tekintve. Míg az utóbbi Alex Mikkelsennel játszott meccs tiebreakes meccset, addig Shelton Carlos Alcarazzal. A szakértők szerint Shelton egyértelműen a párosítás esélyese volt, viszont Tiafoe-t imádja a közönség, annak ellenére is az előnye volt, hogy honfitársával teniszezett. Az első szedben meg is mutattam, miért ez a harmadik US Open elődöntője, el tudta hozni azt, ám a további három már egyértelműen Sheltonnak állt. Érvényesült a papírforma, Ben Shelton tehát, csak úgy, mint két éve akkor Taylor Fritz, amerikaiként, ráadásul amerikai színes bőrűként a döntőben, ami több mint 50 éve nem fordult elő, akkor pont az az Arthur Ashe járt így, akiről az elnevezett stadionban fogják majd játszani a döntőt, ami vasárnap nem hamarabb, mint magyar idő szerint este 8-kor fog kezdődni.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Hadszegnéd Rádió Sport hír összefoglalóját hallhatták. Szabó Kristóf jelentkezik majd legközelebb is, szintén sporthírekkel. Egy hét múlva tartsanak velünk legközelebb is, viszonthallásra.
1: Szegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62. Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres, Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30 549 22 62-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre. A Tápió Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres Ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglédi Rádióban!
3: Az ügynökakták feltárásáról is dönt jövő héten az országgyűlés. Megalakult a koszovói kormány. Marad a változékony idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Jövő héten ismét két napon át ülésezik az országgyűlés. Holnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik az ülés. Kedden döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól, valamint a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról. Elfogadhatatlanok a Tisza alkotmánybíró jelöltjei a Mi Hazánk számára. Az ellenzéki párt közleményében azt írta, ha a diktatúra lebontásával kampányoló Tisza valóban szakítani akar az elmúlt 16 év logikájával, akkor elvárják, hogy a 6 alkotmánybírói helynek csak a kétharmadát töltsék be a kormánypárt jelöltjei. A parlament kedd délelőtt választja meg az 5 új alkotmánybírót. Nincs magyar sérültje a horvátországi Brač szigetén pusztító tűznek, tájékoztatta a Krónikát a külügyminisztérium. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy egy 40 fős magyar csoportot kimenekítettek Milnából. Az érintettek biztonságban vannak, hazatérésükhöz nem kértek konzuli segítséget. Megszavazta Albin Kurti negyedik kormányát a koszovói parlament. A szavazás után a miniszterek letették az esküt, ezzel hivatalba lépett az új kormány. Albin Kurti miniszterelnök programbeszédében egyebek mellett azt ígérte, növelik a védelmi kiadásokat, fejlesztik a hadiipart, emelik a közszférában dolgozók átlagbérét, megduplázzák a gyermekek után járó támogatásokat, és megkezdik a koszovói digitális valuta kialakítását. A függetlenségi népszavazások előkészítéséről tárgyal holnap Cardiffban a skót, az északír és a walesi miniszterelnök. A politikusok a tervek szerint memorandumot írnak alá a walesi fővárosban, amelyben azt követelik a brit kabinettől, hogy tegye lehetővé a referendumok kiírását. Közben Donald Trump amerikai elnök tegnap Dublinban úgy fogalmazott, elkerülhetetlennek tartja és szeretné is Írország újbóli egyesülését. Megérkezett Dakarba az ifjúsági olimpiai játékok lángja. A fáklyával holnap országos körútra indulnak, majd a világesemény hivatalos megnyitójára térnek vissza a fővárosba. Az afrikai országban október 31-e és november 13-a között 2700 versenyző mérkőzik meg egymással 35 sportágban. A nemzetközi megmérettetésen 14 és 18 év közötti sportolók vesznek részt.
1: Az időjárásról.
3: Holnap az ország nagy részén borult lesz az ég. Főként a Dunántúlon, illetve a középső ország részben alakulhat ki eső, zápor, északnyugaton zivatar. Éjszaka 11-17, napközben 19-25 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Az ügynökakták feltárásáról is dönt jövő héten az országgyűlés. Tüntetést szerveznek a hazai pilóták. Marad a változékony idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Az ügynökaktákkal kapcsolatos törvényről is dönt jövő héten az országgyűlés. Holnap napirendre kerül az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvény. A képviselők kedden döntenek továbbá az Alkotmánybíróság új tagjairól, a szakképzési törvény módosításáról, valamint egyes igazságügyi törvények módosításáról. Elfogadhatatlanok a Tisza alkotmánybíró jelöltjei a Mi Hazánk számára. Az ellenzéki párt közleményében azt írta, ha a diktatúra lebontásával kampányoló Tisza valóban szakítani akar az elmúlt 16 év logikájával, akkor elvárják, hogy a 6 alkotmánybírói helynek csak a kétharmadát töltsék be a kormánypárt jelöltjei. A parlament kedd délelőtt választja meg az 5 új alkotmánybírót. Nincs magyar sérültje a horvátországi Brács szigetén pusztító tűznek, tájékoztatta a Krónikát a külügyminisztérium. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy egy 40 fős magyar csoportot kimenekítettek Milnából. Az érintettek biztonságban vannak, hazatérésükhöz nem kértek konzuli segítséget. A függetlenségi népszavazások előkészítéséről tárgyal holnap Cardiffban a skót, az északír és a walesi miniszterelnök. A politikusok a tervek szerint memorandumot írnak alá a walesi fővárosban, amelyben azt követelik a brit kabinettől, hogy tegye lehetővé a referendumok kiírását. Közben Donald Trump amerikai elnök tegnap Dublinban úgy fogalmazott, elkerülhetetlennek tartja és szeretné is Írország újbóli egyesülését. Tengeri drónok közötti összecsapásról számolt be az ukrán haditengerészet. A háború kezdete óta most először csatáztak egymással ukrán és orosz tengeri repülőszerkezetek. Valószínűleg egyben ez volt a történelem első olyan tengeri csatája, amelyet drónok vívtak egymással. Tüntetést szervez a hazai pilóták egy csoportja holnapra a miniszterelnökség épülete elé. Az érintettek szerint ugyanis folyamatos jogsértések történnek az egészségügyi alkalmassági vizsgálatokon, emiatt egyre többen más uniós tagállamban végeztetik el a kötelező szűrést. A demonstrálók a többi közt a hazai és az uniós gyakorlat összevetését és a légügyi hatóság teljes átvilágítását követelik. A közlekedési tárca jelezte, hogy megvizsgálja a követeléseket.
0: Az időjárásról.
1: Holnap az ország nagy részén borult lesz az ég. Főként a Dunántúlon, illetve a középső ország részben alakulhat ki eső, zápor, északnyugaton zivatar. Időnként megélénkül, Sopron és a Fertő környékén megerősödik a szél. Éjszaka 11-17, napközben 19-25 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
1: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
6: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
6: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
6: Itt Cegléden az Open Campers-től.
7: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Az ügynök akták feltárásáról is dönt jövő héten az országgyűlés. Súlyosan megsérült egy csiklóernyős Budapesten. Borongós, esős idővel indul a hét. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik hétfőn az országgyűlés ülése, majd az előterjesztések vitájával folytatódik. A képviselők kedden döntenek egyebek mellett az Alkotmánybíróság új tagjairól, a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról szóló javaslatról, valamint egyes igazságügyi törvények módosításáról. Elfogadhatatlanok a Tisza alkotmánybíró jelöltjei a Mi Hazánk számára. Az ellenzéki párt közleményében azt írta, ha a diktatúra lebontásával kampányoló Tisza valóban szakítani akar az elmúlt 16 év logikájával, akkor elvárják, hogy a 6 alkotmánybírói helynek csak a 2/3-át töltsék be a kormánypárt jelöltjei. A parlament kedd délelőtt választja meg az 5 új alkotmánybírót. Nincs magyar sérültje a horvátországi Brács szigetén pusztító tűznek, tájékoztatott a külügyminisztérium. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy egy 40 fős magyar csoportot kimenekítettek Milnából. Az érintettek biztonságban vannak, hazatérésükhöz nem kértek konzuli segítséget. Ittas vezetés miatt menesztették a népjóléti minisztert Lettországban. A kormánykoalícióban résztvevő zöldpárti politikust egy közúti ellenőrzés során állították meg a rendőrök. A férfi szervezetében a megengedettnél magasabb alkoholszintet mutattak ki. Az eset miatt a tárcavezetőt kizárták a pártból. Tüntetést szervez a hazai pilóták egy csoportja hétfőre a miniszterelnökség épülete elé. Az érintettek szerint ugyanis folyamatos jogsértések történnek az egészségügyi alkalmassági vizsgálatokon, emiatt egyre többen más uniós tagállamban végeztetik el a kötelező szűrést. A demonstrálók a többi közt a hazai és az uniós gyakorlat összevetését és a légügyi hatóság teljes átvizsgálását követelik. A közlekedési tárca jelezte, hogy megvizsgálja a követeléseket. Lezuhant és súlyosan megsérült kora délután egy csiklóernyős Budapesten a 3-as határhegynél. A 30 év körüli nőt a mentők stabil állapotban kórházba vitték. A rendőrség büntetőeljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit. Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár hétfőtől vasárnapig a Csömöri hév. A szerelvények csak az Őrs vezértere és a Szabadságtelep között közlekednek.
1: Az időjárásról.
8: Az ország nagy részén borult idő várható. Főként a Dunántúlon, illetve a középső ország részben alakulhat ki eső, zápor, északnyugaton zivatar. Időnként megélénkül, Sopron és a Fertő környékén megerősödik a szél. Éjszaka 11-17, napközben 19-25 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Vörös Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92-tön, a műsor, amelyben én kérdezek valamit, önök pedig válaszolnak jó esetben, ha van kedvük, méghozzá 0635-925-925-ös SMS számon, de e-mailezhetnek a kívánság@ceglédrádió.hu-ra, esetleg a facebook.com/ceglédrádió felületen is üzenhetnek nekünk. A kérdésünk ma nem más, mint hogy melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál. Ez egy új téma, és hát tulajdonképpen most nem úgy keresünk vagy kérdezünk filmekre, hogy konkrét filmeket várunk, hanem tulajdonképpen visszatérő fordulatokra vagyunk kíváncsiak, amit mondjuk Hollywoodban nagyon sokszor elsütnek, és az ember már egy picit beleunt ezekbe, úgyhogy hogyha utálja ezeket a kliséket, kérem küldje el nekünk, tehát 0635-925-925-ös. Ugye a filmvilágban számos elcsépelt fordulat létezik, ezek sokszor kiszámíthatóvá teszik a cselekményt, lássuk mi az 5 leggyakoribb filmes klisé vagy közhely. Az első a kiválasztott. A főhős, akiről kiderül, hogy csak ő képes megmenteni a világot, megállítani a gonoszt, vagy beteljesíteni egy jóslatot, szóval kiválasztottá válik a főhős, vagy hát a film folyamánya, cselekménye alatt derül ki, hogy ő a kiválasztott. Aztán a szerelem első látása. A két főszereplő a találkozás pillanatában azonnal egymásba szeret, ha ez még nem is derül ki, de valamit éreznek, mélyebb érzelmi megalapozottság nélkül megtörténik ez az egymásra találás. Aztán a gonosz monológia. A főgonosz, ahelyett, hogy végezne a főhősünkkel, hosszan részletezi ördögi tervét, lehetőséget adva ezzel a megmenekülésére, mármint hogy a főhősünk megmenekülésére. 4. Kimegyek megnézni, mi volt az? Ez leginkább horrorokban népszerű. A szereplők a sötétbe, a zaj forrása felé mennek egyedül, ahelyett, hogy együtt maradnának vagy elmenekülnének. És a repülőtéri jelenet, de a romantikus filmek elmaradhatatlan zárása, amikor a hős az utolsó pillanatban rohan a reptérre, hogy szerelmet valljon, mielőtt a másik elutazna. De további gyakori kliséik a kamukapcsolatok, mikor két ember úgy tesz, mintha járna, de a végén tényleg egymásba szeretnek. A hekkelés 5 másodperc alatt bármilyen titkos rendszer feltörnek pár gomnyomással, vagy az, hogy soha nem fogy el a lőszer, a hős tárja sosem ürül ki a legnagyobb tűzpárbajban sem, bár azért szerintem manapság már erre elkezdtek figyelni a filmkészítők, aztán ki tudja. De mi nem is ezekre vagyunk kíváncsiak, hanem azokra, amelyeket önök tapasztaltak meg, úgyhogy ha van ilyen filmes klisé, amitből már nagyon elege van és rengetegszer látta, akkor azt küldje el nekünk tehát a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy e-mailben a kívánság@ceglédrádió.hu-ra. Meglátjuk, mennyire lesz népszerű ez a téma, hogyha igen, akkor lehet, hogy több adást is meg fog érni, ezt még nem tudjuk, derüljön ki, úgyhogy amíg szólnak a zenék, én várom az üzeneteket, és rögtön kezdünk a zenék után az önök válaszaival. Tartsanak velünk!
1: Helyi információk első kézből. Ceglét Rádió.

A Ceglét hangja mai kérdése, melyek azok a filmes klisék, amelyeket a legjobban utál? 0635-925-925-ös. Katalin azt írja nekünk, hogy intim együttlét után a csaj mindig a pali ingjében mászkál, ébredéskor is full sminkben. Na igen, hát ez tényleg tipikus, valamiért egy kinyúlt, vagyis hát őre nagy inget vesz magára, abban mászkál, és tényleg bármikor, sőt, hát nem csak ilyen jelenetekben, hanem gyakorlatilag bárhol, szinte mindig ki vannak sminkelve a hölgyek a hollywoodi filmekben, teljesen igaz. Andrea azt írja nekünk, hogy mikor a szereplő már vért hány, de szerelmes szavakra és csókra vágyik, vagy mikor az első 10 percben halálos sebet kap, de másfél órán át túlszárnyal olimpiai bajnokokat az összes versenyszámban, aztán ott a romantikus szeretkezés homokos parton, azt is köpködöm, aki kitalálta, írja nekünk még zárójelben, vagy ott vannak a lövöldözésnél golyóálló hűtők, asztalok, kanapék, stb. Ez is teljesen igaz, mikor fedezékbe vonul valaki, ezeken a dolgokon soha nem megy át a golyó, úgyhogy mindig megmenekül a főhős. Egyébként azért szerintem erre is figyelnek már manapság, hogy egy kis sérülés legyen, sőt, ahogy a legelején mondtuk, nem feltétlen fogy ki mindig a tár, de igen, ezek mind olyan jelenetek, amik elcsépeltek egy kicsit. Erzsébet üzenetével megyünk tovább. A filmes reggelig. Amerikában terített asztal, palacsinta, pirítós, aztán apa öltönyben iszik egy kort narancslevet, Max belehörpint a kávébe, aztán csá. A gyerekek persze egyenruhában sietnek az iskolabuszhoz, ők sem esznek semmit, stb. Jó, hát azért van, amikor látunk evős jeleneteket, ezek leginkább gabonapehely, gyerekek azt szoktak enni, ezt már én teszem hozzá, és tényleg csak pár falat, de közben terített asztal mellől indulnak el, kaja összecsomagolva, és minden flottul megy legtöbbször, és az iskolabuszt is elérik, úgyhogy minden rendben van. Nálunk azért itthon kicsit más szokott lenni a helyzet, nem ehhez van szokva az ember, sőt valószínűleg Amerikában sem ez a valóság. Erzsébet még egy üzenetet küldött, amikor tök ijesztő helyszínen véletlenül sem kapcsolják fel a lámpát, vagy amikor egy csaj zuhanyzik, tuti mindig hajat is mos. Ez egyébként tényleg igaz. Nem lehet simán csak fürödni, hogyha már zuhanyzunk, akkor megmossa a haját, és azért az élet azt mutatja szerintem, hogy a hölgyek annyira nem kedvelik ezt a hajmosás témát. Vannak, akik igen, de akkor sem napi szinten, minden fürdéskor, de aki csak lehet, szerintem elkerülje a szárítással és egyebekkel járó sok hajcihőt, ha már fogalmazhatok így. Teljesen jogos. Nézzünk még egyet. Móni írja nekünk, hogy 10 percig nézzük, ahogy a robbanó szerkezeten az óra visszaszámol 1 perctől. Igen, hát itt ilyen vágásos cselek vannak, de az is lehet, hogy úgy csinálja a rendező, hogy közben máshol más dolgok is történnek, ezt is megmutatja, és akkor szépen lassan ketyeg vissza az óra, és persze természetesen csak az utolsó másodpercekben lehet elvágni a jó drótot, és akkor onnantól kezdve megúsztuk a robbanást. Hát igen, ez nem egyszerű, ez is sokszor megtörténik. Szabolcs üzenete egy kicsit hosszabb. Autós üldözésnél a hátulról érkező golyók átütik a hátsó szélvédőt, de az első szélvédőjék sose jutnak el. A biztonsági kamerák felvételei a végtelenségig nagyíthatóak minőségromlás nélkül, bármilyen számítógépes jelszót feltörnek egy percen belül, minden számítógépes rendszeren van egy USB port, amihez csatlakoztatva át lehet venni az irányítást felette, ezt már én teszem hozzá, hogy és le lehet lopni az adatokat, illetve a létfontosságú hívások esetében a hívott fél telefonja pont le van némítva, tetszőleg és időtartamban képesek sprintelvel futni, a végén pedig két mély levegővétellel regenerálódnak, hát igen, ez sem túl valós. Ha valaki ismeri az Állítólag című sorozatot, ott rengeteg ilyen filmes klisét kipróbáltak, egyébként érdemes

0: Sosem köszönnök el abba a rohadt telefonba, írja nekünk András, és hát neki is igaza van. Melyik az a filmes klisé, amit legjobban utál? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, és rengeteg izgalmas választ kaptunk. Tényleg nem köszönnek el, egy csomószor teszik le úgy a telefont, hogy nincs elköszönés. Fura szokás. Anett azt írja, az alkoholista vagy drogfüggő és magánéletükben százszorosan sikertelen nyomozókat és orvosokat már nagyon unom. Hát igen, de amúgy lehet, hogy ez egy valós probléma, hogyha valaki kiég, akár ilyen szokásokkal, vagy hát függőségekkel kapcsolatos problémái vannak, hogy lehet, hogy ez népbetegség, és azért választanak ilyen karaktereket, hogy könnyebb legyen vele azonosulni, de igen, sokszor van ilyen, ez is tény. Krisztián üzenete a következő, az összes amerikai filmben hangja van a pengének, amikor előhúzzák, tök mindegy, hogy zsebből, kabátból, vagy földről veszik fel, vagy hogy egy kis kés-e, egy nagy kard, teljesen mindegy, éles penge hangja van. Kb. Mint mikor a hentes feni a kését, pusztán a levegőtől szól így, vagy nem tudom, de nekem idegesítő. Hát tényleg, és nagyon sok mindennek van hangja, a kibiztosítást is mindig halljuk, ami azért biztos, hogy hallható is, de ez igaz, hogy a pengének bármikor is, bármilyen kést rántanak elő, van egy kis hangja, de ezzel hívja fel a figyelmet szerintem a rendező, vagy nem tudom. Tamás üzenete, a sztárnyomozót mindig felfüggesztik, és el kell látogatni egy striptease bárba, hogy meg tudja oldani az ügyet. Igen, hát valószínűleg ez néző hívogató dolog, hogyha esetleg lányok is megjelennek, népszerűbb lesz a dolog, de igen, és fel kell függeszteni a sztárnyomozót, aki már túl öreg ehhez, ezt is sokszor elmondja, ezt már csak én tettem hozzá. Kati azt írja, amikor menekülni kell, de pont nem indul az autó. Ugyanez a telefonnal, soha nincsen térerő, a horrorfilmekben a gyilkos lelövik, leszúrják, megfullad, felrobban, de mégis fel kell. Minden filmben van egy csinos lány, egy szép fiú és egy meleg karakter. Ha kikérik a kaját vagy italt, hirtelen dolgok akad és ott hagyják. Én nem is ezen vagyok kiborulva, a sorozatokban van az rengetegszer, hogy kajálós jelenet van, és legtöbbször csak lögdösik a salátát, az bármilyen ételt, és igazából azt sosem látszik, hogy valaki bekapja a falatot, és teliszálja a beszélni, hanem mindig csak így lögdösődnek, így imitálva az evést. Nekem ez még ilyen, ami eszembe jut. Egy másik Kati írja nekünk, hogy taxiban csak vakon belenyúlnak a zsebükbe, és odaadják a pénzt, ami pontosan a megfelelő összeg, ez tényleg így van. Katasztrófa vagy bármi fenyegetés esetén a helyi polgármester soha nem hisz a kirendelt tudósnak, mert fontosabb a városban lévő rendezvény. Menekülés futás közben állandóan hasra esnek, szülésnél a nő ordít kettőt, már is jön a gyerek, majd mutatnak egy 4-5 hónapos patyolattiszta babát. Amúgy ez tényleg igaz. Igazi felüdülés nem feltétlenül jó értelemben, amikor egy tényleg csecsemőt lát az ember, mert tényleg sokkal idősebb babák szoktak ott kikerülni, de hát jó kell, hogy mutasson a képernyőn a baba is. Úgyhogy ez is egy érdekes dolog, de nagyon szépen köszönjük, és nézzünk még egyet Enikőtől. A gyerek meccsére nem tud elmenni az apa, pedig megígérte. Igen, szomorú és igen gyakori fordulat, tényleg így van. Önt milyen filmes klissé zavar, melyiket utálja a legjobban, ha van ilyen, küldje el nekünk 0630 592 592.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: A gyilkoshoz fordulva ezt mondja a főhős, nem kell ezt tenned. Visszatérő motívum tényleg, melyek azok a filmes klisék, amelyeket a legjobban utál? 0635-925-925-ös, a Ceglét hangja mai kérdése ez, és rengeteg érdekes klisét kaptunk már, és tényleg visszatérő motívumok, úgyhogy ha van, önnek is küldje el nekünk. György is elküldte azt az alaptörténetet, hogy a zsaru már visszavonult, de most újra szolgálatba kell állnia, de azért vonakodik egy kicsit. Hát igen, ezt is unjuk már egy kicsikét, erről is volt már szó korábban, köszönjük az üzenetet. Helga azt írja, amikor valaki van a házban, senki nem kapcsol villanyt, és mindenki felfelé menekül. Teljesen igaz. Mi is történhetne az emeleten, hát onnan nincs hová menekülni, nincs is jobb hely, ahova menekülhetnénk ilyenkor. Nóra írja, hogy kávézóban literszám töltik az átlátszó kávét, majd számla nélkül zsebből az asztalra szórnak néhány aprót, és a másik keze már a pisztoly markolatán van, igen, jogos. Tényleg lecsapják az asztalra, és nincs megszámolva semmi, nem tudják mennyi volt, vagy ennyire pontosan tudják, hogy mennyi, és pont annyi van a zsebben is, de a literszám töltik a kávét, amúgy annyira nem elrugaszkodott, én ugyebár jártam Amerikában, és ott az amerikánó kávé a legnépszerűbb, az azért nem annyira sok kávé, mennyiségre az, de abban egy erős kávé van sok vízzel fölöntve, szóval azért is átlátszó egy kicsit, mert valamiért ezt szeretik, hogyha fel van vizezve a kávé. Ott a latte az nem is annyira népszerű, amikor tejjel isszák, hanem tényleg a felvizezett fekete kávé az nagyon megy, úgyhogy az átlátszó kávé az szerintem elfogadható. Tamás azt írja, hogy mindenki mindig azonnal tudja iránytű nélkül, hogy merre van az északi vagy déli kijárat. Én meg vagyok bolondulva attól is, mikor a GPS mondja, hogy haladj dél felé, és akkor hirtelen tudnom kéne, hogy az most merre is van ebben a pozícióban, de nem szoktam tudni. Hogyha teljes ismeretünk van az épületről, annak az elhelyezkedéséről, akkor talán úgy tudhatja az ember, hogy melyik a déli kijárat, de én még, hogyha nyugati pályaudvarról van szó is, át kell gondolnom, hogy melyik is, hogy merre van a nyugat, és akkor hogy miért nyugati. Na mindegy, szóval igen, ez nem egyszerű dolog. Valamiért a filmekben viszont mindenki iránytűként működik, tehát mintha lenne egy a fejében. Szabolcs üzenete, amikor telefonon kér valaki segítségét, mikor életveszélyben van, vagy közölni kellene a helyzetét, akkor mindig recseg a vonal, én hallom, mit mond, de aki épp a vonal túloldalán van, az semmit nem ér belőle. Hát igen, ezek a lefedettségi problémák ilyenkor mindig jelentkeznek, ez teljesen így van. Balázs üzenete, amikor egy fontos dolgot akar elmondani valaki, de majd inkább később szóban este egy sikátornál találkozzanak, és mi meglepő, addig meghalt az illető, plusz sehová se írta fel az infót, szóval már nem jut el az információ. Teljesen igaz, ezek is meg szoktak történni. Nem most mondom el, pedig már telefonálunk, vagy ilyesmi. Nem, majd később személyesen elmondom, pedig jobb lett volna, hogy előbb megtudják, mert addig valami úgyis történni fog. Zoltán üzenete. A férfinak a derekáig ér a takaró, a nőnek a válláig. Hát igen, ilyen különböző méretű, a felénél elválasztott takarók léteznek. Mindenkiből pont annyit takarjon, amennyit kell. Gondolom ez így működik. Kedves hallgatók, a következő órában is ez lesz a kérdésünk, melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál? 0635-925-925-ös, néhány zene és a hírek múlva folytatódik a Ceglét hangja.
1: Következzen egy friss dal! Itt a Cegléd Rádióban!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkarság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Az Alkotmánybíróság új tagjairól is dönt kedden az országgyűlés. Budapesten tanácskoznak a hidrogeológusok. Borongós esős idővel indul a hét. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik hétfőn az országgyűlés ülése, majd előterjesztések vitájával folytatódik. A képviselők kedden döntenek egyebek mellett az Alkotmánybíróság új tagjairól, a szakképzési törvény módosításáról és az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról szóló javaslatról. Nincs magyar sérültje a horvátországi Brač szigetén pusztító tűznek, tájékoztatott a külügyminisztérium. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy egy 40 fős magyar csoportot kimenekítettek Milnából. Az érintettek biztonságban vannak, hazatérésükhöz nem kértek konzuli segítséget. Benzinkútba csapódtak orosz drónok az ukrán-lengyel határon. A töltőállomást ukrán oldalon egy forgalmas átkelő közelében érte találat. Több teherautó kigyulladt. Drón csapódott egy Kijev és Varsó között közlekedő személyvonat mozdonyába is, szintén a határ közelében. Az utasokat kimenekítették. Tengeri drónok közötti összecsapásról számolt be az ukrán haditengerészet. A háború kezdete óta most először csatáztak egymással ukrán és orosz tengeri repülőszerkezetek. Valószínűleg egyben ez volt a történelem első olyan tengeri csatája, amelyet drónok vívtak egymással. Budapesten tartják a hidrogeológusok világkongresszusát. A felszín alatti vizekkel foglalkozó szakmai rendezvény 50 év után tér vissza Magyarországra. A hétfőn kezdődő 5 napos rendezvényre 75 országból csaknem 900 kutató, mérnök, vízügyi szakember érkezik a fővárosba. A résztvevők a fenntartható vízgazdálkodás, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, a geotermikus energia, valamint a felszín alatti vízkészletek védelmének legfontosabb kérdéseit vitatják meg. Meghalt Kardos Sándor Kossuth díjas operatőr, rendező, fotográfus. A Nemzetművészeti díjjal kitüntetett szakember a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja volt. 1972-től 7 évig a MA Film segédoperatőreként dolgozott, majd a Magyar Televízió operatőre és rendezője lett. Csaknem 30 játékfilmet, több mint 100 tévéfilmet, kisjátékfilmet fényképezett, köztük a Kis Valentino, az Álombrigád, valamint a Hídember című alkotásokat. Kardos Sándor 82 éves volt.
1: Az időjárásról.
0: Az ország nagy részén borult idő várható. Főként a Dunántúlon, illetve a középső ország részben alakulhat ki eső, zápor, északnyugaton zivatar. Időnként megélénkül, Sopron és a Fertő környékén megerősödik a szél. Éjszaka 11-17, napközben 19-25 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez a Ceglét hangja is, annak is a második órája, kedves hallgatók, az FM 92-tön a Ceglét Rádióban. A mai kérdésünk nem más, melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál, és rengeteg remek válaszunk érkezett már az első órában, de ezekkel megyünk tovább, van még bőven, és hogyha ön is elküldené, megteheti a 0635-92-92-ös SMS számon. Robert azt írja, soha semmi baja nincs a kocsinak, de amikor menekülni kell, nem indul. Bizony-bizony, ez gyakran megesik. Itt van Ferenc üzenete, a lámpák felkapcsolásánál a hangeffekt csak úgy csattan a foton a falon. Egyébként tényleg van hangeffekt, rengeteg indokolatlan hangeffekt van, egyébként már nem ez az első, a penge előhúzásának is mindig van valamilyen hangja, de hát ezzel színesítik a filmet, de igen, egy lámpa felkapcsolásának nem feltétlen kell, hogy legyen. Vagy a Forma 1-es sorozatban a lámpa lekapcsolásának is van egy ilyen dörrenő hangja, az is érdekes, hogy miért tűnik úgy, mintha valami hangja tényleg lenne, mikor a valóságban nincs. Kati azt írja, hogy menekülés közben 10-szer is elesik a főhősünk, vagy bárki, gondolom én, mert ezt már nem írta oda. Minden esetre igen, sokszor történik meg az, főleg ha valami nagyon ijesztő szörny elől menekülünk, akkor nagyon sokszor kell elesni, hogy még nagyobb legyen a feszültség. Zoltán üzenete, hogy a tűz és a robbanás az emberi futás sebességével terjed, hogy a faajtó megfogja a gépfegyben lőszert, és hogy a telefonszám 555-tel kezdődik. Na, ezt viszont én még nem figyeltem meg, hogy a telefonszám mivel kezdődik, de igen, el tudom képzelni, hogy mindig gyanúsan ugyanazok kezdődnek, vagy ugyanúgy kezdődnek, és igen, az ajtó megfogja a gépfegyver lőszerét, a tűz pedig tényleg olyan, és a végén egy nagyot kell ugrani, hiszen a lökés hullám hatására úgy még látványosabb, hogyha nagyot repül a főhősünk, szóval ez is mindenképpen meg kell, hogy történjen. Aztán itt van Boglárka üzenete. Ha apokalipszis, Armageddon, gyilkos vírus, idegen invázió, ilyesmik történnek, azok mindig csak Amerikát érintik, és mindig sikerül megmenteniük a Földet. Nagy szerencsénkre. Szóval örüljünk, hogy ezek a bajok nem itt vannak. Amúgy az, hogy természeti csapások arrafelé tényleg vannak, szóval sokkal reálisabb. De igen, tényleg szinte bármilyen támadás az mindig Amerika felé irányul. De hát ugye gyakorlatilag, ha belegondolunk ebbe, az úgy hiteles, tehát hogy ha amerikai közönségnek készül elsősorban a film, akkor ők rettegjenek valamilyen nagy csapástól, ez így hitelesebb, és látják a saját városaikat leomlani, ettől nekik még nagyobb élmény. Nekem is mindig, ha olyan hely jelenik meg egy filmben, ahol már jártam, akkor kicsit így végig fut a hideg a hátamon, hogy hát ez akár én is ott lehetnék, mikor ez történik. Úgyhogy ezért csinálják ezt, de tényleg igaz, hogy minden Amerikát éri. Gábor azt írja, hogy amikor belépnek egy ajtón, de nem csukják be maguk mögött, mert még jön az operatőr is utánuk. Hát igen, ez egyébként valóságsokban szokott még gyakrabban megtörténni. Azt figyeltem meg, hogy hát soha nem az történik valójában, hogy nyitva adjuk az ajtót magunk mögött, hanem ott még be kell jönnie annak, aki rögzíti az egészet. Ez bizony így van. És hogy milyen klisék vannak még, azzal hamarosan megyünk tovább. Néhány zene múlva folytatódik a Ceglét hangja, és ha ön is elküldene valami olyasmit, ami idegesíti, akkor ezt megteheti a 0635-92-92-ös SMS számon. Köszönjük!
1: Ceglét Rádió! 92-5!

üzenetével megyünk tovább, mert hogy válaszolt arra a kérdésre a Cegdét hangjában, hogy melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál, és amit már utál a következő. Mikor az elkeseredett vagy megkönnyebbült főhőscsaj beszáll a kocsiba, és arra kérdés, hogy hova megyünk, azt válaszolja rejtélyes hangon, hogy haza. Hát igen, mert ugye nekünk nézők szempontjából tök releváns az, hogy haza akar menni, és végre hazajut, úgyhogy ez egy hatásos szöveg, de nem annyira hatásos a taxisofőrnek, aki csak úgy felhúzott szemöldökkel ül, és most ez mit is jelent. De ez már persze nem derül ki, mi elég, ha tudjuk, hogy hazaindul, és akkor megnyugodhatunk, viszont a taxisnak nyilván ezután elmondja azt is, hogy mi a cím, de ezt már a nézőnek nem kell látnia. Lukács írja a következőt, amikor amerikai iskolában mindig fixen kell lennie egy alfahímnek, aki futballmezben jár, és kötelező pomponylány a csaja. Tehát egy alfahím, aki futballmezben jár, kötelező pomponylány barátnővel, teljesen igaz, és valószínűleg, ha nem a főszereplője a filmnek, akkor egy negatív karakter lesz, ezt már csak én teszem hozzá, akit majd a kevésbé sikeres vagy népszerű főhősünk egy ponton legyőz valamilyen versengésben. Csaba írja, hogy minden pusztító vihar, aszteroida, földrengés és egyéb világméretű katasztrófa folyton Amerikát támadja. Igen, ezt már Bogi is írta nekünk nem is olyan régen, de teljesen igaz, ez mindig így történik. Roland pedig a következő,

0: rangsúlyozni, nekünk egy apartman lakásunk volt, és ott tulajdonképpen az első dolgunk az volt mindig, hogy levettük a cipőt, de hogyha hozzánk vendégek jöttek, akár amerikai vendégek is, ők is levették, szóval nem tudom, hogy miért hozzák le úgy, mint hogyha ez mindenhol mindig így történne Amerikában, hogy cipőben kell a lakásban lenni, és leginkább csak akkor veszik le, amikor esetleg az ágyba fekszenek be valamiért. Azt most szabadon hagyom, hogy miért is fekszenek be oda. Amit a legjobban utálok, hogy parkolóhely mindig van mindenhol, sosem mennek két kört, amíg találnak egyet, és sosem veszik elő az appot fizetni. Teljesen igaz, név nem járt az üzenethez, de attól még ez így van, parkolóhely mindig akad, ez a valóságban nagyon ritkán van így. Próbáljon az ember mondjuk a Deák tér környékén Budapesten leparkolni, hát nem olyan egyszerű, de még Cegléden is azért meggyűlik néha a bajunk ezzel. György azt írja, a film végén pokrózba csavarva ülnek a mentőautó lépcsőjén. Igen, mert hát annyi mindent kellett túlélniük, de akkor már ott a segítség, és tudhatjuk, hogy minden rendben lesz, és akkor be vannak bugyolálva valamilyen takaróba, hogy ne fázzon az amúgy is megsérült szuperhős vagy főhős. Nagyon szépen köszönjük az üzeneteket, van még bőven, úgyhogy tartsanak velünk, néhány zene után folytatódik a Cegléd hangja.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: filmes klisé, amit a legjobban utál, ez a Ceglét hangja mai kérdése. Zsuzsanna többet is írt, azzal kezdi, sok van, felsorolni is nehéz, de legjobban, amikor fogkrém nélkül mosnak fogat, a lámpa mindig, mindenhol világít a lakásban, ajtót mindig tárva nyitva adják, ha kimennek, az agonizáló főhős litániát mond, stb. Igen, ezek mind visszatérő motívumok, és hogyha önnek is van ilyen idegesítő kliséje, ami zavarja a filmekben, küldje el nekünk a 0635-925-925-ös SMS számra, de akár e-mailezhet is a kívánság@ceglerádió.hu-ra. Már is megyünk tovább méghozzá Edit üzenetével. Kirendelik az ételt, italt az étteremben, össznevesznek, és mindent érintetlenül otthagynak. Igen, hát nem mindenki engedheti meg magának, hogy egy kifizetett vagy egy kirendelt ételt otthagyjon, bár lehet, hogy nem is fizettek, de akkor is, hát igazából ez nem jó fej dolog az étteremmel szemben. De ez is mutatja, hogy milyen fontos vitáról volt szó, hiszen még az ételt is ott felejtették. Zoltán azt írja, csikorgó gumiabroncsok füvön, homokon, 25 km/h-nál is. Hát igen, az nem mindig csikorog, de a hangmérnököknek, a hangvágóknak azért akad nyom munkája, ezért halljuk mindig a penge hangját is, hogyha előveszik, ahogy erről már volt szó korábban. Timi írja, hogy a lámpák feszt fel vannak kapcsolva, a konyhamalac kapja a full vacsit, cipőbe járkálnak a lakásban, azzal punyadnak az ágyon is. És ez igaz, tulajdonképpen én az előző blogban azt mondtam, hogy legtöbbször, hogyha ágyba kerülnek, leveszik a cipőt, de nem. Tényleg van olyan jelenet, ahogy fekszenek az ágyban, és rajtuk a cipő. A lámpák fel vannak kapcsolva, erről már volt szó, konyhamalac. Amúgy ez ritkaság, itt nem igazán ismerjük, de tényleg az van, hogy mindenféle maradékot a konyhamalacban söpör bele az ember, és nagyon megijedtem, mikor először használtam ilyet, mert amúgy tök hangos, és ilyen ijesztő hangja van. Minden esetre ők így ledarálják a maradék ételt, és akkor erről ennyit. Ez az európai filmekben annyira nem népszerű dolog. Attila írja, hogy rengeteg ilyen van, de a legidegesítőbb, mikor az autó mögé bújnak a golyózáporban. Az autók ezek szerint páncélozottak. Megbeszélik egy sötét helyen, hogy maradjanak együtt, 2 perc, miután mindenki külön témfereg. Igen, hát el is 2 perc után már hiába beszéltek meg bármit is, mindenki egyedül kerül egy olyan szituációba, ami aztán veszélyes lesz. Tök igaz, és az autókról meg csak annyit, hogy én egy darabig azt gondoltam gyerekként, hogy ez nem arra van, hogy ne üsse át a golyó, hanem arra, hogy ne lássák pontosan, hogy hol van, ezért hát azért gépfegyverrel nem olyan nehéz végiglőni egy autón, szóval valójában nem igazán reális, hogy megfelelő fedezéket nyújt, még akkor sem, hogyha nem látják esetleg, de tény, hogy valamiért nem viszi át a golyó az autókat a filmekben. Ágnes írja, hogy a nő hazaér, becsukja az ajtót, és háttal neki dől. Ahogy tényleg, mint amikor már végre megérkeztem itthonra, itthon vagyok, és megnyugszom, nekidőlök az ajtónak, de a valóságban ki csinál ilyet, hogy nekidől az ajtónak, mikor belépett. Ha esetleg üldözik, vagy ilyesmi, és akkor, de még akkor sem maradunk ott az ajtónál. Nagyon fura, de igazad van, köszönjük. Gergely pedig azt írja, hogy a programozó, aki beüt pár karaktert, és ezzel egy szempillantás alatt megírta a programot, ami mindent is megold. Hát ez teljesen igaz, ennyire jók vagyunk. És hogy milyen filmes klisék vannak még, amik zavarják legalábbis a Cegléd Rádió hallgatóit, azt derítsük ki az utolsó blokkunkban, ami egyáltalán nem biztos, hogy a téma lezárása, mert szerencsére rengeteg válaszunk van, de mára ez lesz az utolsó blokk, úgyhogy maradjanak velünk.
1: Következzen egy friss dal! Itt a Cegléd Rádióban!

0: A hat lövetűben 30 golyó van, ezt Annától kaptuk, és ez egy igazi filmes klisé, soha nem fogy ki a főhős tölténye, vagyis hát a tára nem fogy ki, nem fogy el a tölténye, talán így a helyes. Melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál, ezzel foglalkozik ma a Ceglét hangja, rengeteg remek üzenetet kaptunk, és biztos, hogy nem fog mindenki beleférni, rengeteg üzenetünk van, ahogy mondtam, és tulajdonképpen most már biztos, hogy lesz ennek az adásnak folytatása, úgyhogy aki kimarad, az se lepődjön meg, de azért igyekszek minél több mindenkit belesűríteni az utolsó blokkunkba. György azt írta, amikor a jó karakter lő, mindig eltalálja a rosszat, de a rossz karakter sosem találja el a jót. Hiába 2 méterre áll a célponttól, akkor is a fal szikrázik. Teljesen igaz, és a Star Wars-ban volt ez a legjobb, amikor is a rohamosztagosok mindig mellé lőttek. Tehát én nem is értem, hogy lett katona belőlük, és ugye elvileg a rohamosztagosokat klónozták, és hát pont egy olyan katonából sikerült őket klónozni, aki nem céloz olyan jól ezek szerint, így mindenki mellé lő. Szomorú. Itt van Gábor üzenete. Te csinos mellékszereplő nő, maradj itt, amíg megoldom a problémát, itt biztonságban vagy. De nem marad, és aztán nem lesz biztonságban. Írja nekem Gábor, és így van. Amúgy tetszik a megnevezés. Te csinos mellékszereplő nő, lehetne akár így is hívni, kár nevet adni neki, nem? Barbara azt írja, minden temetéskor esik. Hát ez igen, mert attól még szomorúbb lesz a temetés. Nem, talán nem mindegyik, de tényleg nagyon sok jelenetben esik az eső egy temetésem. Kitty, mindig idilli otthon a vacsora, mindig van idő főtt ételt készíteni munka után 3 gyerekkel, és mindig van a tányéron zöldség is. Aztán nagyon sok nevető smiley, nem túl reális, lássuk be. Egy kicsit elcsépelt filmes kliséről van szó, de azt kell mutatnunk, hogy így kell étkezni, úgyhogy tulajdonképpen az okát értem valahol. Zoltán azt írja, amikor a frissen kitakarított, szellőző csatornában menekülnek a gonosz elől, tényleg az mindig fénylik. Miért lenne ennyire tiszta egy szellőző csatorna, semmi lerakódás, semmi kosz, úgyhogy az tényleg mindig csillog-villog. Dániel üzenete, félreértések, amiket 2 mondattal lehetne tisztázni, és Anna meg azt írja nekünk, hogy a gyerekek sosem fogadnak szót menekülés közben, elkolbászolnak valamerre, és miattuk még valaki meghal pluszban. Hát igen, és aztán majd ebből majd tanul a gyerek, gondolnánk. De az is igaz, amit Dani írt, hogy félreértések, amiket 2 mondattal le lehetne tisztázni, sőt, egész filmek, egész történetek vannak, amik félreértéseken alapulnak, és ezek igencsak kínosak szoktak lenni néha, nem minden esetben, vannak nagyon jó ilyen filmek, de azért olyan könnyen tisztázatlan dolgok csúsznak félre, és akkor ezen kacagunk 90 percen keresztül. Anita üzenete, az emlékek elvesztése valamilyen fejsérülés miatt. Igen, rendszeresen visszatérő motívum, nem minden filmben persze, de valaminek ez adja az alapját. Romantikus filmek 2/3-ánál kötelező összeveszni és szakítani, hogy aztán a végén újra összejöhessenek, ezt Viktortól kaptuk, és nagyon igaza van. És nézzünk még egyet Brigittától. Mindig zavarukban köszönnek egymásnak újra és újra. Például együtt vannak egész este, felviszi a csajt a lakásra, elmegy a mosdóba, kijön, és köszön, hogy szia. Igen, tényleg sokszor köszönnek, de soha nem telefonáláskor, ezt már megtanultuk, mert a telefont köszönés nélkül teszik le. Ezek voltak a filmes kliséink, kedves hallgatók, mára. Van még belőle bőven, remélem, hogy önöknek is, mert hogy lesz majd egy folytatása ennek a műsornak, az is lehet, hogy 2. A lényeg az, hogy nem holnap, mert holnap egy másik adással jelentkezik a Ceglét hangja, de Vörös Nándi várja önöket akkor is, és köszönni mára a megtisztelő figyelmüket, meg a sok-sok üzenetet. Tartsanak velünk a továbbiakban is, viszont hallásra!
1: Helyi információk első kézből! Ceglét Rádió, a közös ismerős!

0: jár. Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Nincs magyar sérültje a horvátországi tűznek. Őszi bormustra kezdődik szerdán Szegeden. Borongós, esős idővel indul a hét. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Az ügynökaktákkal kapcsolatos törvényről is dönt következő ülésén az országgyűlés. Hétfőn napirendre kerül az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvény. A képviselők kedden döntenek a többi közt a szakképzési törvény módosításáról és az Alkotmánybíróság új tagjairól. A KDNP nem támogatja, hogy azonos nemű párok gyermeket fogadhassanak örökbe. A párt frakció vezetője úgy fogalmazott, a gyermek érdeke az elsődleges, akinek apára és anyára egyaránt szüksége van. Rétvári Bence azután fejtette ki pártja álláspontját, hogy Magyar Péter miniszterelnök hétvégén közölte, a kormány meg fogja változtatni a miniszteri engedélyhez kötött örökbefogadás intézményét. Nincs magyar sérültje a horvátországi Brač szigetén pusztító tűznek, tájékoztatott a külügyminisztérium. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy egy 40 fős magyar csoportot kimenekítettek Milnából. Az érintettek biztonságban vannak. Orosz drón csapódott be egy személyvonat mozdonyába az ukrán-lengyel határ közelében, senki nem sérült meg. A támadás nem sokkal azután történt, hogy az állomáson áthaladt a Friedrich Merz német kancellár egyik tanácsadóját, Boris Johnson volt brit miniszterelnököt, valamint más európai kormányok diplomatáit szállító külön vonat. Az ukrán állami vasúttársaság szerint valószínűleg ez a szerelvény lehetett a célpont, a külön vonatot azonban a fenyegető orosz légi csapás sok miatt a tervezetnél negyed órával korábban indították el az állomásról. Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár hétfőtől vasárnapig a Csömöri hév. A szerelvények csak az Örsvezértere és a Szabadságtelep között közlekednek. A kimaradó szakaszon pótlóbusszal lehet utazni. Őszi bormustrát tartanak a szegedi Dóm téren. Az ötnapos rendezvény szerdán szüreti felvonulással kezdődik. A szakemberek mustkóstolót is tartanak, emellett kézműves gasztronómiai kiállítók, pálinkaházak és vendéglátósok is kitelepülnek. Budapesten és Pécsen koncertezik Olga Kern. A világhírű orosz-amerikai zongoraművész hétfőn a Zeneakadémián a Danubia zenekarral lép fel, kedden pedig a Pécsi Kodály Központban ad szóló koncertet. A két esten felcsendülnek mások mellett Szergej Rachmaninov, Beethoven, Schumann, Gershwin és Csajkovszki művei.
0: Az időjárásról.
1: Az ország nagy részén borult idő várható. Főként a Dunántúlon, illetve a középső ország részben alakulhat ki eső, zápor, északnyugaton zivatar. Hajnalban 11-17, napközben 19-25 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Az Alkotmánybíróság új tagjairól is dönt kedden az országgyűlés. Budapesten tanácskoznak a hidrogeológusok. Borongós esős idővel indul a hét. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik hétfőn az országgyűlés ülése, majd előterjesztések vitájával folytatódik. A képviselők kedden döntenek egyebek mellett az Alkotmánybíróság új tagjairól, a szakképzési törvény módosításáról és az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról szóló javaslatról. Nincs magyar sérültje a horvátországi Brač szigetén pusztító tűznek, tájékoztatott a külügyminisztérium. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy egy 40 fős magyar csoportot kimenekítettek Milnából. Az érintettek biztonságban vannak, hazatérésükhöz nem kértek konzuli segítséget. Benzinkútba csapódtak orosz drónok az ukrán-lengyel határon. A töltőállomást ukrán oldalon egy forgalmas átkelő közelében érte találat. Több teherautó kigyulladt. Drón csapódott egy Kijev és Varsó között közlekedő személyvonat mozdonyába is, szintén a határ közelében. Az utasokat kimenekítették. Tengeri drónok közötti összecsapásról számolt be az ukrán haditengerészet. A háború kezdete óta most először csatáztak egymással ukrán és orosz tengeri repülőszerkezetek. Valószínűleg egyben ez volt a történelem első olyan tengeri csatája, amelyet drónok vívtak egymással. Budapesten tartják a hidrogeológusok világkongresszusát. A felszín alatti vizekkel foglalkozó szakmai rendezvény 50 év után tér vissza Magyarországra. A hétfőn kezdődő 5 napos rendezvényre 75 országból csaknem 900 kutató, mérnök, vízügyi szakember érkezik a fővárosba. A résztvevők a fenntartható vízgazdálkodás, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, a geotermikus energia, valamint a felszín alatti vízkészletek védelmének legfontosabb kérdéseit vitatják meg. Meghalt Kardos Sándor Kossuth díjas operatőr, rendező, fotográfus. A Nemzetművésze díjjal kitüntetett szakember a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja volt. 1972-től 7 évig a MA Film segédoperatőreként dolgozott, majd a Magyar Televízió operatőre és rendezője lett. Csaknem 30 játékfilmet, több mint 100 tévéfilmet, kisjátékfilmet fényképezett, köztük a Kis Valentino, az Álombrigád, valamint a Hídember című alkotásokat. Kardos Sándor 82 éves volt.
0: Az időjárásról.
1: Az ország nagy részén borult idő várható. Főként a Dunántúlon, illetve a középső ország részben alakulhat ki eső, zápor, északnyugaton zivatar. Időnként megélénkül, Sopron és a Fertő környékén megerősödik a szél. Éjszaka 11-17, napközben 19-25 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: hírek a Ceglin Rádióban.
1: Nincs magyar sérültje a horvátországi tűznek. Őszi bormustra kezdődik szerdán Szegeden. Borongós esős idővel indul a hét. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Az ügynökaktákkal kapcsolatos törvényről is dönt következő ülésén az országgyűlés. Hétfőn napirendre kerül az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvény. A képviselők kedden döntenek a többi közt a szakképzési törvény módosításáról és az Alkotmánybíróság új tagjairól. A KDNP nem támogatja, hogy azonos nemű párok gyermeket fogadhassanak örökbe. A párt frakció vezetője úgy fogalmazott, a gyermek érdeke az elsődleges, akinek apára és anyára egyaránt szüksége van. Rétvári Bence azután fejtette ki pártja álláspontját, hogy Magyar Péter miniszterelnök hétvégén közölte, a kormány meg fogja változtatni a miniszteri engedélyhez kötött örökbefogadás intézményét. Nincs magyar sérültje a horvátországi Brács szigetén pusztító tűznek, tájékoztatott a külügyminisztérium. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy egy 40 fős magyar csoportot kimenekítettek Milnából. Az érintettek biztonságban vannak. Orosz drón csapódott be egy személyvonat mozdonyába az ukrán-lengyel határ közelében, senki nem sérült meg. A támadás nem sokkal azután történt, hogy az állomáson áthaladt a Friedrich Merz német kancellár egyik tanácsadóját, Boris Johnson volt brit miniszterelnököt, valamint más európai kormányok diplomatáit szállító külön vonat. Az ukrán állami vasúttársaság szerint valószínűleg ez a szerelvény lehetett a célpont, a külön vonatot azonban a fenyegető orosz légi csapás sok miatt a tervezetnél negyed órával korábban indították el az állomásról. Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár hétfőtől vasárnapig a Csömöri hév. A szerelvények csak az Őrsvezértere és a Szabadságtelep között közlekednek. A kimaradó szakaszon pótlóbusszal lehet utazni. Őszi bormustrát tartanak a szegedi Dóm téren. Az ötnapos rendezvény szerdán szüreti felvonulással kezdődik. A szakemberek mustkóstolót is tartanak, emellett kézműves gasztronómiai kiállítók, pálinkaházak és vendéglátósok is kitelepülnek. Budapesten és Pécsen koncertezik Olga Kern. A világhírű orosz-amerikai zongoraművész hétfőn a Zeneakadémián a Danubia zenekarral lép fel, kedden pedig a Pécsi Kodály Központban ad szóló koncertet. A két esten felcsendülnek mások mellett Szergej Rachmaninov, Beethoven, Schumann, Gershwin és Csajkovszkij művei.
0: Az időjárásról.
1: Az ország nagy részén borult idő várható. Főként a Dunántúlon, illetve a középső ország részben alakulhat ki eső, zápor, északnyugaton zivatar. Hajnalban 11-17, napközben 19-25 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Túl sok volt a méreg, de mégsem szóltál, hogy senki sem ért meg, beléd senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a slá.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Az Alkotmánybíróság új tagjairól is dönt kedden az országgyűlés. Budapesten tanácskoznak a hidrogeológusok. Borongós esős idővel indul a hét. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik hétfőn az országgyűlés ülése, majd előterjesztések vitájával folytatódik. A képviselők kedden döntenek egyebek mellett az Alkotmánybíróság új tagjairól, a szakképzési törvény módosításáról és az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról szóló javaslatról. Nincs magyar sérültje a horvátországi Brač szigetén pusztító tűznek, tájékoztatott a külügyminisztérium. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy egy 40 fős magyar csoportot kimenekítettek Milnából. Az érintettek biztonságban vannak, hazatérésükhöz nem kértek konzuli segítséget. Benzinkútba csapottak orosz drónok az ukrán-lengyel határon. A töltőállomást ukrán oldalon egy forgalmas átkelő közelében érte találat. Több teherautó kigyulladt. Drón csapódott egy Kijev és Varsó között közlekedő személyvonat mozdonyába is, szintén a határ közelében. Az utasokat kimenekítették. Tengeri drónok közötti összecsapásról számolt be az ukrán haditengerészet. A háború kezdete óta most először csatáztak egymással ukrán és orosz tengeri repülőszerkezetek. Valószínűleg egyben ez volt a történelem első olyan tengeri csatája, amelyet drónok vívtak egymással. Budapesten tartják a hidrogeológusok világkongresszusát. A felszín alatti vizekkel foglalkozó szakmai rendezvény 50 év után tér vissza Magyarországra. A hétfőn kezdődő 5 napos rendezvényre 75 országból csaknem 900 kutató, mérnök, vízügyi szakember érkezik a fővárosba. A résztvevők a fenntartható vízgazdálkodás, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, a geotermikus energia, valamint a felszín alatti vízkészletek védelmének legfontosabb kérdéseit vitatják meg. Meghalt Kardos Sándor Kossuth díjas operatőr, rendező, fotográfus. A Nemzetművészeti díjjal kitüntetett szakember a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja volt. 1972-től 7 évig a MA Film segédoperatőreként dolgozott, majd a Magyar Televízió operatőre és rendezője lett. Csaknem 30 játékfilmet, több mint 100 tévéfilmet, kis játékfilmet fényképezett, köztük a Kis Valentino, az Álombrigád, valamint a Hídember című alkotásokat. Kardos Sándor 82 éves volt.
0: Az időjárásról.
1: Az ország nagy részén borult idő várható. Főként a Dunántúlon, illetve a középső ország részben alakulhat ki eső, zápor, északnyugaton zivatar. Időnként megélénkül, Sopron és a Fertő környékén megerősödik a szél. Éjszaka 11-17, napközben 19-25 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: What we're saying is not protesting.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Nincs magyar sérültje a horvátországi tűznek. Őszi bormustra kezdődik szerdán Szegeden. Borongós esős idővel indul a hét. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Az ügynökaktákkal kapcsolatos törvényről is dönt következő ülésén az országgyűlés. Hétfőn napirendre kerül az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvény. A képviselők kedden döntenek a többi közt a szakképzési törvény módosításáról és az Alkotmánybíróság új tagjairól. A KDNP nem támogatja, hogy azonos nemű párok gyermeket fogadhassanak örökbe. A párt frakció vezetője úgy fogalmazott, a gyermek érdeke az elsődleges, akinek apára és anyára egyaránt szüksége van. Rétvári Bence azután fejtette ki pártja álláspontját, hogy Magyar Péter miniszterelnök hétvégén közölte, a kormány